Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol Ed Sheeran sikerével szerepel majd Mészáros Tamás, érkezik a Shape of You, de a kezdésben a Quimby zenekar billentyűse, Balanyi Szilárd, szóló projektje Szilárd néven keresendő. Színre szín, ezt játszom tőle, itt

0: az a test közel, irgalom, ami ma nem szokás.
1: Kapcsolódni csak egy gombnyomás.
0: Visszatér utakon máshogy jársz, józan észtereged agymosást.

Nagyon kellemes hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol Gereben Zita, Sapszon Orsolya és Geszti Péter formációja, a Gringo Sztár is szerepel. Csak te című dalukat játszom. A Kossuth Díjas Udvaros Dorottya előadásában a Bizonytalanság című felvétel forog, a kezdésben pedig megidézzük Szappanos György emlékét. A Budapest Electric Bass Band hozza el Happy című melódiáját. De mielőtt elindulna az összeállítás, én Bárány Anna most búcsúzom, este 10-től újra várom Önöket, itt a Jazzy Night-ban. Jó hét!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Tovább melegszik az idő. Az Egyesült Államok diplomáciai úton rendezné az iráni konfliktust. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodást, tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a Hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége eközben gondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható, több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli a hőmérséklet. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt. Csütörtökön derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Napközben 22 és 27 fok lesz. A következő napokban tovább melegszik az idő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Tovább melegszik az idő. Az Egyesült Államok diplomáciai úton rendezné az iráni konfliktust. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodást. Tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslat csomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége eközben gondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható, több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli a hőmérséklet. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt. Csütörtökön derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Napközben 22 és 27 fok lesz. A következő napokban tovább melegszik az idő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Tovább melegszik az idő. Az Egyesült Államok diplomáciai úton rendezné az iráni konfliktust. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodást, tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a Hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége eközben gondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható, több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli a hőmérséklet. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt. Csütörtökön derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Napközben 22 és 27 fok lesz. A következő napokban tovább melegszik az idő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy.
1: Együtt vagyunk.
2: Ez az Intermezzo, a stúdióban Ritling István, a Pilisi Park Erdő Budapesti Erdészetének erdészetvezetője. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
3: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat.
2: Örülök, hogy eljöttél. Ugye milyen jó a klíma itt a stúdióban?
3: Igen, és csodálatos a környezet itt, hogy a lépcsőn jöttem fel ebbe a szép zöld környezetben.
2: Abszolút. Hát még milyen jó az erdőben, pláne ilyenkor nyáron. Ugye ilyenkor értékeljük csak igazán, miközben hát egész évben kellene. Én azt hiszem, hogy azért többnyire nagy szeretettel gondolunk az erdőkre, és egyre jobban becsüljük, és nem csak azért, mert a fák árnyékot adnak. De mesélj egy kicsit arról, hogy ami itt Budapesten lényeges lehet, hogy vajon mit jelent pontosan a városi erdő?
3: Ugye az erdő fogalmát azt mindenki ismeri. Elsőre arra gondolunk, hogy az a terület, ami fákkal van tele, viszont hogyha a várost és az embert is mellé tesszük, akkor azért látnunk kell, hogy nagyon jelentős különbség tapasztalható a Budapest területén lévő erdőterületek és a távoli vidékek hatalmas hegységein lévő erdőségek között. Ugye, ha a városi erdőt meg akarjuk határozni, akkor az egy átmenetet képez a városi parkok és a távoli területek erdejei között. Igazából ezek tényleg azok az első erdőterületek, vagy az első védvonal úgymond, ami hatalmas emberi terhelésnek van kitéve, és ezek az erdők döntően tényleg az itt élő embereknek az életminőségét szolgálják, abban rendkívül fontos szerepet töltenek be. Emellett pedig egy nagyon érzékeny működő ökoszisztémák.
2: A Pilisi Parkerdő milyen erdőket gondoz?
3: Ugye kicsit távolabbról kezdeném ezt a kérdést. Magyarország területének 21-22%-át borítják erdők. Ennek a fele magántulajdonban van, a másik fele pedig állami tulajdonban. Az állami tulajdonban lévő erdőket 22 állami erdőgazdaság kezeli, ebből az egyik a Pilisi Parkerdő. És a 22 közül mi kilógunk a sorból egy kicsikét, mint ahogy a nevünk is mutatja, mi parkerdő vagyunk. Gyakorlatilag a Pilisi Parkerdő a főváros és annak a szűk agglomerációjában lévő erdőterületeket kezelő szervezet. Ez 9 erdészetre oszlik még tovább, ebből az egyik erdészet, ugye a budapesti erdészet, ami a főváros területén és a nyugati agglomerációban lévő néhány település erdejét kezeli.
2: Mi a budapesti erdők elmúlt 150 évének a története?
3: Hát ugye itt mindenki arra gondolna, hogy hát egy nagyon erős csökkenés végén vagyunk, és most még ennyi erdőnk maradt meg, viszont szerencsére nem ez. A budapesti erdők területi csökkenése az 1800-as évek elejéig, közepéig tartott, és onnan gyakorlatilag egy szemléletbeli változás következett be, mégpedig az itt élő emberek, ez már a kiegyezés és a főváros rohamos fejlődésének az időszaka, rádöbbentek arra, hogy az itteni életminőség szempontjából rendkívül fontos, hogy megfelelő mennyiségű erdővel rendelkezzen ez a terület. És így az egyik első döntés az 1870-es években született, amikor is a város akkori keleti határvonala mentén egy 100 öl széles erdősáv telepítéséről döntöttek. Ez az 1870-estől 90-es évekig gyakorlatilag létre is jött. Ugye akkor Budapestnek a határai még máshol voltak. Ezt az erdősávot látjuk gyakorlatilag a 9. kerület és a 20. kerület határán, ugye a határút mellett, aztán a 19. kerület Köki terminál mellett húzódik tovább, majd a Keresztúri temető kerítése mellett és a 16. kerületben találjuk meg ennek ugye a sashalmi kiserdőként az utolsó darabját. Ez azért nagyon fontos, mert ez az első vagy a legöregebb olyan erdőterületünk, amely pesti oldalon megvan, lévén a 19. század közepére az itt élő emberek teljesen kiirtották a pesti erdőt, és ezek ma a legöregebb pesti erdőterületek. Majd utána folytatódik a gyarapodás, ekkor a budai oldal következik. Egyrészt Budapest megvásárol Budakeszitől 600 hektár erdőt, ugye ez a 12. kerületben lévő budakeszi erdő. Itt az indoklásra nagyon fontos odafigyelni. Kikapcsolódás, turisztika, rekreáció célzattal 1890-ben történik ennek az erdőnek a megvásárlása, majd utána, ugye első-második világháború egy picikét ezen a lendületen visszavesz, és az 50-es, 60-as évektől indul be egy nagyon jelentős újabb erdőtelepítési hullám, ez döntően a pesti oldalt érinti, akár a Péterhalmi erdő, akár a Keresztúri erdő, csak hogy a nagyobb tömböket említsük, ebből az időszakból származik, zajlik, és az utolsó erdősítési lendület ugye az a 70-es, 80-as évekre tevődik, amikor is már nem csak Budapesten, hanem az agglomerációjában is szerettek volna 8000 hektár erdőt összesen telepíteni. Viszonyítási számként mondom, hogy ma 5600-700 hektár erdő van Budapesten, ehhez képest egy hatalmas szám ez a 8000, ebből viszont csak 1000 hektár létesült. Ez gyakorlatilag, vagy ez a folyamat a rendszerváltás pillanatában megállt, és 1990 óta Budapest területén az erdőterület nem gyarapodott tovább, viszont pozitívat is tudok mondani, nem csökkent.
2: Ja, nagyon jó. De azért jó lenne, ha nőne. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Ritling Istvánnal, a Pilisi Parkerdő budapesti erdészetének erdészetvezetőjével itt az Intermezzóban.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Az Intermezzo vendége Ritling István, a Pilisi Park Erdő budapesti erdészetének erdészetvezetője. Én már szinte erdőben érzem magam, ugyan ennek semmi jelen nincs itt a stúdióban, de mondjuk körülvesz minket azért valamelyest az erdő, vagy ilyen erdő közeli terület. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy az emberek általában azt mondják, hogy olyan jó lenne, ha több erdő venne minket körül. Ennek mi a realitása?
1: Itt az elmúlt 30 évre, ha tekintünk, akkor Budapest területén nem sikerült az erdőterületet gyarapítani. A Pilisi parkerdő kezelésében lévő összes területen gyakorlatilag ma már erdő található, úgyhogy mi is szándékunk, bár lenne rá, lehetőségünk nincs, hogy ezt érdemben tudjuk növelni. Úgyhogy én azért azt gondolom, hogy ahhoz hasonló nagyságrendű erdőtelepítések, ami az elmúlt 100 évben történt, ahhoz nagyon-nagyon nagy politikai döntés és akarat lenne szükség, hogy ez bekövetkezzen még egyszer Budapesten. Ami viszont feladat előttünk, és amire azt gondolom, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelnünk, az a meglévő erdejeinknek a megfelelő állapotban tartása, vagy pedig a megfelelő állapotba történő hozása. Itt két dologra kell, hogy gondoljunk. Egyik az, hogy ezek az erdők a városi környezet és az emberi látogatás miatt hatalmas terhelésnek vannak kitéve. Gyakorlatilag, ha azt mondom, hogy Magyarországon erdőben egy év alatt 50 millió látogatás történik, a budapesti erdő ennek az egész erdőterületnek az 1/4%-a, de ennek a látogatásnak az 1/3-a itt következik be, akkor látnunk kell, hogy itt az emberi terhelés az 100-szoros. Ez egy akkora nyomás, hogy mindenféleképpen szükséges az, hogy akár a közjóléti infrastruktúrában, akár az erdők kezelésben,

0: kivégezték és ültették őket, úgyhogy nekünk egy folyamatos erdőborítás mellett kell tudnunk átalakítani ezeket az erdőket, úgy, hogy 30-50 év múlva is az itt élő embereket megfelelően tudják szolgálni.
1: És hogyan lehet igazodni ahhoz a terheléshez, amit említett itt a Budapest és Budapest környéki erdőkben?
0: Az első és legfontosabb azt gondolom, hogy az a 18 millió embernek a hozzáállása, aki látogatóként érkezik. Hiába dolgozunk mi itt 20 szakemberek ebben a kérdésben elhivatottan, hogy a legjobb irányba tudjuk kezelni az erdőket, ha ez a 18 millió látogató nem vendégként és egy vendéghez méltó tisztelettel érkezik az erdőbe, akkor gyakorlatilag hatalmas károkat tudnak benne idézni. És itt azért azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsére nagyon érezzük az erdőlátogató közönség pozitív hozzáállását és fejlődését, hiszen mondjuk akár egy erdei szemétkérdésre, ha tekintünk, vagy pedig a szabálykövetésre, itt mindenféleképpen egy javulást kell, hogy tudjunk érzékelni és bemutatni a látogatók felé. Másik részről pedig van ennek egy szakmai kérdése is, ahol ugye nekünk, erdészeknek kell feltenni a kérdést, hogy ilyen körülmények között mi az az erdőkép, ami a leginkább képes lesz ezeket a kihívásokat elviselni. És itt mondjuk azt, hogy minél inkább természetessé tudjuk tenni ezeket az erdőket, vagy minél inkább visszavadítani, hogy ilyen kifejezést használjak, annál inkább lesz képes arra a saját immunrendszere, hogy ezeket a kihívásokat el tudja viselni. És föl kell tenni a kérdést, hogy miért nem természetesek ezek a rendszerek, amik minket itt körülvesznek. És itt pedig egy történelmi múltat érdemes megnézni. A budai oldali erdőkről azt kell, hogy tudjuk, hogy a II. Világháború utáni időszakban gyakorlatilag több mint a felét talra vágták. A pesti oldali erdők viszont az 50-es, 60-as években kerültek eltelepítésre a legnagyobb része. Ebből fakadóan ezek vagy mesterségesen létrehozott erdők, vagy pedig már egyszer, nem egyszer, többször talra vágott területek, így szerkezetében, fafaj összetételében nem tudják azt a diverzitást mutatni, amit egy természetes erdő képes lenne.
1: De ezen lehet javítani.
0: Ezen lehet javítani. Igen, itt egyrészt a természet védelmi célú erdőkezelés, de akár azt mondom, hogy ugye mivel nekünk az embert, mint aki ennek az erdőnek egy fontos szereplője is bele kell képzelnünk, a városi erdőkezelésnek a célja a folyamatos és minél természetesebb erdőkép kialakítása kell, hogy legyen.
1: Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem itt az Intermezzóban Ritling István, a Pilisi Park Erdő Budapesti Erdészetének erdészetvezetője.
2: Jazzy.

0: Vessi Chair.
1: Az Intermezzo vendége Ritling István, a Pilisi Parkerdő budapesti erdészetének erdészetvezetője. Ugye korábban már beszéltünk arról, hogy miben különbözik a klasszikus erdő és a városi erdő, de vajon a látogatottságban van-e bármiféle eltérés?
2: Ugye arról már beszéltünk, hogy a látogatószámban egy százszoros terhelés az, amit itt mérünk ezen az erdőterületen. Viszont azt is látnunk kell, hogy az itt élő emberek a városi erdőt teljesen másféleképpen használják. Míg egy klasszikus erdőterület, akár egy dobogókőre, ha gondolunk, vagy egy rámszakadékra, az jellemzően egy hétvégi attrakció. A család felkészül, anyuka összecsomagolja a szendvicset, termoszba megfőzi a kis teát, és elindulunk fölfelé, és egy napos programként a hétvégén ott töltünk el, hogy megnéztük ezeket az attrakciókat. A városi erdők közelről nem egynapos attrakcióként szolgálnak, hanem az itt élő lakosság mindennapjainak a részét képezik. Hiszen, ha csak a Farkas erdőre gondolunk, ami a Káposztásmegyeri lakótelep út túloldalán helyezkedik el, akkor az a több mint 10 000 ember, aki ott él, ő számára a kertet jelenti ez az erdő. Oda megyek ki minden nap sétálni, oda megyek ki este futni, oda viszem ki a kutyát szintúgy sétáltatni este, de ha hétvégén a gyerekeknek szeretnék egy születésnapi zsúrt szervezni, akkor is ugyanarra területre megyünk ki. Így igazából tényleg a nem különül el látványosan a hétvégi látogatottság és a hétközbeni látogatottság. Felmerül a kérdés, ugye, hogy honnan tudjuk, hogy ilyen sok ember van kint ebben az erdőben.
1: Árulja el.
2: Amikor ide érkeztem erre az erdészetre, akkor ez 10 évvel ezelőtt volt, akkor gyakorlatilag hát az elődeim azt mondták, hogy van 12-13 millió látogató ebben az erdőben. Hát biztos tudják. És amikor elérkezett a Covid, akkor hogy hát ebben egy 30%-os növekedést tapasztaltunk. Na erre viszont már volt adatunk, mert az elmúlt 10 évben bevezettünk először látogatószámláló helyszíneket. Így értem ez alatt az összes például kilátunk, vagy forgalmasabb erdei turista útunkon egy látogatószámláló berendezés került kihelyezésre, ami az adott ponton történő áthaladások számát méri. Ez arra nem alkalmas, hogy a teljes terület látogatottságára adatokat adjon nekünk, viszont arra, hogy mondjuk a Covid idején ténylegesen 30% gyarapodás volt, azt egyértelműen kimutatta. És az igazi áttörés az a tavalyi esztendőben történt meg, amikor is a mobiltelefonok cella információjára vonatkozóan tudtunk adatot vásárolni a mobil szolgáltatótól, és innen nem csak azt tudjuk, hogy a budapesti erdőben mennyi ember van kint, hanem azt is tudjuk, hogy a budapesti erdők különböző kis tömbjeibe, mi szám szerint 37-et különítünk el Budapesten belül, ezekben hány látogatás történik? Milyen időtartalmúak ezek a látogatások? A hét melyik szakaszára esnek? Egy látogató hány másik erdőtömböt látogat még megy meg? Hányszor érkezik ki egy területre? Ez nekünk rendkívül fontos volt tényleg arra vonatkozóan, hogy lássuk, hogy kik, honnan és mennyi időt töltenek az erdőnkben.
1: És meséljen az eredményekről.
2: Tehát az eredmény egyértelműen, amit az előbb mondtam, hogy igazából az emberek döntően a lakásukhoz legközelebbi erdőterületet keresik föl. Érthető is, hogyha futni szeretnének, akkor nem szeretne 3 buszra még felszállni előtte, hanem tényleg, amit mondjuk 10-15 perc alatt el tud érni a maga lakásától, oda fog kimenni, ott fogja a kutyát sétáltatni, és ott fog futni, vagy sétálni is. Másrészt pedig azt látjuk, hogy amennyire igazából a pesti kis erdőfoltok nincsenek a szemünk előtt, és tényleg a legközelebb lakókon kívül igazából nem is nagyon ismerik az emberek, a legközelebb lakók számára rendkívüli fontossággal bírnak ezek az erdők. És ezt igyekeztünk még megfejelni egy következő lépéssel. Kérdőívezést indítottunk el ezekre az erdőterületekre vonatkozóan, ahol pedig egyrészt van egy városi erdőhonlapunk, ezen keresztül tudják a látogatók kitölteni, másrészt pedig minden egyes erdőtömbben kihelyeztünk QR-kódos kérdőíveket, ami alapján egy 30 kérdésből álló kérdőívet tud kitölteni. Miért érkezik ide, milyen élményeket biztosít az erdő a számára, milyen konfliktus helyzetekkel szembesül, milyen ismeretei vannak a városi erdőről, a klímaváltozásról. Igazából ezzel kapcsolatban gyűjtöttünk rengeteg adatot, ez több mint 4000 kérdőív jelen pillanatban, ami kitöltésre került. Másrészt pedig igyekeztünk megszólítani azt az embert is, aki nem megy be az erdőbe, de az erdő mellett lakik. Hiszen az ő számára is rendkívül fontos, hogy a szomszédjában egy erdőterület van. Akár a friss levegő, akár a madárcsicsergés, akár csak a kinéz az ablakon, nem mindegy, hogy egy panelháznak a hátsó tűzfalát látja, vagy pedig egy erdőterületet lát maga előtt. Így azért tényleg az itt élő emberek mentális egészségében és testi egészségében is rendkívül fontos. Ezt látjuk ezekkel az erdőkkel kapcsolatban.
1: Hát vagy akár mennyire zavarja az erdő mellett élőt a látogatók sokasága?
2: Ez egy teljesen valid felvetés. Egyrészt érezzük azt, hogy egy látogatottabb erdőterület kapcsán a mellette lakónál tényleg zavaró faktorként jelenik már meg a nagyszámú turizmus. Akár az, hogy például tüzet raknak bent az erdőben, és ennek füstje van. Akár az, hogy minden szombaton valaki születésnapot szeretne bent tartani, és azzal együtt ők mondjuk ott hangosabban érzik jól magukat, és ha valakinek minden péntek szombaton ezt kell hallgatni az erdő mellett, az érthető, hogy számára ez már zavaró tétel. Itt jön elő az, hogy nekünk, erdőlátogatóknak hatalmas a felelősségünk abba, hogy kellő alázattal és tisztelettel lépjünk be ebbe az erdőbe, annak érdekében, hogy a másik erdőlátogató jó érzését és erdőlátogatási élményét ne zavarjuk, de mondok még egy fontosabbat. Az erdő magát, az erdőben lakó állatokat és növényeket se zavarjuk, ezért is rendkívül fontos, hogy tényleg kellő tisztelettel használjuk ezeket az erdőket.
1: Hát ehhez edukációra van szükség. Hol nyílik erre felület?
2: Ebben igyekszünk mind erdészet is minden fronton részt venni. Másrészt társaságunk tulajdonában van a Budakeszi Vadaspark, ami azt gondolom, hogy ennek egy nagyon fontos helyszíne. Több erdei iskolát is üzemeltetünk, illetve rengeteg rendezvényre megyünk el, veszünk rajta részt, akár lakossági sétákat, fórumokat tartunk az erdőbe, ahol ezek a kérdések előjönnek, és erre a beszélgetésre mindenképpen lehetőségünk van. Én azért azt gondolom, hogy az emberek döntő része az tisztelettel tud az erdő iránt fordulni. És van egy kisebbség, aki néha a többségnek az élményét tudja elrontani, de én azért összességében egy pozitív változást, vagy egy pozitív fejlődést érzek ezekben az erdőkben.
1: Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Ridling István, a Pilisi Park Erdő budapesti erdészetének erdészetvezetője.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Az Intermezzo vendége Ritling István, a Pilisi Parkerdő budapesti erdészetének erdészet vezetője. Hát én tudom, hogy arról a témáról, amit most feszegetnék, nagyon hosszan lehetne beszélni. Most sajnos annyi időnk nincs, de azért mégis kérlek, próbáld meg összefoglalni, hogy milyen kihívásokkal küzd ma mondjuk a városi erdő.
1: A kihívásokat igazából három csoportra tudnám bontani. Az egyik az, amit a város és az itt élő ember jelent az erdő számára. A másik, amit a természeti környezet, gondolok itt elsősorban a klímaváltozásra jelent, és hát egy harmadik, amiről beszélnünk kell, az ugye a forrásoknak a hiánya, vagy a pénznek a jelentős hiánya. És ha ezen végigmegyünk, akkor ugye tényleg a Budapest térségében azért az ember az itt lévő természeti környezetet az elmúlt néhány száz év alatt nagyon-nagyon átalakította és nagyon erősen hozzányúlt. Gondolok itt például arra, hogy az összes felesleges vizet, ami annak idején létezett, azt levezette a területről, ne ázzon be a garázs, lehessen nyugodtan építkezni, tudjunk területet nyerni akár egy ipari fejlesztésnek, és ezek a vízelvezetések, ezek nem csak az adott területre koncentrálódnak, hanem ez tényleg mondjuk a teljes pesti oldalt jelent, az összes többletvizet elvezettük gyakorlatilag erről a területről. Másrészt pedig maga a város, az akár csak arra gondolunk, hogy milyen füstök, bármi egyéb jelentkezik, vagy a kipufogó gázok, azért az sem jelent egy pozitív környezetet az itteni erdőterületnek. Ugyanígy rengeteg erdőnk, például egy korábbi sítlerakó területén, vagy pedig egy korábbi, már nagyon jelentősen átalakított, lepusztított talajon került kialakításra. És hát ugye a 18 millió látogató, aki ezt az erdőt évről évre felkeresi, ez az egyik oldala. A másik ugye a klímaváltozás, ami nem az a gond, hogy változik a klíma, mert az mindig is része volt a természetnek, hanem hogy olyan sebességű változást indított el az ember, ami messze-messze gyorsabb, mint amihez ezek a természetes rendszerek egy jelentősebb átalakulás, vagy egy jelentősebb pusztulás nélkül tudnak alkalmazkodni. És különösen ez mondjuk a pesti oldali erdőkre igaz, ahol azért alacsony biodiverzitású mesterséges erdőkkel találkozunk, ráadásul ezek az erdőtenyészetnek már nagyon-nagyon a határán vannak, tényleg a sztyepp közelében helyezkednek el. Itt erre kell nekünk tudni úgy szakmai megoldást kínálni, hogy emellett a 18 millió látogatónak az erdő élményét azt ne korlátozzuk. Azaz folyamatos erdőborítás mellett tudjuk ezeket a rendszereket átalakítani. Hmm. És hát...
0: És akkor jön a kérdés, ugye, hogy mindezt miből?
1: Ez egy hatalmasan nagy kérdés. Azt látnunk kell, hogy hosszú évtizedekkel ezelőtt a fővárosi zöld felületeknek a kezelése az mindig is egy kiemelt szempont volt, és ehhez megfelelő források álltak rendelkezésre. Ez a rendszer 2006-ban megszűnt, azóta igazából a kitermelt fából kéne tudni finanszírozni és fenntartani a budapesti erdőt, ami egy teljes nonsens, és ez abszolút nem működik. Úgyhogy egyrészt a Pilisi Park erdőnek az egyéb egységeitől származó forrás, amit ide át tud csoportosítani Budapest területére. Másrészt az a vállalkozási tevékenység, amit kollégáim végeznek, és annak az eredményét tudjuk visszafordítani a budapesti erdőkre, illetve meg kell említeni gazdasági társaságokat, önkormányzatokat, akik itt székelnek, itt folytatják a tevékenységüket, és az itteni környezetért szeretnének felelősséget vállalni. Viszont azért, ha nagyságrendeket is szeretnénk érzékeltetni, akkor azt gondolom, hogy a Pilisi Parkerdő budapesti erdészetét a Főkerttel lehet nagyságrendileg összemérni. Kettőnk között a terület nagysága az nagyjából egy nagyságrendben van. Mi nagyobbat kezelünk, viszont mi mondjuk muskátlit nem ültetünk. Viszont egy 10-15 szörös eltérés van, akár a létszám, akár a források tekintetében a zöld felületkezelésre, ami azért azt gondolom, hogy nagyon plasztikusan érzékelteti azt, hogy milyen hatalmas kihívásokkal kell megküzdenünk nap mint nap, annak érdekében, hogy azt a 3600 hektárnyi erdőterületet, ami itt a fővárosban a kezelésünkben áll, azt megfelelő állapotban tudjuk fenntartani.
0: Hát akkor jól lenne ezen változtatni, nem?
1: Én azt gondolom, hogy a társadalom zöld iránti érzékenysége az nagyon-nagyon jelentősen változott. És ennek mindig Budapest valahol a gyújtópontja. Itt vannak a folyamatok leginkább, legelőrébb. És azt gondolom, hogy itt el is érkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy ez az út, ez tovább nem járható, ehhez mindenféleképpen forrást kell tudni biztosítani, hiszen az összes jó példánk, amire azt kell, hogy mondjam, hogy európai szintű megoldásokat tudunk kínálni, azok projekt alapúak. A teljes erdőterületre vonatkozó kezelést viszont jelen pillanatban nem tudjuk ezen a szinten megtenni, mert nincsenek meg a forrásaink. És itt a projekthez is azt hozzá kell tenni, hogy ez külső forrás. Hogy ez jellemzően vagy önkormányzati, vagy pedig gazdasági társasági támogatásból tudjuk megtenni. Miénk a szaktudás, ővék a forrás, amit hozzátesznek.
0: Csak éppen ez ugye nem stabil, ez kiszámíthatatlan.
1: Ez igen, ez az egyik legfontosabb, hiszen egy erdőterület kezelésében nekünk azért hosszú évtizedekre, vagy inkább évszázadra kell előre gondolni, és ebben nem fenntartható az, hogy tényleg egy szerencsés támogatás két évre megold egy kérdést. Nekünk ezt hosszú-hosszú évtizedekre előre biztosítottan kéne látnunk, és tudnunk folytatni a tevékenységünket.
0: Akkor gondolom, most ez irányban tesznek majd lépéseket, tehát valahogy ezt meg kell oldani.
1: Egyértelmű. Itt egyrészt a parkerdő elindította a maga városi erdőfejlesztési programját, ahol próbáljuk a külső forrásokat becsatornázni a fővárosi erdőterületek kezelésébe. Másrészt azt gondolom, hogy itt előbb-utóbb azért valahol a társadalomnak is, vagy a magyar államnak ebben szerepet kell vállalnia, hiszen az a modell, hogy tényleg kitermelt fából finanszírozzuk a teljes erdőkezelést, beleértve akár az illegális hulladéknak az eltakarítását, bármi egyebet, itt a fővárosban 2 millió ember mellett, ez egy nem működőképes modell.
0: Én kívánom, hogy legyenek eredményesek, hiszen ez mindannyiunk érdeke, mindannyiunknak fontos az, hogy legyenek élő, lélegző erdeink. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további jó munkát kívánok.
1: Köszönjük szépen.
0: Ritling István volt a vendégem, a Pilisi Park Erdő Budapesti Erdészetének erdészetvezetője itt az Intermezzóban.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben itt a Jazzin.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Tóth Endre zenetörténészt, a Református Zenei Fesztivál művészeti vezetőjét. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat nagyon nagy szeretettel.
1: Május 29-e és 31-e között 21. alkalommal rendezik meg Budapesten a Református Zenei Fesztivált, amely ingyenes koncertjeivel, irodalmi és művészeti programjaival, valamint közösségi eseményeivel várja az érdeklődőket. Őket. Szűk környezetben, több helyszínen lesznek most is programok, ahogyan egyébként, hogyha emlékeznek a hallgatók, már tavaly is beszélgettünk erről, de most szerintem mindig izgalmas az, amikor érkezik egy fesztivál, hogy mi lesz az, ami adja a vezérfonalat, mi lesz az, ami újdonság lesz benne, mi lesz az, ami nagy esemény lesz benne, és hogy aztán a sok kis darabból hogyan áll össze egy fantasztikus mozaikká. Na, milyen lesz a 21. Református Zenei Fesztivál?
2: Ahogy a minden évben most is próbáljuk a tradíció és az innováció elvét egyszerre érvényesíteni a fesztivál megszervezésekor, és megpróbálunk azért a lehetőségekhez mérten bizonyos évfordulókhoz, vagy akár a református egyháznak a tematikus évéhez is kapcsolódni. Ez most például az imádság éve, úgyhogy az imádság különösen fontos szerepet kap, hiszen mégis csak egy református zenei fesztiválról van szó. Ifjúsági csoportok tartanak majd például ma szolgálatot az egyes helyszíneken, illetve lesz a hagyományos késő esti zenés áhítatunk rögtön péntek este a Kálvin téri református templomban, és ott például Johann Sebastian Bach hegedű partita és szólószonáta tételei mellett, amelyeket majd Raskóczi Eszter hegedű művész szólaltat meg, Rajkai Zoltán színművész olyan imádságokat olvas majd fel, amelyeket leginkább történelmi személyek írtak, például második Rákóczi Ferenc vagy Széchenyi István, sőt Szent Györgyi Albertnek is egy szövegét hallhatják majd, úgyhogy itt majd egy ilyen különleges irodalmi, imádságos zenés estet hallhatnak majd. Ha már az évfordulókat említettem, akkor fontos az, hogy 450 éves a Duna melléki református egyházkerület, a hercegszőlősi kánonok, úgyhogy ezt is egy előadással és kerekasztal beszélgetéssel ünnepeljük, illetve az idei orgona maraton, amely most már tényleg hagyományosnak mondható, most hosszabb is lesz, mint szokott lenni, most 5 órán keresztül játszik majd 6 orgonista, Kálvin téri református templomban szombat délután 2-től 7-ig kiváló orgona művész váltja egymást, és ott pedig Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt életművét helyezik a fókuszba, protestáns református egyházi zenének két nagy alapjáról van szó, Gárdonyi Zoltán 120 éve született és 40 éve halt meg, a fia pedig Gárdonyi Zsolt 80 éves jelenleg, és ha minden igaz, legalábbis ezt írta nekünk vissza, meg is tisztel bennünket a jelenlétével, úgyhogy maga a zeneszerzés ott lesz. Nem kizárólag az ő műveik szólalnak majd meg, hanem a hagyományos klasszikus orgona muzsikából is hallhatunk majd igencsak ismert népszerű darabokat, vagy kevésbé ismert, de izgalmas zenéket egyaránt.
1: A háromnapos rendezvény tehát különféle programokkal várja a közönséget Budapest belvárosában, a Kálvin és a Bakács tér környékén. Ezt még nem említettük, bár szerintem abból, hogy melyik templomba hívtuk meg a hallgatókat, már az azért tudhatták a hallgatók. Az imádság is elhangzott, és az is elhangzott, hogy ugye volt egy pályázat a Református Közéleti és Kulturális Alapítványnak, Imádság a Magyar Költészetben című vers megzenésítő pályázata. Erre milyen művek érkeztek, illetve mindegyik elhangzik-e vajon most ezen a három napon, vagy kiválasztottatok olyanokat, akik valamilyen helyezést értek el?
2: Igen, ez pontosan az utóbbi lesz, és nagyon nagy sikerrel zajlott ez a pályázat. Tehát az újdonságok között végül is ezt is említenünk kell, hogy ott a Bakács téren szombaton kora este lesz ennek a versmegzenésítő pályázatnak a díjátadó gálája. Úgyhogy itt három külön díjas, illetve a harmadik, második és az első díjas produkciókat hallgathatja majd meg a közönség, és nagyon izgalmas zenék születtek. Ugye a pályázók választhatták ki a verset igazából a magyar költészet egészéből, ennyi volt a kritérium, hogy valamilyen imádság fogalmazódjék meg ezekben a költeményekben. És aztán egy öttagú zsűri értékelte ezeket, neves zsűri, egyébként Steinbach József püspök úr is benne volt a zsűriben, rajta kívül pedig Böszörményi Gergely zenei producer, aki a Református Zenei Fesztiválnak az alapítója, Balla Gergely, a Platón Karatajevnek a frontembere, illetve Grillus Dániel, akit nem kell bemutatnunk senkinek a Kalákából, valamint Török Máté a Misztrál együttesből, úgyhogy egy kiváló zsűri értékelte. Nem volt könnyű dolguk az értékelés során, és nagyon izgalmas produkciók születtek, előzetesen meghallgattam az értékelt helyezett produkciókat, és tényleg nagyon újszerű hangzásvilággal is találkozhatunk ezekben a zeneművekben, amelyek megszólalnak majd ott a Bakács téren. Ilyenkor erre is próbálunk egyébként figyelni, hogy az egyes helyszíneken más-más típusú programok legyenek, más-más műfajú programok. Ugye említettem most Balla Gergelyt, aki egyébként a Platón Karatajevvel fel is lép majd, úgyhogy ők lesznek a sztár vendégeink péntek este, de a templomban természetesen klasszikus zene, orgona maraton, illetve az esti zenés áhítat szólal meg, valamint a zárókoncertünk is ott lesz majd a 10 éves központi református kórussal és az Ábrahám konzorttal, de például klasszikus zenei programokat hallhat a közönség vasárnap délután a Károlyi Csekonics Palota gyönyörű páltermében. Itt például az Eperjesi graduálból a Károlyi Református Egyetem tudományi karának a kórusa énekel majd részleteket, és utána pedig kamarakoncertek. Szűcs Máté Brácsa művész, aki évekig a berlini filharmonikusoknak volt a szóló brácsása, ő játszik majd Szalai Éva zongora művésszel, utána pedig Karasztan Eszter cselló művész, Simon Izabella zongora művésszel, szóval ott is nagyon különleges produkciókat hallhat majd a közönség, és vannak visszatérő vendégeink is, nagyon örülünk, hogy Bágyi Balázs, Bágyi Balázs New Quartettel, ugye egy kis jazzzenét játszik majd szombat délután, valamint lesz hagyományosnak mondható borkóstolónk, egy zenés borkóstoló. Ez az egyetlen programunk, amely regisztrációhoz kötött, a többi teljesen ingyenes, valamint a Csillagtúra című.
1: Ezt akartam még megkérdezni, igen.
2: Tétáinkra, úgyhogy nem ez az egyetlen, tehát két ilyen programunk van, ami regisztráció kötött, és azok pedig szombat délelőtt, kora délután folyamán zajlanak ezek a református kultúrkincseket bemutató belvárosi egyórás séták.
1: A 21. Református Zenei Fesztivál részletes programját egyébként a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány honlapján megtalálják, és itt pontosan el tudják majd olvasni. És azt hiszem, hogy ez az egész családnak jó, ez a fesztivál, május 29, 30 és 31-e, hiszen lesznek gyermekprogramok, felnőtt programok, és olyan is, amelyen az egész család részt vehet, ugye?
2: Igen, ez abszolút így van. A Bakás térre is már a kitelepülőink között is például cserkészek jönnek majd, lesznek kézműves foglalkozások is, amelyekre lehet csatlakozni, de tényleg nagyon sok zene is szerintem, azt gondolom, hogy az egész család számára izgalmas lehet, legyen az klasszikus zene, vagy népzene, például a Tázlónak a táncháza, amely szombat este lesz, az mindig népszerű szokott lenni, hogy egy moldvai csángó táncház, és gyönyörű, amikor az egész Bakás téren körtáncot járnak az emberek, annak mindig hihetetlen hangulata van, hogy ez idén is lesz, ha már a visszatérő vendégeket említettük, de természetesen dicsőítőbb hangvitelű, de mégis könnyedebb népzenei fetésű műfaj is megszólal az Ámír projekt lemezbemutató koncertjével, és megtartjuk például a részfúvós felvonulás rögtön a fesztivál elején, valamint ugye az esti Fáklyás Zsoltár énekes felvonulás szintén péntek este, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit.
1: És az idei fesztivál mihez kapcsolódik még?
2: Minden évben igyekszünk adománygyűjtéssel is segíteni nemes célokat, nemes ügyeket, és idén a szilágycsehi református templom felújítására gyűjtünk, mert hát borzalmas állapotban van ez a templom, jelentős károkat szenvedett nemrégiben, konkrétan egy része leomlott, úgyhogy erre szeretnénk adományokat gyűjteni idén. Ez egy nemes célja még a fesztiválnak, reméljük ebben is sikerrel járunk majd, és tudunk segíteni a szilágycsehi gyülekezete adományoknak köszönhetően.
1: Legyen így, én ezt kívánom, és május 29-e és 31-e között 21. alkalommal rendezik meg Budapesten tehát a Református Zenei Fesztivált a Calvin és a Bakács tér környékén, és minden részletes programot pedig a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány honlapján pedig megtalálnak. Én pedig kívánom, hogy nagyon-nagyon sikeres legyen, és nagyon sokan látogassanak el.
2: Nagyon szépen köszönjük. Várunk mindenkit nagy szeretettel.
1: Az elmúlt percekben Tóth Endre zenetörténészt hallhatták, a Református Zenei Fesztivál művészeti vezetőjét.

0: Érkezzen még néhány programajánlat. Koncertek is magyar-lengyel táncháza Fonóban, május 29-én. A Felcsák Alapítvány célja, hogy a magyar-lengyel barátság együttműködés elmélyítését segítse elő, mindez kulturális eszközökkel is támogatva. Ezen az estén elsőként a Miranda Liu hegedűművész által alapított V4 vonós négyes lép fel, a lengyel csellóművész Bartosz Kozdják, a szlovák hegedűművész Daniel Ramler, valamint a cseh brácsa művész Tomás Krejbics közreműködésével. A második koncerten a 2024-ben Felcsák lemezt kiadó Lisztes Jenő cimbalom projekt lép fel, utána pedig a fennállásának 50. évfordulóját ünneplő Téka együttes következik. Az estét táncház zárja, ahol Pálházi Bence bandája szolgáltatja majd a magyar és lengyel dalokat. Nagy Ella és Józsa Tamás segít a tánclépések elsajátításában. Új kiállítás nyílt a Robert Capa kortárs fotográfiai központ falai között, ahol a világhírű fotográfus Robert Capa eddig alig ismert, Magyarországon készült felvételeit láthatja a közönség. A Magyar Riport 1948 című tárlat egy rendkívüli történelmi korszak pillanatait idézi meg. A kiállítás középpontjában Capa 1948-as hazatérése áll, amikor hosszú évek után már nemzetközileg elismert fotóriporterként érkezett vissza szülővárosába. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Marad a nyári idő sok napsütéssel. A NATO főtitkárral kezdi brüsszeli tárgyalásait Magyar Péter. Csak nem 1000 diplomata útlevelet von vissza a külügy. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adéla vagyok. Brüsszelbe utazik ma a miniszterelnök, aki a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik. Magyar Péter holnap az Európai Bizottság elnökével Ursula von der Leyennel tárgyal a befagyasztott uniós pénzek felszabadításáról. Korábbi hírek szerint egy politikai megállapodás aláírását is tervezik, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból, az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. Komoly visszásságokra bukkantak a nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek átvizsgálása során, közölte a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Belkei György László közösségi oldalán elmondta, Szijjártó Péter minisztersége idején sportklubok, haverok, másod-harmadvonalbeli politikusok és azok családtagjai, de még külföldi személyek is kaptak ok nélkül diplomata útlevelet. Orbán Anita külügyminiszter 943 nem alanyi jogon járó úti okmány visszavonását javasolja. A Fidesz szerint a diplomata útlevelek kiadása és használata minden esetben a törvények szerint zajlott. Megkezdte munkáját az Osztrák-Magyar Tárca Közibizottság a magyarországi aszbesztszennyezés kivizsgálására, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. A kormányhivatalok jelenleg a lakosság által leadott kőzetmintákat vizsgálják, miközben megkezdik az érintettek egészségügyi monitoringját is. A tájékoztatás érdekében külön honlap indult, ahol a szennyezéssel kapcsolatos információk és a vizsgálatok állása is elérhető. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Ebben egyebek mellett sürgetik önállóságuk alkotmányos védelmét, finanszírozásuk újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A szervezet pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, valamint azt, hogy megalakult az Országgyűlés Vidék és Településfejlesztési Bizottsága. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdítja a budapestieket a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán arról beszélt, nagyon asszályos nyárra számíthatunk idén is. Van egy applikáció, ami lehet jelezni, ki melyik fa gondozását vállalja. A főváros arra hív minden önkormányzatot, hogy csatlakozzon az önkéntes vízadási programhoz. Napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség, sok felé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Kedves utasaink! Ez itt a Business Class Replay, ahol visszakanyarodunk és felidézzük az előző adás legfontosabb beszélgetéseit.
1: Itt van velünk a stúdióban Bot Péter Ákos, közgazdász, egyetemi tanár, egykori ipari és kereskedelmi miniszter, egykori jegybankelnök.
2: Hagyjuk.
1: Nekem kollégám a Corvinus Egyetemen mondhatom.
3: És egy pénzügyminiszter, kérdez, egy volt pénzügyminiszter.
1: De legalább nem egy kormányban volt, tehát ez nem adatott meg. Hát köszönjük szépen, hogy bejöttél hozzánk, és akkor kezdjük a legfrissebb, ugye tegnap volt kamatdöntőülés, ami nagyon sokszor úgy előre a piac már tudja, fognak emelni, nem fognak emelni, nem nyúlnak hozzá, tehát csökkentenek. De azért most volt egy kis izgalom, sőt a sajtótájékoztatóból kiderült, hogy nem volt egységes a döntés. Na szóval, hogy értékeled azt, hogy nem nyúltak hozzá, de hogy már nem volt egységes a döntés, azért ez kiderült.
2: Hát nyilván volt, aki szeretett volna csökkenteni, mert nagyon magas a magyar kamatszint. Most nem is az eurozónát veszem, ahol kettessel kezdődik. Kettes a betéti, és 2.40 a rendelkezésre állás, hát ahhoz képest az izdatlan magas, ez a 6.25. Na, de veszem a csehet, az 3.5%, a román van e fölött. Még a szerb is alattunk van, tehát amikor a magyar kamatszintet nézzük, akkor ez egy igen magas kamatszint. Erre lehet mondani persze, hogy de Hormuzi szoros, ami ugye viszi fel az inflációt. De mindenkinek van. Jó, de máshol emelhetnek, és akkor ebben a közegben hangzik el, hogy Magyarországon lehetne csökkenteni. Én a végére ugrok, de hát nem voltam ott, ugye légy a falon, ember szeretne ott lenni, de szerintem a szakmai többség az volt, hogy vigyék le, de van egy politikai szempont, friss a kormány, ha most leviszik, akkor úgy néz ki, mintha politizálna a jegybank, és inkább vár egy hónapot.
1: Előző kormány volt pénzügyminiszterrel, jelenlegi jegybankelnökre mondanák azt, hogy ő most így jobb akar lenni az új kormányjal.
2: Színezetet kap, hogyha a kormányváltás előtt, után valami történik.
1: Szerintem ez butaság. Tehát ha ez szempont volt, akkor üzenem nekik, hogy ez butaság.
3: De azt akkor azt kérdezem, hogy szakmailag akkor az lenne a helyes, egy volt pénzügyminiszter, és volt jegybankelnök, hogy csökkenteni kellett volna?
2: Na most ugye van, ami miatt csökkenteni kell, ez egészen más kockázati helyzet van április 12-e délután óta. Mert előtte volt egy hatalmas kockázat, politikai kockázat, ez a politikai kockázat megszűnt. A másik oldalon van, azért elkezdtük a Hormuzt, amit mi nem kezdtünk el beszélni, az, hogy a magyar inflációs mutatót én nem nagyon tudom elhinni, mert egy csomó ár torzítás van benne. Tehát ott az infláció megy fölfele, a Hormuz miatt megy fölfele, a kamat környezet azonban, tehát kifele az nem kellemes, de a kockázat az egészen más. Én azt gondolom, hogy a politikai kockázat az óriásit esett a választás óta. Na most ez két ellentétes mozgás, akkor tessék kiszámolni az eredőt, tehát ezért nem tartom butaságnak, hogyha egy döntéshozó testület figyelembe veszi azt, hogy más mit gondol. Tehát nem az, hogy ő mit gondol, hanem hogy más mit gondol róla.
3: De azért 6 és az nem kevés, azért
2: 6. 6 az nagyon sok.
3: Igen, azért az már nagyon sok.
2: Ugye 2 és 3 között van az infláció.
3: Uh-huh. Igen.
1: Hát azt mondja, hogy jegybank azt mondta, hogy 3.5 körül lesz az éves átlag.
2: Lesz, na most.
1: De ez ugye, még ahhoz képest is sok.
2: Igen, na most azért az év végi, az szerintem a december, per december az már 5-ös lesz. De még ahhoz képest is sok, mert az ugye itt azért a kamatszintet, azt nem az adatvezérelt. Nem úgy van, hogy a következő 2 hét adata vezérli, hanem...
1: De azt mondták, hogy adatvezérelt üzemboltban maradnak, amit én megőrülök, mert mi eddig nem volt adatvezérelt, tehát eddig nem néztük az adatokat.
2: Nem kell az adatokat annyira komolyan venni. Hát mondjuk az inflációs adatot most melyiket vegyem? Én a maginflációt nézem, mert abban nincs benne az a sok marhasság. Tehát az kicsit feljebb van, mint a fogyasztói árindex. Na, szóval azt gondolom, hogy

0: te már itt vagyunk az eurózónánál, akkor neked erről mi a véleményed? 30-ra ez tényleg elképzelhető?
1: Nem, 30-ra a feltételeket teljesítjük, és a 32 lehet maga
2: nagyon csatlakozás. Nagyon puha mondás ez a 30, tehát ebben nincsen céldátum. Magyarországnak sose volt céldátuma.
1: Céldátum volt, csak
0: Csaba. Csaba bemondott egy 2008-as. Én emlékszem rá.
1: Kormány előterjesztés, kormányprogram volt rá a járóival 3-asban.
0: Így van, én még emlékszem rá, igen.
2: És az egyeztetve volt Frankfurttal?
1: Hát akkor mi nem voltunk EU tagok.
2: Na hát, akkor az nem céldátum, hanem az egy politikai szándék.
1: Tehát, egyébként nyilván voltak beszélgetések. Tehát,
2: jó, de én a céldátumot azt gondolom, hogy az egy valami, mint a parlament akár meg is szavazhat. Tehát az valami. Ami meg van tárgyalva, az föl van egy pálya rajzolva. Most ilyen nincsen, és a lengyeleknél sincsen, de azért ahogy látom a dolgokat, ott is azért, hát majd meglátjuk, a politikától függ.
0: Tehát akkor ez a 2030-as feltételek teljesítése az reális?
2: Hát nem tudom, mert ehhez kellene ugye egy középtávú pálya. És még azt sem tudom egész pontosan, hogy ugyanazok lesznek a belépési szabályok. Most ugye ez egy furcsát mondok, én nem járok Brüsszelbe és Frankfurtba, de azt gondolom, olyan kevés kimaradt eset van, és mindig speciális. A svéd az speciális, a dán az speciális. Igazából már csak 3 eset van. Ja, meg a román, de az ott vannak céldátumok, csak azok nem tudták betartani.
1: Mert ott nagy bajok vannak most szerintem.
2: Hát igen, ott az van, ami ránk várhatna, hogy ha mondanak egy céldátumot, vagy mondanak egy pályát, és utána az első közleménykutatási eredmény romlásnál megijed a hatalom, és mondjuk a következő éves költségvetésnél lazít. Ha nem ijed meg, hanem vagy azért, mert elég bátor, vagy azért, mert országos támogatottsága van ennek az ügynek, akkor viszont elkerüli azt, ami 20 éve ügy, hogy minden választás előtt a költségvetés ugye kilódul a helyzetéből. Na.
0: Mi a helyzet a forinttal? Tehát ugye nagyon sokan mondják azt, hogy most már nagyon erős a forint, és az exportőröknek ez nem annyira kedvező, és lehet, hogy azért ezt figyelembe kéne venni.
2: Igen, hát én exportőrök között voltam, és szívták a fogukat. Én mondtam nekik, hogy hát mi a gond, ott van a forint most, mint volt 4 éve. Ott van a zloty, mint 4 éve. Ott van a cseh korona, mint 4 éve. Ugye jó, csak van egy kis különbség, hogy ezek mindig is ott voltak, a magyar forint meg közben bezuhant. És hát ahhoz képest fölment valóban 6-8%-kal, az kellemetlen az utolsó hetekben, előtte viszont lement 6-8-10%-kal, és akkor a legjobb lenne, hogyha nem lenne forint, az akkor meg lenne a probléma oldva.
1: Az exportőrök kapcsán, hogy nagyon sokan hozzászoktak a 400 körüli euróhoz, és az egész költségszintjük ehhez alkalmazkodott. Tehát nyugodtabban emeltek bért, picit nyugodtan emeltek más költséget, mert 400 körül eurónál ez nem volt gond, hogy megtérül. Most viszont, mikor visszamennek 360-ra, most már nem olyan könnyű csökkenteni a béreket, meg a létszámot, meg az egyéb költségeket. Nekem van olyan jó ismerősöm, itt én 99%-ot exportál között, hogy tavaly 25%-kal nőtt a bevétele, 25%-kal is csökkent a profitja az árfolyam miatt kizárólag.
2: Igen, hát ezt én is érzem, én is számlázok euróba, és kevesebb jön be. De oké, hát ha a levegő valuta van, akkor az lebeg. Ha kicsi a valuta, egy exóta, akkor nagyon lebeg. Hát most ugye most felfele lebeg, mármint úgy erősödési irányban. Legjobb volt, ha nem lenne az egész probléma, de az euróra visszatérve, itt majd lesz egy erősödés akkor, hogyha a pálya elindul. Most azonban én egy hype-ot érzek, tehát ezek nem élek a piacon, tehát nyugodtan le tudom szólni a piaci szereplőket, hogy azok rövid távon mindig igazuk van, de hogy középtávon igazuk van, azt nem lehet tudni, mert általában nincsen. Előbb-utóbb azért a fundamentumok azért érvényesek. Most a fundamentum az, hogy a magyar államháztartás az kiukadt az első 4 hónapban, borzadályos az éves várható, onnan le kell majd mászni, tehát jön egy nagyon nehéz időszak, és annak során elindul majd ugye a konvergencia, a Maastrichti konvergencia, lejjebb mennek a kamatok. Na most akkor tessék mondani árfolyamot, hogyha a kamatszint nem 6,25, vagy egyben kell a kamat, hanem mondjuk 4,25.
0: Bizony.
2: Hát egész más, tehát azért mondom, hogy most még aki bemond árfolyamokat, én hallottam, mert tudom, én minden banki elemzőnek kell valamit mondani,

0: a Kuncsovtok számára, vagy, vagy Surányi Gyuri bemondott egy árfolyamot, hogy mit szeretné. Nem mondott be semmit, igen. Mert hogy hát azt kellene látni, hogy mi lesz az a pálya majd, amin 3 év múlva, amikor már az ERM2-be vagyunk, na akkor kezdi kitapogatni a piac az árfolyamot. Tehát most még idő előtti, hogy én azt mondjam, hogy 300 valamennyi.
1: Mekkora veszélynek tartod azt, hogy esetleg túl erős forinttal csatlakozunk az eurozónához? Ugye az, hogy a szlovák eurozóna csatlakozás nem egy ilyen felhőtlen sikertörténet, azt leginkább a túl erős koronának tudják be, amikor csatlakoztak.
0: Igen, de itt...
1: Mekkora veszélynek érzed ezt Magyarország kapcsán?
0: Jó, hogy mondod, mert ugye itt két dolog van. Egyik az, ami világos, hogy amikor van már egy komoly céldátum, amikor már lehet tudni, hogy az euró az lesz, most már nem tudom, karnyújtásnyira van, az az ország az általában kockázata csökkent, tehát az felerősíti az árfolyamot a piacon, és teljesen logikus. A szlovákoknál volt egy speciális ügy, hát ők 2008 júliusában megkötötték az árfolyamot, hogy ugye át tudjanak térni január 1-én, a final fixing meg volt nyáron, és akkor jött a Lehman Brothers.
1: Tehát a válság.
0: Pehjük volt abban az értelemben, hogy utána ők már megkötötték azonnal, hát erős, olyan, amilyen árfolyamon, és utána a magyar forint hozzájuk képest zuhant 12%-ot, elkezdtek átjárni januárban vásárolni Magyarországra, mert Magyarország olcsó lett, Szlovákia meg drága lett, de ez nem politikai hiba volt, hanem pech. Hát azt ugye a Lehman Brothers-et nem ők csinálták, nem én csináltam, nem te csináltad.
1: De ilyen pek bármikor jöhet, tehát, hogy...
0: Csinál, jó, na ebből csak az következik, hogy az életben vannak, hogy is mondjam, olyan kockázatok, amit nem lehet beárazni.
2: Ha beszéljünk akkor, ha már itt vagyunk a külföldi példáknál, hogy sikerült a horvát, vagy esetleg most már lehet-e valamit tudni a bulgár csatlakozásra?
0: Na most jól sikerült mindegyik, és a szlovák, na most szóval a helyzet az, hogy azért, ugye most a mi fejünkben benne van, hogy hol lehet elrontani majd a magyart. Hát már nagyon nehéz lesz elrontani, mert elkapkodni nem lehet, itt most nem arról van szó azért, hát a szlovákról beszélünk az, mikor is volt, ugye 20 éve lassan ezek a folyamatok. Hát akkor még mindenki másként ismerte az árakat, másként árazott. Nem volt annyira euroizálva a gazdaság. Hát most Magyarországon már nem kell annyira magyarázni még a Mariska nénének, akit a politikusok rettegnek, hogy mit mond Mariska néni erre az ügyre. Mert a fiataloknak eleve hát jönnek, mennek máskának, ők tudják, hogy mi az euró árfolyam, és a kártyájuk mögött esetleg euró van. Szóval én ahogy látom a bolgárt, meg a horvátot, mind a kettő euroizálva volt. A bolgároknál hozzá volt kötve 20 éve, tehát ott csak denomináció változott, és ott is volt persze egy párt, igaz, hogy az oroszok finanszírozták őket, akiknek nem tetszett, de mindenhol van egy ilyen párt, amelyeknek nem tetszik, de azoknak nem tetszik az se, hogy a föld kerek, az se tetszik, hogy oltást adnak a gyerekeknek, tehát most azt gondolom, hogy a közvéleménynek egy részét nem kell ebben komolyan venni, az üzleti szektorban, meg ahol megyek, hát mindenki, hát persze azt mondja, hogy hát ha most euró lenne, akkor egy gonddal kevesebb lenne, neki maradna elég.
1: Egy utolsó kérdés, aztán futunk kifelé. Hitelminősítők, hogy a Moody's a múlt héten nem változtatott, igen, pénteken piaczárás után, ugye előttünk van még a Fitch meg a Standard & Poor's. Vársz tőlük bármilyen változást, illetve mikor lehetséges, hogy elkezdik javítani a magyar hitelminősítést?
0: Hát ők ugyanazt látják, mint most, amiről beszéltünk a kamatszintnél, hogy a politikai kockázat leesett, mert az óriási volt a kockázat, ha Orbán marad, vagy esetleg elhúzódik a kormányváltás valamilyen kombinációk miatt, két párt összefog a harmadikkal szembe, valaki megóvja a választást, való újraszámolást kérnek, akkor ugye egész más lett volna, akkor azonnal leminősítenek minket. Én szerintem, de hát te is tárgyaltál velük, ugye az adatokat nézik, az adatok nem jók. Az adatok rosszabbak, mint voltak, amikor ősszel itt jártak, mert hát a deficit nagyobb lett. A növekedési mutatók talán javulnak, tehát ebből azt gondolom, hogy mindent összeraknak egy modellbe, akkor az jön ki nekik, hogy upside risk, tehát javuló a kockázati környezet, de rossz mutató. Ezért valószínűleg megtartják a negatív kilátásokat, hogy ne bízzuk el magunkat, és megtartják a besorolást. De nem akarok tippelni, hát ez történt most, és ez elég logikus volt, és a piac erre nem is reflektál semmilyen formában, mert ez azt jelenti, hogy várunk.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttél és mindezt elmondtad nekünk. Bot Péter Ákos közgazdász egyetemi tanát, a Budapesti Corvinus Egyetemről kollégámat hallottuk, és szerintem lesz még miről beszélgetni a következő években. Köszönjük. Jazz.

0: Kedves utasaink, helyezkedjünk kényelembe, kapcsoljuk be az öveket, felszállunk. Indul a Jazzy reggeli műsora, a Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel, itt a Jazzy-n. Reggel is együtt vagyunk.
1: Jó reggelt kívánunk! Május 28-a van egészen pontosan fél hét, a stúdióban Sur Imre és Gaskó Balázs köszönt Önöket, SMS számunk pedig 06302010909. Jó reggelt, Balázs!
2: Szép jó reggelt mindenkinek, főleg neked meg a lábadnak.
1: Főleg nekem meg a lábamnak. Kérem szépen, azon gondolkodtam, hogy itt a hétvége, és most szembesültem azzal, hogy egyrészt BL döntő van, és talán most szembesültem azzal, hogy június 11-én megkezdik a foci világbajnokság. Hogy fogjuk mi ezt bírni, kedves Balázs?
2: Sehogy nem fogjuk bírni, pláne ugye, hogy...
1: Oda leszünk szögezve a televízió elé?
2: Hát igen, most nézem én, hogy milyen időeltolódások lesznek itt Amerikával, Mexikóval, meg a csatolt
1: részekkel. Hát általában a korai meccsek kezdődnek nálunk este 9-kor, a késői meccsek pedig ilyen éjfél, 2 és hajnal 3.
2: Azt, hogy fogom megmagyarázni otthon. Tehát,
1: azt nem fogod.
2: Azt nem fogod,
1: Bali, tudom, azt nem fogod megmagyarázni. Nem tudom, szerinted, hogy ugye jellemző volt korábban az, hogy alapvetően, amikor az amerikai kontinensen volt a világbajnokság, akkor amerikai csapat nyert, hogyha Európában volt a világbajnokság, akkor európai csapat nyert. Aztán ez ugye borult, mert most már vitték Ázsiába és mindenhova, meg Afrikába. Na de te mit vársz?
2: Európa. Én Európát várom. Én mindig erre szavazok. De csak azért, mert a többit nem ismerem. Én nem követem a Copa del
1: Amerikát, igen?
2: Amerikát. Nem tudom, hogy Ázsiában mik vannak. Én Európát várom szokás szerint, de ez a megmagyarázás, én még a szombatot sem fogom tudni megmagyarázni otthon. Egyrészt, hogy én a belvárosban lakom, tehát, hogy ott mi lesz. Másrészt meg én, hát, senki, mindenki kérdezi, a közértben, a szomszédban, lenne a téren kutya sétáltatás közben, hogy kinek drukkolok. Én mindig az angoloknak szoktam drukkolni, de...
1: Na de jó, hogy ezt felhoztak. Kérlek szépen, a következő helyzet. Néztem egy kicsit a statisztikákat. Ugye az Arzenálé volt a legjobb védelem az egész BL mezőn, mert összesen 6 gólt kaptak az egész sorozatban eddig. Ez brutálisan jó szám. Tehát ez valami egészen elképesztő.
2: Rolóle.
1: A másik oldalon meg ott van a legjobb támadósor, Dembélével, Kvaracellával, és meg lehetne sorolni a fél csapatot. Tehát a legjobb védelem fog összecsapni a legjobb támadósorral. A nagy kérdés az lesz, hogy mondjuk hogyan fog működni a Paris Saint-Germain védekezése és az Arsenal támadósora.
2: Csak nehogy kioltsák egymást, és egy rettenetes,
1: unalmas
2: beásos.
1: Nem tudom. Nem. De azért az Arsenal nem egy, az Arsenal is domináns futballra törekszik, tehát ő szeretné többet birtokolni a labdát. Tehát a középpályán lesznek óriási csaták, hogy ki hogy szerzi meg a... Tudod, mit lesznek döntő momentumok? Hogy ki hol tud mondjuk labdát szerezni, és abból milyen gyorsan tud támadást építeni.
2: Most próbálom a képernyőn magam előtt látni a... Igen. Igen, mert előre ott már megteszik a dolgukat, meg a hátsók is megteszik a dolgukat.
1: Közben, hogyha nincs felállt védelem,
2: jó.
1: Akkor abból ki mit tud profitálni.
2: Jó, és hát meg fogjuk ismerni, hogy ez a két tábor milyen hangulatot teremt. Szóval azért az iszonyat lesz.
1: Előre szólok a drága budapesti hallgatóinknak, hogy nagyjából ugye 60 ezeres a Puskás stadion, 60 pár ezeres. 17 ezer ilyet kaptak, hogyha jól olvastam, az angol, illetve a francia szurkolók.
2: De
1: nem ennyien jönnek, hanem több százezren.
2: Igen.
1: Volt, aki már a milliót pedzegette. Most az annyit jelent, hogy lesznek különböző szurkolói zónák, főleg ott a Városligetben, meg még itt-ott, de ettől függetlenül az egész város meg lesz bénulva, vagy béna lesz, lebénul.
2: Egyébként tehát el lehet menni sétálni és megnézni, hogy egy milyen, hogy egy kivetítő előtt ül 13 ezer francia, és ők mit tudnak csinálni. Vonatkoztassunk el attól, hogy most mi közlekednénk, vagy valami, de én nézzük meg érdekességgel, hogy
1: nagyon sok lezárás lesz, tessék figyelni majd az útinform, illetve a főinformnak a jelentéseit.
2: Nem is tudom, mikor jönnek, tehát nyilván pénteki leszállások vannak.
1: Hát péntek, szombat, rengeteg.
2: Igen, de nálunk már, én a belvárosban, az úgynevezett buli negyedben lakom, ott már vannak. Ott már
1: most is vannak.
2: Már, igen, az idősebbeket, hát nyilván iskola van, tehát még csak ők tudtak eljönni.
1: Eljönnek ilyenkor egy kicsit már lazítanak, fölmérik a város kocsmáit, hogy mihol, merre, meddig.
2: Most még ezt
1: mennyibe kerül? Igen, egészen elképesztő. Egyébként arra is számítani kell, hogy tényleg nagyon-nagyon sok a lezárás. Tehát le fogják zárni nagyjából a Hősök terétől az egész Dózsa-György utat, le fogják zárni egy nagyon jelentős részét az Andrássy útnak, a belváros biztos, hogy tele szurkolókkal, tehát ott lesz szerinted csete paté?
2: Utána lesz hőzöngés, de az csak fiatalok miatt, az egy bármilyen diszkóban esetnek. Nem, szerintem nem. Nagy éneklés, vonulás lesz.
1: 4000 magyar rendőrt vezényelnek a helyszínre.
2: És egyébként nézzük meg, mindig csak utána szokott lenni balhé. Tehát a meccsek alatt nem, tehát Párizs csak akkor velik szét.
1: Hát azért a meccsek előtt is szokott lenni.
2: Jó, de most...
1: Én abban bízom egyébként, tehát az angoloknál ott azért ott én azt gondolom, hogy nem Angliában van a meccs, hát azért ide valószínűleg tehetős utaznak, és ez feltételez valamennyi kulturáltságot is. A franciáknál teljesen más a helyzet, a Párizsnak rengeteg olyan szurkolója van, aki fiatal, és mondjuk úgy, hogy lázadó, jó? És akkor ott az kicsit más kultúrközeg is a párizsi, úgyhogy hát abból lehet.
2: Legyen jó. A VB-re visszatérve, hát azt pedig nem tudom. Mondom, egyelőre még engedélyt kell kérnem, hogy enyém legyen a nagyszoba éjjel, és reggel ott aludhassak a kanapén, ezt majd valahogy meg kell oldani.
1: Írok neked igazolást.
2: Köszönöm szépen.
1: Nagyon jó. Na, gyorsan akkor szaladjunk végig azon is, hogy mi mindennel foglalkozunk a mai műsorunkban. Héttel után a választások utáni konfliktusokról, a megosztottságról, illetve a megbékélés lehetőségről beszélgetünk majd Barati Tamással, a Connect Conflict Night főszervezőjével. Kérlek szépen, van egy éjszaka, ahol ilyen színházi előadásszerű keretben próbálják feldolgozni, hogy a különböző ilyen-olyan konfliktusokat legyen, az, ami a választások után jött, ugye, hogy te ide szavaztál, én meg oda, na, ezeket hogyan lehet feloldani, de akár csak egy családi balhét is.
2: Sok sikert.
1: Aztán, 7:30 után azt a kérdést tesszük fel, hogy kínai vagy európai autót vásároljunk, hogy kinek melyiket érdemes választani, abban Bögös Sándor autós újságíró műsorvezető kollégánk segít majd eligazodni. Van egy döbbenetes élményem az elmúlt két évből. Különböző konferenciákon ki vannak állítva mindenféle jó márkájú autók, ilyen is, olyan is. Egészen döbbenetes már a különbség a kínai autók javára, képzeld, de a belső, tehát most nem a motorról beszélünk, nem a karosszériáról beszélünk, a belső kialakításról. Nagyon szégyeltem magam, amikor az egyik vezető német gyár vezető autójában tele volt műanyaggal, szembe a középkategóriás kínai meg tele volt belül bőrrel és fával. Tehát én éreztem magam kényelmetlenül. Tehát ennyit nem lehet spórolni. Ekkora különbség nem lehet a két ország gyártósora között.
2: Szabad, igen, mert egy darabig még veregetjük a márunkat, hogy jaj, igen, Európa, aztán majd rájövünk, hogy...
1: 8 óra után, kérlek szépen, a locsolás, a kertünk öntözése lesz a témánk, ez Boros Dávid, az Oázis Kertészet ügyvezetője ad majd praktikus tanácsokat. Kertészkedsz, nem? Belvárosban nem szoktál.
2: Nem, ilyen folyosói muskátlés vagyok, de hát látom, hogy mennyire szárad ki. Ez egyébként nagyon érdekelne, hogy szabad-e, hogy szabad. Föltalálták már a csepegtetést, nem lehet így szórni, locsolni az ivóvizet, az hihetetlen, hogy mit pazarolunk.
1: Hogy ivóvizet pazarolunk. Kérlek szépen, kiköltöztem Martonvásárra. Óriási hobbim lett a kertészkedés. Hát nem tudom neked elmondani, és ebben van egy nagyon jó társam, a feleségem, aki még többet kertészkedik, mint én, ugye, hogy többet is van otthon. És kérlek szépen, hihetetlen élmény, és tegnap örömtáncot jártunk, mert kétszer is zápor esett, kérlek szépen, Martonvásáron, és hát borzasztóan jól esett. Az egész, hallod, hogy föllélegzik a fű, meg föllélegzik a növények, hogy megjött.
2: Illetve én minden hétvégén egyszer vagy kétszer erdei sétát teszek, normafa.
1: Az nagyon jó.
2: Még nem elég. Ami volt az a pár nap, az egyrészt le se jött, szóval óvatosan a vízzel, nagyon spóroljunk, és nagyon okosan, ezért vagyok kíváncsi rá, hogy hogyan lehet megoldani ezt okosan, spórolva, és mégis a növényeknek eleget adva.
1: Hát igen. Meg hogy mennyit, meg hogy mikor? Igen.
2: Ja, azt nem is tudom, hogy éjjel vagy reggel.
1: Kérlek szépen, 8:30 után a román kormányválság részleteibe Szakel István Lóránd, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány stratégiai igazgatója avat majd be bennünket. Nem tudom, hogy mennyire figyelted a román választásokat.
2: Tehát... Volt egy erős beszólásunk, én csak az utóbbi pár nap történését láttam, plusz ez a premontrai falbetörés. Nem tudom, szerint én nagyon remélem, hogy ezek csak ilyen szóbeli problémák vannak, és tudunk együttműködni. Itt nyilván nekünk a magyar nemzetiséget kell nézni.
1: Abszolút, de ennél sokkal súlyosabb a helyzet, mert hogy a korábbi kormányok elég pazarló gazdaságot folytattak, a mostani kormányfő pedig azt mondta, hogy ő ezt megpróbálja rendbe hozni, és leviszi mondjuk az inflációt 9%-ról 8%-ra. De hát az nem megy csak úgy magától, tehát ezért tennie kellett, viszont erre azt lépték a románok, hogy ez így nekünk nem jó, ne szorongassák azt a nadrágszíjat nekünk, és az ellenzék meg persze ezt kihasználja, és azt mondja, hogy hát kérem szépen, hát maguk itt elrontanak mindent. Tehát ahelyett, hogy a mi terveinket fogadták volna el, helyette a saját fejük után mentek, és hát ez úristen milyen rossz.
2: Nyilván nem értek hozzá, de nagyon fontos viszonyítási pont mindig Románia, de akkor nekünk azért kell nézni,
1: igen. Igen, igen, pontosan. 9 óra után témánk a belföldi turizmus, ezzel kapcsolatosan ma reggeli KSH gyors jelentést is elemezünk majd Kis Róbert Ilyát turisztikai szakértővel. Egészen elképesztő számok vannak, belföldi turizmusra, és nem csak most a foci bajnokok ligája döntő miatt, ahol 1 millió forintért is van kiadó lakás egy napra, meg két napra, vagy egy éjszakára 1 millió forint, oké? Hanem úgy általában. És akkor mirásról beszélgethetnénk majd a nap végén, mint a szombati bajnokok ligája döntő kapcsán, Dénes Ferenc sportközgazdász lesz majd a vendégünk, aki kicsit így a számok nyelvén is a számok nyelvén is megmutatja, hogy mit jelent ez akár egy-egy klubnak, vagy akár egy-egy ilyen városnak, mint Budapest, aki megrendezhet egy ilyen eseményt, és így tovább. Na, ennyi mindennel köszöntjük Önöket a mai műsorban, és akkor most jön egy ikonikus muzsika, aminek az a címe, hogy Garden Party, mert hogy itt vagyunk most már a nyár elején.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Business Class, ahol exkluzív gazdasági koktélt szolgálunk fel.
1: Jó reggelt, május 28-a van, 3-7 lesz egy perc múlva. SMS számunk 06302010909. Ugye milyen jó volt ez a kis mezzoforte? Át is gondoltam, és arra jutottam, hogy kérem szépen, ma csak olyan zenéket fogok játszani, amiben vagy a napsugárról van szó, vagy a nyárról. Tehát egy kicsit így próbáljuk hangulatba hozni a nyarat így itt a Jazzy Rádió stúdiójában. És ugye már nyár, akkor ugye jönnek az utazások, a pihenések, és hát egy csomószor használjuk a repülőgépet, mint utazási formát, és találtam egy olyan problémát, amivel szerintem érdemes foglalkozni. Képzeld azt a helyzetet, hogy azt mondod, hogy mondjuk többet utazol, meg átszállsz, meg azt várod, hogy az utolsó pillanatban, amikor már az utolsó járaton vagy, te minél előbb leszállhass a repülőgépről. És ezzel azt mondod, hogy oké, inkább fizetek egy kicsivel többet, de mondjuk ülhessek az első három sor valamelyikébe. Fölszállsz a gépre, viszed magaddal a kis kézi podgyászodat, és azzal szembesülsz, hogy az első három sornál a kézi podgyászod nem fér be. Mert akik hátrébb ülnek, azt gondolták, hogy nem cipedik el mondjuk a 10. vagy 12. sorig a saját kézi podgyászokat, hanem előbb lerakják, és majd ott kiveszik, amikor majd jönnek kifele. Igen ám, csak hogy ezzel ugye mit produkálnak, milyen helyzetet produkálnak? Hát azt a helyzetet, hogy neked, aki a 3. sorban ülsz mondjuk, hátrébb kell vinni a podgyászodat mondjuk a 6., 7., 8. sorhoz. Mi történik ilyenkor? Ilyenkor még semmi. Fölrakod, aztán nagy nehezen visszaviszkélsz a 3. sorba, leülsz, repülsz 2 órát, megérkezel, leszállsz, mindenki örül, mindenki alig várja már, hogy fölállhasson a 2 órás út végig, be voltál szorítva a fapodosnál ugye egy ilyen kisebb pozícióba, mindenki föláll, és akkor jön az, hogy oké, elindulnál hátra a csomagodért, de nem tudsz, mert ott állnak az emberek a folyosón. Közben, akik meg már kinyitják az ajtót, te szeretnél hátra menni, de nem tudod, esetleg el tudsz kezdeni kiabálni, meg integetni, hogy féltek azt a kék bőröndöt, ami ott van, az hoz már el idáig nekem, de nem nagyon reális, ugye, hogy valaki megécsélyese, meg el is hozza. Tehát ilyenkor mit lehet csinálni? Megpróbálsz hátra elvickélni, elnézést, bocsánat, ott a csomagom, igen, és közben mindenki örjön, hogy miért nem szállnak le, hisz van egy idióta, aki föltartja a sort, és nem ő volt az idióta, hanem azok, akik lustaságból nem vitték el a saját sorukhoz mondjuk a bőröndjüket.
2: És akkor a stewardesseknek milyen jogosítványt adjunk meg? Ő merre szólni az elején? Ebben nem gondoltam bele, de ez borzasztó.
1: Mert hát ezzel rendszeresen találkozom egyébként.
2: Neki kéne ott rendet tartani, vagy megtiltani, hogy nem rakhatod le előbb, vagy... aha. Hát...
1: Szóval, hogy ez ilyen, és ez csak kultúra kérdése, tehát, hogy ne akard megspórolni azt a pár métert a bőröntöddel.
2: Akkor most megint a gyerekszobáról beszélünk, ami otthon van, vagy otthon nincs, vagy... Aha. Uh-huh. Jó, ugyanakkor meg benne van, hogy mindenkit arra nevelnek, hogy legyél ügyes, meg ügyeskedő, mert te az...
1: Legyél élelmes.
2: Élelmes, igen, és te nem fizettél azért a 10 percért, de valahol be tudod hozni, és akkor otthon meg még lehet, hogy meg is tapsolják meg baráti társaságban.
1: Közben vagy meg, milyen kis szemfüles volt.
2: Közben meg valaki lekéste a csatlakozást.
1: Például. Miatt. De nem is, gondold végig, hogy az egész közösség, tehát van egy gépen 100-200, nem tudom hány száz ember, és azért nem tud leszállni, és te se tudsz leszállni a 17. sorból, hisz ott előtted ott tökölnek, és pont a te csomagod miatt.
2: Újra kéne tanulni valami szabályzatot, elolvastatni mindenkivel, nem csak azt kéne szegény megtanulnunk, hogy amikor leesik az oxigén, akkor mit kell csinálni, hogy kell viselkedni egy repülőn. Ez baj. Uh-huh. Ez baj. Én ezt problémának tartom, te
1: abszolút,
2: is.
1: Abszolút. Utaztok valahol egyébként?
2: Nem, idén? A fiamra hagyjuk ezt, most jött meg... Szardiniáról, utána Athénból, hát ezek a jól kihasználható és olcsóbb fapados jegyek, és még van kettő a nyára nekik.
1: Uh-huh. Hát ez nem, így azért szép.
2: Én a vonatot szeretem, meg az autót.
1: Jó a vonat, de a vonat a legjobb. Vonat. Én rájöttem, a vonat a legjobb. Én nagyon szeretem ilyen szempontból a vonatot, és föl tudsz állni, tudsz sétálni, van büfékocsi.
2: A térded a lábad.
1: Elfér a térdem lábam, így van.
2: Kis
1: így van.
2: A szabadság a legjobb.
1: Úgyhogy a vonat az egy nagyon kényelmes, vagy hogyha az ember mindcsak azt mondja, hogy kiugrom ide Bécsbe. Nagyjából ugyanannyi idő alatt van kint a vonat, mint az autó,
2: Nincs stressz, nincs lezárás az egyesen.
1: Igen,
2: például. 14 kilométeres sor, mint
1: dugó, igen. És akkor legjobb mondom azt, hogy az út is olyan, hogy nem te vezetsz, tehát nem kell koncentrálnod, sokkal pihentebben érkezel meg, és akkor szépen kényelmesen föl tudsz állni, tudsz egy kicsit sétálgatni, hogyha arról van szó.
2: Klíma van, az ülések jók, mondom, most próbáltam.
1: Van wifi a vonaton, van légkondi a vonaton.
2: Tessék vonatozni.
1: Igen.
2: Jó, igen. Jót jelent.
1: Na, ahogy azt mondtam volt, kérem szépen, a mai nap csak olyan zenéket játszom, hogy vagy a nap, vagy a nyár szó benne van, úgyhogy most vagy a zenekar nevében, vagy a dal címében, úgyhogy most a Sun is Shining, ugye a nap az sugároz, igen, vagy a nap az besüt ránk, és a Trippinova felvétel. Maradjon a tovább is, ez itt a Jazzy.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Május 18-a és június 1-e között Tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Ezen a héten a Jazzyben minden fenékig tej fel.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
2: A Nemzetközi Büntetőbíróság tagja marad Magyarország. Külön honlapon lehet informálódni a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezésről. Pár fokkal enyhébb idő várható, a hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul. Jó reggelt kívánok! 2026. május 28-a csütörtök van, a mikrofonnál Vukovi Judit. Kivételes eljárásban megszavazta az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amellyel visszavonják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az előterjesztést a Tisza párt 133 képviselője támogatta, a Fidesz-KDNP 37 képviselője nemmel szavazott, a Mi Hazánk 5 képviselője pedig tartózkodott. Vitázott az alaptörvény 16. módosításáról is az országgyűlés. A változtatás értelmében 8 évre korlátoznak a miniszterelnöki mandátumot, megszüntetnék a szuverenitásvédelmi hivatalt és a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Külön honlap segíti a lakosokat a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés ügyében, és megkezdődik az egészségügyi monitoring is, hangzott el a kormány szóvívői tájékoztatón. Köböl Anita kormány szóvívő elmondta, a kormányhivatalok kivizsgálják, hogy a lakosság által bevitt minták mekkora szennyezettséget mutatnak. Megerősítette, hogy már létrejött a tárcaközi aszbeszt munkacsoport, illetve felállt egy közös magyar-osztrák bizottság is a szennyezés vizsgálatára. Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e az előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodás tervezete, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a Hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Május végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható. Több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli hőmérsékletet mértek. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt. Hétvégén tartják a Református Zenei Fesztivált Budapesten, péntektől vasárnapig a Kálvin téren, a Bakács téren és a Rádai utcában szabadtéri koncertek lesznek, emellett klasszikus zene, táncház, a református kultúrkincseket bemutató történelmi séták, pódiumbeszélgetés és orgona maraton szerepel a repertoárban. Napos, száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
3: Jó reggelt kívánok, gyér még a forgalom az utakon, torlódásról, balesetről nem kaptunk hírt. Viszont a fővárosban több helyen kezdődtek útfelújítások, amelyek sávlezárással járnak, itt például a 6. kerületben a Szív utcában, a 11. kerületben a Hunyadi János úton kifelé, Újpesten a Megyeri úton, a 13. kerületben a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, míg Kőbányán a 3. utcában az Iház utca közelében. Jó utat, további szép napot kívánunk!
0: A hírek után újra Jazzy zene.
4: 1976.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kedves utasaink, helyezzék magukat kényelembe! Indul a Business Class!
1: Nem indul, hanem már javában tart. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Ez május 28-a van, 7 óra és 1 perc. SMS számunk 0630-2010-909 a stúdióból. Súr Imre köszönt önöket. Az a jó híre, kérem szépen, hogy igazi jó kis koronyári, vagy inkább tavaszvégi időjárás lesz a mai napunk. Nem lesz olyan forróság, mint tegnap. Tegnap ugye 32 fokig ment fel a hőmérő, és ma meg kell elégednünk 26 fokkal, de hát ki akarja a 32-t, amikor a 26 is olyan kellemes, sőt, ugye nem kell belepusztulnunk. Na, gyorsan nézzünk, hogy ki mindenki ünnepel. Itt van a például a névnaposaink. Csanád Emil, aztán Agmánd, van ilyen Agmánd nevű ismerősük? Ágost, Ágosta, Ágoston, Agrippa, Bod, Elmira, Germán, Kara, Karád, Karcsa, Karsa, Lucián, Perjámos, Uránia, Vilhelma, Vilhelmina, William, Vilma, Vilmos. Ha, Isten értesse őket. Nézzük a születésnaposokat is. 1738-ban született Joseph Ignác Guillotin, francia orvos, a nyaktiló feltalálója és névadója. Hát az ő munkássága orvosnak készült, de végül a nyaktilót találta föl, nem tudom, hogy lettem volna a páciense. 1813-ban született Ormai Norbert ezeres, az 1848-49-es szabadságharc forradalom első aradi vértanúja. Aztán 1908-ban született Ian Fleming, angol író, a James Bond regények szerzője. 1940-ben egy egészen kiváló szólénekesnő, Gladys Knight, ugye ő amerikai. Ausztrál, a törpe mini szupernek hívják őt, Kylie Minogue, 1968-ban született ezen a napon. Aztán 1970-ben az én egyik legkedvesebb zenész barátom, Romhány Nyáron, aranyzsiráf, fonogram, Emerton díjas zongorista, Artisius díjas zeneszerző és hangszerelő. És van még egy eseményem is, 1982-ben, vagyis nagyjából 44 évvel ezelőtt, a mozikba került a Rocky 3 című film. És a filmben egy új főcímdal található, amely a film egyik kulcsfontosságú jelenetéhez készült. Az a cím, hogy Eye of the Tiger. Sylvester Stallone felkérte a feltörekvő chicagói Survivor zenekart, hogy írja meg és vegye fel a dalt, miután nem kapott engedélyt a Queen Another One Bite Dust of Dust című felvételére. És akkor azt mondta, hogy jó, hát hogyha arra nem kapom meg a Queenre a dalt, akkor, vagy az engedélyt, akkor kérem szépen jön az Eye of the Tiger, és hát milyen jól tettem, mert mekkora sláger lett belőle. Úgyhogy most ezzel folytatjuk, igaz, ugye mi nem a Jazzy Rádió lennénk, hogyha az eredetit játszanánk, itt van nekünk viszont a Nighthawk féle verzió. Élvezzük ezt is együtt ezen a szép tavasz végi napon.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Öveket bekapcsolni. Ez a Business Class.
1: Bizony, jó reggelt kívánunk, május 28-án 7 óra múlt 7 perccel, és egy dologról megfeledkeztem az előbb, kérem szépen, hogy ma van a hamburger világnapja, és habár a hamburgert sokan az amerikai gasztronómia egyik alappilléreként emlegetik, de hát ez az étel a németországi Hamburgból származik, ahogy ugye azt a neve is mondja, ugyanis a mai hamburgerekhez hasonló szendvicseket akár már a 19. században is forgalmazták Hamburgban. Úgyhogy ez a nap az evés élvezetéről szól, kossuk meg majd mi is egy jó kis szaftos hamburgert, kár, ugye a mai nap folyamán. Már csak azért is, hogy a vegánok is megkóstolhatják, mert hogy vannak vegán hamburgereink is. És hát kinek mi ugye ízlések és pofonok. Na jó, kérem szépen, egy sokkal komolyabb témával folytatjuk. Beszélgető partnerem Baráti Tamás, a Connect Conflict Night főszervezője. Jó reggelt kívánunk, szia!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na, szoktál enni hamburgert?
2: Szoktam, egyébként pont tegnap este is hamburgert tettem.
1: Na, Tomi, akkor gyorsan csak így a... Miről szól ez a Connect Conflict Night főszervezője titulus, mert hogy miről szól egy ilyen éjszaka?
2: Képzeld el, hogy arról szól, hogy elkezdtünk most már lassan 2 éve vállalaton belüli konfliktusos, stresszes helyzeteket összegyűjteni. Ezek főleg ilyen vezetői dilemmák, vezetők, kollégák közötti napi feszültségek, és ezeket színpadra állítottuk, improvizációs színészek segítségével eljátszottuk ezeket a szituációkat, és megpróbáltuk feloldani, megoldani, és hoztunk olyan szakértőket kommunikációs oldalról, pszichológus oldaláról, coach vagy egyéb szervezetfejlesztő oldalról, aki segített megmutatni, hogy hogyan lehetne ezt másképp csinálni.
1: Na jó, kis ördög már is belém bújt. Lehet ebbe mindig jó döntést hozni? Tehát vannak olyan antagonisztikus ellentétek, amikor egyszerűen nincs igazán jó megoldás, hisz mondjuk egy munkavállalónak az az érdeke, hogy mondjuk több pénzt keressen, és kevesebbet vagy kevésbé stresszesen kelljen dolgoznia. A munkadónak meg az érdeke, hogy a lehető legtöbbet kihozza abból a munkavállalóból.
2: Hozok neked erre egy példát. Az egyik szituáció a nemet mondásról szokott szólni. Tehát vannak azok a helyzetek, amikor szokták mondani, hogy aki felvesz sok munkát és jól terhelhető, az mindig megtalálja az újabb munka. Uh-huh. De ez nyilván kiégéshez vezethet, hibákhoz vezethet, és ilyen esetben nem mindegy, hogy ez a nagyon agyon terhelt munkavállaló hogyan viselkedik, és hogyan tud egy ilyen helyzetben akár nemet mondani. És itt is ebben a jelenetben is mindig el szokott hangozni, hogy a nemet mondás az nem egy lojalitás vesztés, nem a vállalatra mondok nemet, hanem egyszerűen belátom azt, hogy abban a helyzetben annyira túlterhelt vagyok, hogy már nem tudok többet vállalni, és mi abban segítünk, hogy ilyen helyzetben hogyan tudja a munkavállaló azt úgy elmondani a főnökének, hogy az is megértse, hogy ez egy közös érdek.
1: Na jó, de most az, hogy ki meddig terhelhető, tehát lehet, hogy valaki azt mondja, hogy jaj, én már túl vagyok terhelve, nekem már ne tessenek többet adni. Közben a vezetője meg úgy látja, hogy de hát amit produkálsz, tehát a produktum maga, az még nem elégséges ahhoz mondjuk, hogy kigazdálkodjam a fizetésedet.
2: Igen, de erre meg azt tudom neked mondani, hogy ez egy visszajelzés kultúra, és nem mindegy, hogy egy olyan munkavállalónak, aki azt hangoztatja magáról, hogy ő túlterhelt, és közben mindenki látja, hogy nem csinál semmit, vagy kevesebben, annak hogyan tud valaki olyan konstruktív visszajelzést adni, és olyan formában, hogy tényleg ebből ne sértődés legyen, hanem egy előremutató együttműködés. Ilyeneken is dolgozunk.
1: De akkor nem csak ebből, tehát nem csak munkaadó-munkavállaló konfliktusok vannak, vegyünk mondjuk 2 munkavállalót, akik egymás mellett ülnek. Az egyik egy csendes, visszahúzódott típus, szeret befele fordulni, elmélyülni a saját munkájában, szeretik gondolatokkal végigkövetni az egész munkafolyamatot. Ő mellett egy másik, aki viszont pont az ellenkezője, szeret hangosan beszélni, hangosan telefonálni, az összes gondolatát, eredményét, mindent megosztani a munkatársakkal, hisz egy csapat vagyunk, mondhatja, és az a két ember ott ül egymás mellett, és együtt kéne, hogy dolgozzanak, és közben annyira nagy a kulturális szakadék közöttük, hogy ez nagyon nehezen átítolható.
2: Igen, erre is volt egy estünk, képzeld el, az introvertált és extrovertált kollégák együttműködése, ahol pont ilyen karaktereket hoztunk be a képbe, és megnéztük azt, hogy közöttük mi a dinamika, és próbáltunk rávilágítani arra mindkettőnek, hogy hogyan tudja megérteni a másik viselkedését, és hogyan tudnak egymásnak jelezni, vagy egymással úgy kommunikálni, hogy még is ez egy előremutató együttműködés legyen.
1: Hát jó, csak megint ott van, hogy van egy csomó olyan ember, hogy jó, hát én ilyen vagyok, fogadjanak el engem így. És akkor ezzel nem tudsz mit kezdeni.
2: Hát annyit tudok kezdeni, tehát, hogy beláttatom vele, tehát megmutatom neki, hogy ez miért nem működik. Egyébként pont ezért érdekesek ezek az estek, mert amikor erről beszélgetünk, akkor mindenki mondjuk tud azonosulni egyik vagy másik véglettel. Amikor megmutatunk egy ilyen helyzetet, egy konkrét jelenet,

0: Alapvetően azt gondolom, hogy mindenki az alapja kommunikáció. Tehát ha van konfliktusunk, kezdjünk el róla beszélni, próbáljuk meg feloldani, ez a legfontosabb. Ezzel egyetértünk?
1: Abszolút. Nekünk is az egyik sarokkövünk, hogy azt megmutassuk, hogy hogyan tudunk különböző helyzetekben asszertívan kommunikálni, a passzív-agresszív helyet, hogyan tudjuk használni az empátiát, hogyan tudunk használni kétoldalú érvelést, akkor, amikor egy vitás helyzet van, és ezt nagyon tanulni kell, mert ebben nagyon, nagyon kevés a tapasztalat az emberek.
0: Mi a helyzet a nem munkahelyi problémákkal? Tehát itt volt például most egy választás. Az ország egyik fele ilyen, a másik fele olyan volt. Ha akarjuk, ha nem, a legtöbb helyen bekúszik azért a munkahelyre és mondjuk a politikai identitás, és ebből persze viták is fakadnak, és nagyon jó barátok, munkatársak tudnak összeveszni ennek. Ezt is fel lehet oldani?
1: Ezen is lehet dolgozni. Most is egy ilyen estre készülünk. Mi tavaly decemberben csináltunk egy olyan estet, ami nem munkahelyi szituáció volt, hanem arra tettük a hangsúlyt, ez volt a címe, hogy hogyan éljük túl a karácsonyt családi körben. Na, akkor már feljöttek, ugye mindig a közönségtől kapunk ilyen szituációkat, és akkor már körvonalazódott, hogy nagyon sok baráti társaságban, nagyon sok családi helyzetben túl a karácsony stresszén már megjelenik egyéb olyan stresszfaktor, akár akkor még közelgő választások miatt, amelyek komoly nézeteltérésekhez vezettek, szülők, gyerekek, nagyszülők, unokák, vagy akár testvérek között. Már akkor elkezdtünk ezzel foglalkozni, és látszott, hogy ezen is hasonló módszerekkel lehet dolgozni, és nagyon sok jelzést kaptunk a közönségünk részéről, hogy hogyan tudnánk nem munkahelyi szituációkban is ilyen témákat feldolgozni, azért most abba fogtunk bele, hogy csináljunk egy ilyen kvázi újrakezdés estet, hogy hogyan tudunk újra kapcsolódni azokkal a családtagokkal, barátokkal, vagy netán kollégákkal, akikkel az elmúlt időszak miatt nagyon-nagyon komoly ellenállásba, nézeteltérésbe keveredtünk. És itt is a kommunikáció lesz a kulcs, illetve annak a ego kérdésnek, tudod, a leküzdése, hogy képes vagyok-e félretenni az én nézőpontomat, illetve az én általam képviselt narratívát.
0: Az már nagyon erősnek kell lenni.
1: Hogy nyitni tudja ki. Szerintem a nyitás, az újra nyitás, az egymáshoz való kapcsolódás képessége, az egy nagyon nehéz.
0: Szerintem az egót letegy a legnehezebb. Tehát a legtöbb embernek az a legnehezebb, hogy letegy az egóját, mert abban például úgy érzi, hogy ő sérült, hogyha le kell tenni az egóját. És ez csak a nagyon erősek és a nagyon bátrak tudják megcsinálni.
1: Igen, itt viszont arra hívnám fel a figyelmet, hogy különböző személyiségű emberek vannak, és minden személyiséghez meg kell találnunk a kulcsot, hogy hogyan tudunk hozzá közeledni. Az ilyen nagy egójú, nagyon határozott emberekhez is megvan a kulcs, mert nyilván el kell ismerjük az ő nézőpontjukat. Sokszor helyeselnünk kell, de óvatosan meg kell tudjuk mutatni azt, hogy emellett azért attól még lehetünk barátok, lehetünk jól együttműködő emberek, és nem kell...
0: Én bárkivel tudok, tényleg azt gondolom, hogy mindenkivel tudok együtt gondolkodni. Egy kivétel van, a Ferencváros szurkolók, de ezt csak most viccből mondtam természetesen. Jött viszont egy SMS-ünk, volt már olyan, hogy valaki belátta, hogy mégsem több ember helyett dolgozik, ahogy ő mondja?
1: Volt, abszolút.
0: Tényleg?
1: Igen. Ezek a visszajelzések, hogyha úgy vannak felépítve, hogy szépen megértessük a teljesítményt is, annak is vannak szabályai, hogyan tudunk valakinek konkrétumokkal alátámasztott visszajelzést adni, nem pedig csak egy pedig nem vagyok elégedett, az nem túl konkrét, hogyha le tudom tenni az asztalra, hogy
0: miért nem vagyok
1: elégedett, nem, és tudok neki segíteni abban, hogy mivel lehetne a teljesítménye még jobb, akkor jobban belátja ezeket.
0: Na jó. Azt mondtad, hogy ez egy színházi előadás, improvizációs színészek segítségével. Hol van helyileg? Igen. Mikor van? Illetve mekkora nézőtér? Mennyien férnek be, mondjuk?
1: Szerencsére mostanában többször tudunk vinni darabokat az Átriumba, úgyhogy most június 8-án is az Átriumba lesz ez az előadás. Itt egy 350 fős nézőterünk van, mi szépen gyűlik, de vannak még jegyek, tehát még tudnak jelentkezni az érdeklődők. És most is a közönségtől várjuk azokat a szituációkat előre, már egy formon.
0: És van erre akkor egy honlapotok, ahol be lehet érni?
1: Van egy honlapunk a letsconnect.hu felületen, aki rátalál magára az előadásra, ami a megbékélés

0: és újrakezdés címet viseli, akkor ott be tud küldeni ilyen inputokat. Arra készülünk, hogy most is két felvonásban, ez 245 perc, egy 8-10 jelenetet fogunk tudni feldolgozni. Koncentrálunk olyan helyzetekre, ahol családon belüli konfliktusok vannak, olyan helyzetekre, ahol barátság és munkahelyi, és családon belüli külön érdekes lesz azok, ahol vannak mondjuk hierarchikus viszonyok, tehát egy szülő-gyerek viszony, de hát nyilván az is érdekes, amikor egy testvér pár közötti jut eszembe az, amikor bejárta a sajtót, amikor egy testvérpár, aki az első emeleten lakott, meg a földszinten két különböző molinót lógatott ki hónapokon keresztül. Láttam. Tehát vannak ilyen típusúak is, és hát hívtunk egy szakértői gárdát, velünk lesz a kommunikációs oldalról az Urák Csaba, aki a kommunikációs aspektusokat fogja hozni, meg kicsit a generációsokat. Elhívtuk dr. Pilinszky Attilát, a Semmelweis egyetemi docensét, aki mediátor és coachként is tevékenykedik, tehát hozza azt a nézőpontot, azt a pszichológusi nézőpontot, hogy hogyan tudunk hatni a különböző személyiségű emberekre, és felkértük még Martini Noémit, a HVG fiatal újságíróját is, hogy hozzon be egy ilyen fiatalos nézőpontot is, úgyhogy igyekszünk egy széles palettáról megmutatni a
1: lehetőségeket. Igen, csak egy dolog érdekel, Tomi, hogy ez egy vígjátékszerű valami? Tehát ez mennyire, tehát az emberek jókat mosolynak, amikor magukra ismernek, vagy inkább mindenki elszűnyűködik, hogy úristen, én is voltam már ilyen, és esetleg sokkolja őket, vagy megrázza őket.
0: A formátumnak fontos része a humor, de egyébként az nagyon sokszor a helyzet komikumból ered, tehát abból a leíratból, hogy annyira abszurd már, ami ott egy kommunikációs helyzetben is történik. Tehát fontos, hogy legyen azért humorfaktor, tudjunk magunkra ismerni, legyen egy görbetükör, viszont legyenek olyan hazavihető tudásanyagok, amit így a szakértők által megkapunk, vagy egy újrajátszásban, egy úgynevezett újrajátszásban, amikor a szakértők által adott inputok alapján megmutatjuk, hogy hogyan lenne ez másképp. Mi akkor vagyunk elégedettek, és szerintem a közönség is, hogyha egyszerre szórakozott az esten, és egyszerre elgondolkodott, és eddig ez mindig sikerült, remélem most is így lesz.
1: Na akkor Átrium Színház, vagy mozi, igen, a Margit körúton, ugye?
0: Igen.
1: És június 8, jól
0: Június 8, este 19
1: órás kezdettem. Jó, és még a honlapot mondjuk el, hogy hol lehet a témákat beküldeni?
0: letsconnect.hu
1: Baradi Tamással beszélgettünk, köszönjük szépen!
2: Jazzy.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A Jazzy Rendezvún bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzin. Hírek a Jazzin.
1: Brüsszelbe utazik ma a miniszterelnök, aki a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik. Magyar Péter holnap az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel tárgyal a befagyasztott uniós pénzek felszabadításáról. Korábbi hírek szerint egy politikai megállapodás aláírását is tervezik, amely megnyithatja az utat a forrásokhoz a hozatala előtt. A nem alanyi jogon kiadott diplomata és a szolgálati útlevelek jelentős részének visszavonását javasolja a külügyminiszter. Ez összesen 943 útlevelet jelent, hangzott el a szerdai kormányzati tájékoztatón. Ezekből 776 diplomata és 176 szolgálati útlevél. Az igazságügyi miniszter azon dolgozik, hogy a személyiségi és adatvédelmi szabályok betartása mellett milyen széles körben hozható nyilvánosságra az, hogy kik kaptak ilyen útleveleket az előző kormánytól. Szintén a tájékoztatón volt szó arról is, hogy a finanszírozás átláthatóságával és az intézményi autonómia erősítésével indokolta a kormány a Klebersberg központ és a tankerületi központok működésének felülvizsgálatát. A kormány szerint már rövid távon is érezhető lehet az intézményekben az, hogy növelik az iskolai igazgatók hatáskörét a tankerületi döntéseknél. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdítja a budapestieket a főpolgármester. Karácsony Gergely a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy óriási osztályok vannak, várhatóan a nyár is nagyon száraz lesz, és éppen ezért szükség van a segítségre. Közölte, a Bíkó alkalmazásban lehet jelezni azt, hogy melyik falocsolását vállaljuk a száraz, osztályos időszakban. Ismét derült, napos idő várható, északkeleten kevés komoly felhővel. Sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél, napközben 22-27, éjszaka 11-18 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: A fővárosban erős a forgalom a Budaörsi úton, befelé a Sasadi úttól. A 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt. A budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra. A Váci úton befelé a Megyeri út előtt, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot. Az Ötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Megváltozott a forgalmi rend, irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út Budafoki út útvonalon befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Priel Kornélia utcától a Dombovári útig. Tart a felújítása a 6. kerületben a Szondi utcában. Mától lezárták a Csengeri utca és az Ötvös utca között. A Terész körút és az Ötvös utca közötti szakaszt már korábban lezárták. Szűcs Magdolna, BKK Info.
3: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A Jazzy Street-en nagy a sürgésforgás. Jönnek, mennek az autók. Autós hírekről, trendekről száll a szó, és már nem csak a hétvégén, hanem a Business Class járatán is velünk utazik Bögös Sándor. Jazzy Street a Business Classban most élőben.
1: Jó reggelt, május 28-a van, 8:02. SMS számunk 06302010909. A stúdióból Bögös Sándor és Húri Bének köszöntöm Önöket. Mielőtt belekezdünk a mai témánkba, Sanyi, muszáj megkérdezem, láttad-e az új Ferrarit?
2: Jó reggelt, láttam egyébként. Nekem tetszik a formavilága.
1: Ne viccelj már.
2: Jó pofa az az autó, de nem a Ferrari vásárlóknak készült.
1: Ez nem geg. Hát ez olyan, mint hogyha eleve kihozták ilyen Trabant bilikék színben. Tehát kikérem magamnak, itt kezdődik. Kettő, hogy a gyönyörű Ferrari formákból lett egy ilyen kis kínai elektromos kompakt autó. Hát ez semmi köz a Ferrarihoz.
2: Hát ez nincs.
1: Elárulták a márkát, hát kikérem magamnak.
2: Nincs, ez ugyanolyan, mint amikor ugye megjelent a legeslegújabb Jaguar, akkor mindenki hátast ugrott tőle, hogy úristen! Ráadásul valami, nem is tudom, hogy valami egészen elvarázsolt színben. Tehát mostanában csinálnak ilyet az autógyárak, hogy bedobnak valamit, arra mindenképpen jó egyébként, hogy most itt pezsek körülötte az egész világ, mindenki nézi,
1: ezt
2: a világ
1: már
2: jelentős.
1: Ezt elérték, hogy mindenki róluk beszél.
2: Igen.
1: Na de hogyan? Hát kérem, hogyha én egy Ferrarit akarok venni, mert tetszett a koncepció, tetszik a történelmi múltja, tetszik mondjuk a piros színe, és tetszik egy csomó minden más, akkor nem egy kínai kompakt autót akarok egyébként venni, amelynek csak Ferrari logója van, bilikék színben, hát kikérem magamnak. Hát Sanyi, ez egy akkora öngól, hát hogyha ebből 3 darabot el fognak adni, azt is szerintem Kínába, akkor sokat mondok.
2: Hát de nézd meg a Rolls-Royce-t. Ott van gyakorlatilag, ugye van belőle elektromos változat, amivel egyébként rengeteg baja volt a vásárlóknak, amikor megvették, tehát komoly problémák voltak, igen, hordták vissza a nyakukra az autókat, miközben szépen apránként azért megjelent mellette egy vásárlói réteg, na annak a forma se, mondjuk az a hagyományos Rolls-ra emlékeztető történet, miközben pedig azt mondják, akik szeretik ezeket az autókat, hogy igen, van ilyen, és tehát tudok venni egy ilyet is, hogyha éppen akarok. Egyébként meg kilovattok vannak benne, lóerő, gyorsulás van ebben az autóban.
1: Ha Ferrarit akarok venni, nem ezt az autót fogom megvenni.
2: Hát nem, feltehetőleg nem, mert annak legyen hangja, az legyen Ferrari, az legyen olyan, amilyet szeretnék.
1: Az adja meg
2: amiben
1: azt,
2: amit... Amiben szerettél.
1: Így van. Na jó, igen. Kérem szépen, de már ennyit emlegettem a kínai kompakt autókat, akkor a mai témánk az, hogy vajon merre tart az autóvásárlás Európában, mert hogy én azt látom, hogy jelentősen alakul át a piac. Ugye kijött egy statisztika, ami azt mondja, hogy tulajdonképpen a 3 skandináv ország, Svédország, Norvégia és Dánia azok, akik megelőzik Magyarországot az elektromos autók elfogadottságában, és messze Magyarországon a legjobb a kínai autók elfogadottsága. Megelőzünk szinte mindenkit. És ha most összerakom ezt az egészet a saját tapasztalataimmal, vagyis azzal, hogy láttam most már a menő német márkát is, és láttam mellette harmadáron hasonló kínai márkát, azt kell mondjam, ha csak mondjuk a belső teret hasonlítom össze, akkor a kínai autónak a belső tere az sokkal szebb volt, elegánsabb volt, jobb anyaghasználat volt, kevesebb műanyag, több bőr és fa. Tehát, hogy kinyírja magát az európai autóipar ezekkel? Vagy még azért vannak közöttünk ilyen romantikus álmodozók, akik azt mondják, hogy én akkor is BMW-t, Mercedes-t, Audit, Porsche-t fogok venni, hogyha a kínai jobb?
2: Na, akkor nézzük meg, hogy miben jobb a kínai, és miben nem jobb. Tehát mi az, amivel megőrjítenek minket? Ugye Kína
1: hát
2: alaphelyzetből nem az a probléma, hogy olcsóbb, mert az jó, azt szeretjük.
1: Persze.
2: Hogyha olcsón veszünk egy olyan autót, vagy legalábbis kedvező áron veszünk egy olyan autót, amiben hűtik-fűtik az ülést, amiben belepakolnak minden technológiát, ami csak létezik, gyakorlatilag körülugrál minket az autó, hogy a kedvünkbe járjon, tehát minden megvan. Na most, hogyha ez egy mondjuk benzines, vagy hibrid, esetleg plug-in hibrid autó, akkor még azt mondom, kevésbé őrít meg minket. Amiben ugye a kínaiak nagyon erősen nyomultak, ugye az elektromos autók piaca volt, mert hogy ők ott tudtak betörni Európába, hozták az elektromos autókat, megjelentek, nyomultak, jó autókat csináltak.
1: Jobb hatásfokú autókat, akkumulátorokat raktak bele sokszor?
2: Nem okvetlenül.
1: Én azt láttam, hogy az eddig jobban működtek, igen?
2: Hát igen, én meg ülök bennük, és látom, hogy gyakorlatilag nagyjából ugyanazt tudják, és utána, most itt az elmúlt időszakban jutottam el odáig, hogy európait vagy kínait vennék. Na most, hogyha elektromosat választok, nem vennék kínai autót. Megmondom miért. Elegem van abból, amit csinálnak az infotainment rendszerrel.
1: Ja, hát az borzasztó.
2: Tehát attól egyszerűen én falnak koppanok.
1: Hát minden sipog, beszél hozzád, csipog, befékez, minden. Hát
2: nem. Ez a háttérrendszer. Ez egyébként benne van az európaiakban, és kicsit kulturáltabban visszavettek. Sőt, most éppen néztem valamelyik, igen, az a baj, amikor az ember ugye ennyi autóba ül, és ennyi sajtóanyagot olvas el, most hirtelen pedig még tegnap eszembe volt, most kiesett a fejemből, de az egyik autógyárunk, európai gyárunk most éppen bejelentette, hogy jön ki az új modellel, és ebbe be tudom állítani, hogy mi az, amit nem szeretnék, és nem fogja elfelejteni holnap reggel.
1: Jaj, de jó! Na, végre, Sanyi, hát igen. Egy jó hír, hát igen, érdemes volt fölkelni ma reggel.
2: Igen, tehát ez egy boldogság, mert egyébként meg minden egyes megállás után mindent ki kell vegyek, hogy ne sípoljon, ne fütyüljön, ne rángassa a kormányt, ne kezdjen ne el helyettem vezetni. Igen. Tehát sajnos ezek az Európai Uniós előírások, ezek kötelező öleggel belekerültek az autóba, tehát ezzel nem tudom mit kezdeni, ellenben, hát itt majd meglátjuk, ebből lesz majd botrány feltehetőleg, hogyha ők ezt valóban így meg is valósítják, mert az Európai Unió elvileg ezt tiltja, mert ennek az a lényege, hogy minden egyes indulásra megszívasson az autó, hogy neked mindig mindent ki kell venni. Na mindegy, ebben ne is menjünk bele.
1: Csak hogy értsük a hallgatók, ugye mindez azért van, mert azt mondják, hogy mióta benne vannak ezek a vezetéssegítő rendszerek, azóta kevesebb a baleset. Kevesebb a ráfutásos baleset, kevesebb az a fajta baleset, hogy sávot akarsz váltani, mert nem vetted észre a holtérbe.
2: De az jó is.
1: Ez jó, csak közben azért azért egy profi sofőrnek, tehát aki mondjuk odafigyel a vezetésre, mert ehhez szokott hozzá az elmúlt 40 évben, megnehezíti a dolgát, mert közben rángatja helyette a kormányt, ahogy te is mondtad, vagy befékez helyetted, mert úgy látja, hogy túl közel mentél az előtted haladó autóhoz, tehát nem mindig életszerűen alkalmazza ezeket a vezetéssegítő rendszer.
2: Igen, egyébként nagyon sok mindent be is lehet állítani. Tehát annak az érzékenységét azon nem is fog változtatni. Tehát ott tudsz távolságot állítani, érzékenységet állítani, rengeteg dolgot, hogyha valaki tényleg veszi a fáradtságot és belássa magát a menürendszerbe, akkor be lehet állítani. Amitől egy kicsit mondjuk közelebb lesz a te vezetési stílusodhoz az autó, tehát jobban fogja kezelni ezeket a helyzeteket. Ahol nagyon sok problémát látok, az amikor agresszíven sípol, fütyül, csipog és gorombán belenyúl a vezetésbe, tehát ez abszolút nem használ. Nekem is van kollégám, sőt, mint a Sárközi Klári, aki a női rovatot csinálja, egy végtelen ilyen galamblelkű szerkezet a hölgy, és mondta, hát múltkor fölhívott, és mondta, hogy egyszerűen most tartott, hogy kiszáll az autóból, hogy az út közepén kívja az asszisztens, és megmondja, hogy vigyék vissza a tesztautót a fenébe, mert azt, hogy gyilkos indulatokat ébreszt benne az autó.
1: Teljesen megértem, hogy ugyanitt tartok.
2: Egyfolytában sípolt, fütyült, csipogott, és ráadásul azt mondja, bizonyos sebességnél, vagy valamilyen beavatkozásnál visszakapcsolt a rendszer. Tehát mondta, hogy konkrétan az őrületbe kergette az autó. Nem mindegyik ilyen.
1: Teljesen értéltek. A múltkor képzeld el, hogy kanyarodtam, balra nagyívbe kanyarodtam, érzékelte a rámpánál szemből várakozó autókat, ő azt hitte, hogy esetleg bele fogok menni. Nyomott egy satúféket, mögöttem levő az majdnem belém szállt. Borzasztó érzés, tehát rettenetes érzés. Nagyon nehéz ezeket az autónak, ezeket a melléggondolatait így kitalálni, hogy mikor kerülök majd ilyen szituációba, és mikor kellett fölülbírálnom. Egyébként, hogyha rálépek a gázra, akkor azért megy tovább. Csak közben ő, nem tudom, tehát ilyen, Én odáig jutottam, képzeld el, hogy októberben fog lejárni az autómnak ez az egyéves kölcsönszerzés, hogy egy céges autót kaptam, és én azt kértem, hogy adjanak, én ezt visszaadnám, és adjanak nekem egy 4-5 éves autót. Mert hogy azokban még ezek nincsenek ilyen erősen benne. És ezen én boldogan fogok járni.
2: Igen, vagy egyébként az újabb, mert a legújabbakban most már egy kicsit mindenki visszavett ebből. Tehát,
1: nekem jó 4-5 éves, Sanyi, én nagyon boldog leszek az autóval, csak nekem ne sipoljon, ne beszéljen hozzám, ne akarjon meggyőzni. Tehát 8 nyelven sipol az autó.
2: Igen, egyébként nagyjából igen. Na most kicsit visszatérve azon, hogy mit vegyünk. Vegyünk egy kínait, vagy vegyünk kínait. Hogyha veszünk egy benzinest, akkor azt mondom, vagy egy hibridet, akkor éppenséggel vehetünk kínait is. Ők beleraknak mindent az infotainment rendszerbe. A visszapillantó tükröt is onnan állítod. Egyébként logika nincsen benne, tehát azt már nekem senki nem magyarázza itt. Adásban egyébként font éppen a hát Hajdú Nóri valaki a Lipmotornak az egyik ilyen vezetője, marketing vezetője, vele vitatkoztunk éppen ezen össze, és én mondtam neki, hogy legalább annyit csinálnak, hogy némi rációt tegyenek a dologba, mert hogy olyan dolgokat tesznek bele az infotainment rendszerbe, aminek nincs helye ott, tehát azokat ki lehet tenni gombra is. De ráadásul nem is racionális a működése. Tehát az, hogy egy elektromos autóban, hogy te vissza tudjál táplálni, ahhoz ugye ott kéne legyen a két fül, vagy valami elérhető ilyen valami. Ehelyett ugye azt mondják, hogy beszéljek az autóval.
1: Nem akarok.
2: Na most nem akarok, nem vagyunk olyan jóban alaphelyzetből se. Másrészt pedig kimondom, hogy mit szeretnék. Ő visszaszól nekem, hogy hely, itt vagyok. Oké, beállítom. Addigra már nem akarok semmit csinálni, mert addigra elmúlt az a pillanat, amikor szerettem volna egy picit megfékezni az autót egy visszatáplással. Tehát elektromos autóval nagyon-nagyon gondolkodjunk el, hogy beleüljünk-e kínaiba addig, amíg ezen nem változtatnak. Uh-huh. Tehát amíg ez nem lesz racionálisan
1: irányítható. Szóval, hagyjuk a túloldalon, akkor én a másik oldalt hadd képviseljem. Én azt látom, hogy Ha valaki egy olyan egyszerű sofőr, mint én, tehát hogy úgy használja az autót, évi 30-40 ezer kilométert, megyek durván, szeretem kényelmesen, ugye Martonvásárból járok föl le, és így tovább, nekem elég sok problémám van most alapvetően már a nyugati autókkal. Elkezdek spórolni olyanokon, hogy mondjuk a szőnyeg csak benne, az sokkal vékonyabb, mint volt korábban, egyfolytában gyűrődik.
2: Elkezdek a kutyaszőnyeg, igen.
1: Elkezdek olyanokon spórolni, hogy sokkal kisebb a zajcsökkentés a kerekek felől, ezáltal sokkal hangosabb az autó.
2: Nem mindegyiknél.
1: Hát én most többbe belefutottam, tehát én nálam ez általános probléma volt. Tehát valahol meg azt látom, hogy mondjuk egy BYD-nál, amiben ültem, egyrészt egészen elképesztő módon elektromos BYD volt többféle autózási módozat benne, volt ez a sportmód, meg volt a normál mód, meg az, talán eco is, stb. Tehát sokkal több lehetőségem volt akár a vezetési élményt megszerezni. Az anyaghasználat, az mondom, az sokkal erősebb volt. Tehát én azt látom, hogy jelen pillanatban árérték arányban jobbat kapok, hogyha kínait veszek.
2: Igen, árérték arányban elképzelhető valamilyen szinten, de egyébként mondom, tehát most például konkrétan nálam kín volt, ami egyébként úgy átformálta egy kicsit ezt az egész gondolkodásmódot. Volt néhány autó, itt volt például ugye a BMW-nek az új fejlesztése, ez a Neue Klasse. Ők most nagyon rámentek arra, hogy a vásárlói igényeknek próbálnak mindenképpen eleget tenni. Ők is elmondták, hogy rájöttek, hogy belefutottak egy olyan dologba, amivel nem kellett volna belefutni, és most visszaléptek jó egy néhányat, nagyon ügyesen, nagyon jól megcsinálták, tényleg egy tök jó autó lett belőle. Most például egy sima, egyszerű Peugeot-ba beleültem, és ottól rengeteget kritizáltam eddig az autónak a különböző megoldásait, hogy csinálták, elrontották, megcsinálták azt, amitől ez az autó jó lett, és olyan fogyasztási adatokkal mentem, uh-huh. amit nem tudok kínai autóval, egyetlen egyet se tudtam például megcsinálni. Én például ebben egy elektromos autó volt, 13,7 litert mentem, úgyhogy 1400 kilométerre be volt autópálya, országút, autóút, hegyek között, városban, mindenhol, tehát egy vegyes végfogyasztásom volt így, hogy dinamikusan autóztam.
1: Ez nekem jó hír.
2: És ez elektromos.
1: Én is évek óta arról beszélünk, hogy lából lőtte magát az európai autóipar, és hogy tulajdonképpen majd, hogy nem így önként és dalolvattuk át az európai autógyárak kulcsait a kínaiaknak, tehát akkor ezek szerint akkor csak észbe kaptak a kollégák odafönt, és azt mondják, hogy jó, akkor próbáljuk meg visszaszerezni azokat a pozíciókat, amiket korábban birtokoltunk Európában.
2: Igen, tehát több mint valószínű egyébként, hogy átjutott nagyon sok dolog, és azért ezt ne felejtsük el, hogy ugye egy Peugeot, vagy egy Citroen, vagy egy Jeep, vagy bármi más, Stellantis. Uh-huh. A Stellantisnál pedig ott van a Leapmotor, gyakorlatilag már csoporton belül, már közösen építenek, terveznek, gyárat építenek, tehát a kínai és az európai technológia elkezd összefésülődni valamilyen szinten. A Leapnél, ha belülök, ott még nem látom, miközben autóként nagyon jó. Tehát ha például egy hibridbe vagy egy benzines kínai autóba belülsz, amiben nagyon jó például egy MG, az, hogy ott vannak a gombok, tudod normálisan kezelni, tehát ők európai gondolkodással építettek autót, nem véletlen, hogy Németország Amerikában például, ők adják a legtöbb benzines kínai autót.
1: Aha.
2: Amúgy pedig azt hiszem, hogy 22. helyen van a BYD is eladásokban, elektromosban meg ilyenekben, tehát nem hasítanak ők úgy, mint ahogy szeretnének, természetesen vannak jó eladásaik, és mellette rengeteg új márka jött meg a piacra, csak teljesen
1: csak
2: ezt a kínai stílus.
1: Olyan márkákkal találkozom az országutakon, amiről még nem is hallottam.
2: Hát az emblémáját se tudom, hogy mi az időnként. Ja.
1: Így, pontosan. Sanyikám, ma van a hamburger világnapja. Egyél egy jó hamburgert, ezt kívánom neked, élvezd ki az ízeket. Mi pedig itt a Jazzy Rádióban, vagy hát én legalábbis úgy határoztam, hogy a mai nap ilyen szép az idő, tényleg, azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen nyár elejé, tavasz végig idő van, hogy csak olyan felvételeket játszom, amely kérlek szépen vagy a Sun, tehát a nap, vagy pedig a Summer, a nyár szó benne van, úgyhogy most is egy ilyen jön a Garden Ortól a Summertime. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és akkor maradjunk abban, hogy találkozunk egy hét múlva. Sanyi, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.
0: Jazzy. Együtt vagy.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
2: Janklovics Péter humorpörője lesújt a filmzenékre. Június 14-én a Kongresszusi Központba érkezik a Zenegyűlölő 3.0, a sikerszíria záró epizódja. Szimfonikus stand-up a Danubia zenekarral, a Star Wars-tól a Cápán át a Harry Potterig. Ne maradjon le a döntőmenetről, nevetni ér. Jegyek útazenéhez.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
3: Nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzési adatok. Sok területen van szükség nyáron a diákmunkásokra. Többnyire napos idő lesz, a hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Vukovi Judit. Nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat, jelentették be a kormányülésről tartott sajtótájékoztatón. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter június végéig dolgozza ki az ehhez szükséges monitoringrendszert, az adatközlés pedig szeptembertől indulhat. Hétfőig be kell adni az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását, erre figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A kötelezettség azokat az adózókat érinti, akik rendelkeznek érvényes felérszámmal. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. A NAV közölte, a határidő elmulasztása akár 1 millió forintos bírsággal is járhat. Még mindig nem késő nyári diák munkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diákész főtitkára. Főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban, elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban keresik a diákokat. Az érdekképviselet szükség esetén jogsegélyszolgálattal is segíti őket. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. Ingyenes újraélesztési képzéssel várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. A Hős Képzés Plus programban az érdeklődők a megyeszékhelyi mentőállomásokon sajátíthatják el, vagy gyakorolhatják az újraélesztést. A helyszínekről, időpontokról és a jelentkezés feltételeiről a mentők.hu weboldalon lehet tájékozódni. Autó hajtott gyerekek közé egy észak-rajna-vesztfáliai településen. A balesetben két 12 éves fiú vesztette életét, egy harmadik fiatal pedig könnyebben megsérült. A német hatóságok tájékoztatása szerint egy 47 éves nő elvesztette irányítását járműve felett, letért az útról és a kerékpározó fiataloknak hajtott, akik épp iskolába tartottak. A kocsi nekicsapódott három parkoló autónak, a sofőr is súlyos sérüléseket szenvedett, a baleset körülményeit még vizsgálják. Hivatalos vizsgálat indult a FIFA ellen a 2026-os világbajnokság csillagászati jegyárai miatt. New Jersey főügyésze kezdeményezte az eljárást. Most a hatóságok kötelező adatszolgáltatásra ítélték a szervezetet, mivel felvetődött, hogy mesterségesen verték fel az árakat és félrevezették a szurkolókat. Egyébként a változó árazás miatt a szövetség a 140-ből csak nem 90 mérkőzésnél átlagosan 34%-kal emelte meg a jegyárakat a különböző értékesítési fázisokban. Országszerte napos idő várható, csak északkeleten képződik kevés komoly felhő, de eső nem lesz. Napközben gyakran kísérik élénk, néhol erős lökések a szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. Késő estére 11 és 18 fok közé hűl le a levegő. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt Vukovi Juditot hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
4: Jó reggelt kívánok, erősödik a forgalom, így lelassult a haladás a Budaörsi út Hegyalja úton, a Gyömrői út, majd Üllői úton, a Margit körúton és a Hungária körgyűrű zuglói szakaszán. Sokan igyekeznek a főváros felé az M2-es autóúton Dunakesziből, az M3-as autópálya bevezető szakaszán Gödöllőtől, az M7-es autópályán Török-Bálint közelében. Az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon a Bicske és Biatorbágy közötti szakaszon a 35-ös és a 20-as kilométer között a külső sávban az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki, tudtuk meg az útinformtól. A taxisok pedig azt jelezték, hogy sötétek a jelzőlámpák az Ecseri út és az Erkes-Erdő utca kereszteződésében. Balesetről szerencsére nem kaptunk hírt. Jó utat, további szép napot kívánunk!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A Business Class fedélzetén minden reggel feltörünk egy szerencsesütit. Ahogy most is.
1: 1968-ban a mai napon született Kylie Minogue, ausztrál énekesnő, aki azt találta mondani, hogy nem kell megpróbálnom szexszimbólumnak tűnni, ugyanis az vagyok. És milyen igaza van? Na kérem szépen, fő az önbizalom, és ennek a hölgynek ugyan nem nagy termetet adott a sors és az élet, viszont úgy látom, hogy azért helyén van az esze is, meg úgy az önbizalma is. Kérem szépen, most már itt vagyunk, május 28-án, hát úgy gondolom, hogy ez így a nyárnak a kapuja, úgyhogy igyekszem egész reggel a nyárral, illetve a nappal kapcsolatos dalokat játszani. Ennek köszönöm, most jön a Walking on a Sunshine, és ezúttal a Bebo Bess és a Superlunch Orchestrától.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Környezetvédelem és fenntarthatóság a Business Class reggeli járatán. Ez a Green Class. Trendek, jövőkép és a mindennapok zöld megoldásai. Green Class, a Business Class legzöldebb rovata a Jazzin.
1: És ahogy azt mondják, már megszokhatták, ilyenkor vendégünk Boros Dávid, az Oázis Kertészeti Kft. Ügyvezetője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: És akkor a témánk az pedig nem más, mint az öntözés. Én pont, hát itt újságoltam neked a zene alatt, hogy hát milyen jó volt, mert tegnap jött először egy 10 perces, aztán egy ilyen 25 perces zápor. Nagyon nagy erővel esett, és hát a virágtálcákon láttam, hogy kb. 30-40 mm közötti eső esett. Boldogság van, fölélegeztek a növények, kizöldült, üdezöld lett minden, hát ez borzasztó. De amikor nincs ez, akkor locsolnunk kell.
2: Hát igen, ilyenkor boldog a kertész, és boldogok a növények is, hiszen a víz az ilyenkor elengedhetetlen, főleg ebben a melegben. Az elmúlt napokban azért kifejezetten meleg volt, bár most pont egy ilyen kis enyhülést mond, de hogy nem véletlenül mondják, hogy a májusi eső aranyat ér, és az aranyra, nekünk is úgy kéne vigyáznunk a vízre.
1: Vigyázzunk is, de inkább, hogyha most tegyük fel, nem reméljük, hogy jövő héten, amit beígérnek eső, az megint megjön, de hogyha nem, akkor locsolnunk kell. Milyen szempontok alapján kezdjünk el locsolni, öntözni?
2: Az egyik legfontosabb dolog talán a víznek a megtartása, vagy megőrzése, vagy minél gazdaságosabb vízhasználat. Ugye, akinek kertje van, ott különösen igaz ez, hiszen nagyobb területet kell öntöznie, tehát ott még fontosabb ez a megoldás. Én azt látom, hogy egyre több helyen alkalmaznak ilyen locsolási vízmérőket, gyűjtik a vizet, tehát mindenképp afelé mozdulnak el, hogy ne a háztartási vízzel locsoljanak. A vízgyűjtés az ugye megvalósulhat ilyen kis kertitóba, víztározóba, ha valakinek terasza van, akkor egy ilyen teraszra helyezhető víztározó, ilyen ereszre kapcsolható ilyen vízgyűjtő edényben gyűjtetjük a vizet, és akkor onnan pedig mondjuk egy ilyen kis csappal átengedhetjük egy öntözőkannába, és azzal locsolhatjuk végig a növényeket. Ennek már csak azért is van jelentősége, mert sokkal jobb minőségű víz, az esővíz, mint az, amit a csapból jön.
1: Annál de mi a különbség?
2: Hát itt a keménysége lehet elsősorban az, tehát különböző a vízkeménység az, ami miatt mondjuk nem biztos, hogy jó a növényeknek, az, ami a csapból jön. Tehát az esővizet érdemes.
1: Kis válogatósak.
2: És használni rá, pontosan. És illetve a következő dolog, az egyik az, hogy honnan szerezzük a vizet, a másik pedig az, hogy amikor kilocsoljuk, azt mikor tesszük. Nyilván a legnagyobb...
1: Az egyértelműen ugye vagy késő este, vagy hajnalban jól locsolni?
2: Hát számunkra egyértelmű, nem tudom mindenki számára, hiszen legtöbben abból indulnak ki, ez is egy ilyen klasszikus kezdőkertészhoz, amikor nagyon meleg van, hú, a mindenit, de tikkasztó ez a hőség, akkor én most akárcsak magunknak a vizet, akkor adjuk a növényeknek is, de ez egy tévhit, ők valóban hajnalban, vagy a kora esti órákban szeretnek inni, úgyhogy ez utóbbi talán igaz lehet ránk emberekre is.
1: Bocsánat, de nekünk is jobb, mert hogyha mondjuk vízzel locsolunk, tehát amit a falból veszünk, most tök mindegy, hogy a rendes csapvizet, vagy pedig külön mérőóra van ugye a locsoláshoz. Alapvetően, hogyha napközben locsolunk, amikor süt a nap, akkor sokkal gyorsabban el is párolog, tehát nem tudja annyira megtartani.
2: Pontosan, tehát egyrészt el is párolog, másrészt a növény sem tudja úgy felvenni, tehát amikor tikkasztó hőség van, akkor a növény sem úgy veszi föl, illetve akár kárt is okozhatunk vele, hogyha a 30 fok feletti hőmérsékletbe az átforrósodott levelekre hirtelen hideg vizet juttatunk ki, ezen feltétlenül tesz jót nekik, illetve egy csomó betegséget is okozhatunk vele, erre még ki fog térni később.
1: Hogy... eszembe jut az, amikor nekem mondja a feleségem, hogy csak a tövét locsoljam a levelekre, ne locsoljak, és mondom, figyelj, akkor most mondd az esőnek is, mert most elkezdett szakadni az eső, hogy csak a tövét locsolja.
2: Igen, viszont az eső akkor veri el a növényeket, amikor eleve nem süt annyira a nap, tehát ez egy ilyen szempontból talán helyes is lenne, de az valóban igaz, hogy az öntözésnek a módja sem mindegy, tehát amit beszéltünk, ez a vonna gyűjtjük a vizet, hogyan locsolunk, tehát mikor locsolunk, ugye tehát érdemes, mondom, esti, reggeli órákban, amikor nem párolog el rögtön, és akkor az utolsó pedig az a módja, hogyha mondjuk kannából, vagy akár slaggal locsoljuk a kertet, akkor érdemes ezt úgy tenni, hogy valóban a növényeknek az ültető közegét juttassuk ki a vizet.
1: Van még egy nagyon fontos kérdés. Ugye függetlenül attól, hogy az ember mondjuk gyepet locsol, vagy növényeket locsol, vagy akár fákat locsol, mert hogy mindegyiknek más a gyökérzete, tehát mondjuk a fűnek ott van mindjárt a talaj felszínén, egy bokornak az mondjuk kicsit lejjebb megy, egy fának meg akár lemehet több méter mélységbe, ezért mondjuk, hogyha füvet locsolok, akkor az nem baj, hogyha minden nap meglocsolom, hisz csak ott a felső részt kell ugye megöntöznöm. De aztán jönnek a bokrok, azoknak már kicsit mélyebben van, tehát hogy ott a kicsi vizet adok egyszer, az nem, vagy többször, az nem biztos, hogy elég, mert nem biztos, hogy föl tudja szívni, és akkor nem beszélve a fákról.
2: Ebben abszolút igazad van, valóban a fűnek lehet sokszor kevesebb vizet adni, tehát ők akár egy reggeli harmattal is nagyon jól el vannak, és az is elég arra, hogy megfelelő mennyiségű vizet fölvegyenek. Ja, a gyepes területeken, hogyha most öntözőrendszerünk van, az akkor csak egy néhány percig megy, és akkor juttat ki egy pár milliméter vizet egy adott területre, és az elég a növényeknek. Addig meg mondjuk a bokroknak általában csepegtetőrendszer szoktunk javasolni, vagy ha kézzel locsolunk, akkor mondjuk egy kannába vizet, vagy egy dézsában lévő növénynek egy fél kannányi vizet adunk, hetente mondjuk 2-3-szor, vagy nyilván ez is attól függ, hogy mennyire van meleg, és valóban a nagyobb fákat, amelyeknek a gyökérzete mélyebbre nyúlik, azokat pedig sokkal ritkábban is lehet locsolni, akár hetente egyszer.
1: De az viszont nagyon be kell
2: locsolni. Akkor viszont nagyon alaposan be kell őket locsolni. Ezzel egy kicsit arra is trenírozzuk, arra neveljük a fákat, hogy a gyökérzetük minél mélyebbre menjen, és nem az a lényeg, hogy minden nap kapjanak vizet, azért egy kicsit ilyen rossz reakciót váltunk ki.
1: Azért akarok ráerősíteni, mert tegnap ez, amikor mondtam, hogy jött ez a két zápor, olyan erős széllel jött, tehát úgy csavarta a fákat, főleg a kis frissen ültetett fákat, hogy nagyon fontos lenne, hogy túléljék majd a következő éveket, és ugye ahogy jön a felmelegedés, úgy lesznek egyre erősebbek a szelek is, tehát ez az kéne, hogy minél mélyebbre menjen a gyökerük.
2: Pontosan, és hogy ez minél mélyebbre megy a gyökérzeteként, annál nagyobb eséllyel is talál magának vizet, illetve hát a lehetőleg stabilabb is lesz, tehát nem fogja mondjuk egy ilyen hétre jött vihar kitépni a földből. És az utolsó pedig az, hogy milyen eszközöket használunk, hogy említettem, hogy az automatizáció rendszert nyilván ennek a beállítása a fontos, hogy valóban minden területre jusson, hiszen hiába van automata öntözőrendszerünk egy gyepes területen, hogyha néhány négyzetméteres foltokat járda mellett, kerítés mellett valahol kihagy, akkor azt a részt vagy manuálisan meg kell locsolnunk, vagy ez idővel ki fog száradni, tehát ezzel nem jutunk semmire, illetve a kézi eszközöknél is hasonlóan, hogyha mondjuk egy slaggot használunk, akkor ott olyan öntözőfejjel érdemes, és mindenképp öntözőfejet érdemes használnunk, mert nem az a lényeg, hogy erős vízsugárral a dézsából kispricceljük a földet, hanem az, hogy a lehető legtöbb vizet juttassunk bele veszteség nélkül, és erre nagyon különleges, és nem véletlenül rengetegféle ilyen esőztető fejeket találunk, tehát van, amelyik kicsit erősebb vízsugárban messzebb locsol, másik pedig egy ilyen lazított, mint egy zuhanyrózsa olyan vízsugárban locsol, viszont sokkal nagyobb mennyiségű vizet.
1: Örülök, hogy említett.

0: cserés beültetés, vagy évelős beültetés fenyőkéreggel szórni.
1: Vagy akár szalmával.
0: Szalmával most már akár az is divatossá vált, mert hogy ez bent tartja, nem engedi, hogy a nap kiszívja, kipárologjon magas hőmérséklettől a földből a víz, hanem az összes víz, amit kiüttettünk, előbb-utóbb lecsúrog a földbe, és hasznosulni tud.
1: Mit jelent az, hogy kerüljük a pangóvizeket?
0: A pangóvizet azért kell kerüljük, mert ugye ebben rohadást okozhat, betegségeket okozhat. Az előbb utaltam rá, hogy ha nagyon gyakran locsolunk, egy öntözőrendszerünk van, és mondjuk bokroknak a levelét éri ez az öntözőrendszer, akkor ott bizony előbb-utóbb begombásodhatnak, hiszen folyamatosan kap egy olyan vízutánpótlást, ami ezeknek a kártevőknek kedvez. A pangóvizet pedig áll a növény a vízben folyamatosan szinte, mert mondjuk egy alátét megfogja, nem tud hova elfolyni, elpárologni, akkor pedig ugyanúgy a gyökérzete körül alakulhat ki ilyen gombásodás, ami nyilván hosszú távon nem fog kedvezni a növénynek. Ezért azt szoktam javasolni, hogy ha valahol azt látjuk, hogy így fölgyülemlik a víz, vagy nekem alátétben, tálban valahol, akkor onnan időnként le kell önteni.
1: Uh-huh. Hogy lehet víztakarékos módon öntözni?
0: Egyrészt az időpont kiválasztásával, tehát onnan kezdtük, ugye az említett vízvétel helyére, tehát hogyha mondjuk esővizet gyűjtünk, az a legtakarékosabb és a legpraktikusabb, ugye a következő szint a kútvíz, illetve hát az utolsó az a locsolási vízmérő, amíg ez ugyanolyan csapvíz, csak ez esetben ugye a csatornadíjat nem kell kifizetnünk, hiszen ellocsoltuk a vizet, tehát nem használtuk a csatornát, egyébként sokan tényleg még talán a mai napig sem tudtak erről, és... ahogy mondtam, időpont kiválasztás, illetve az eszközhasználat szerintem még az, ami nagyon fontos, illetve az utolsó, és ez talán egy ilyen nyilván a kert tervezéskor érdemes figyelembe venni azt, hogy az azonos vízigényű növényeket, azokat érdemes nagyjából egy helyre ültetni, sőt valószínűleg egy teraszon is az azonos vízigényű növényeket a teraszon egy helyre rakni, és akkor őróluk tudjuk, hogy na, őket hetente locsoljuk, a másik csoportot meg mondjuk csak két hetente.
1: Azon gondolkodtam egyébként, hogy mennyit használhat az, akár egy-egy mikroklímában, hogyha minél több a növény, egyre jobban nőnek, és hogy ezzel mennyire lehet megfogni egyrészt a talajban lévő vizet, ugye egyrészt árnyékolja a növény is maga a saját maga alatt a talajvizet, illetve hogy ne párologjon annyira el, illetve hogy esetleg mennyire befolyásolja ez a mikroklímát.
0: Nagyon, hogy kertben vannak ilyen ősfák, tehát azt mondtam, hogy 50 év feletti nagy fák vannak, és akkor őket árnyékot vetnek a kertnek, akkor azért ez egy nagyon nagy áldás. Most nyilván egy sűrű fenyőliget az meg egy átok lehet, hogyha valaki éppen úgy éri meg, de azért azt szoktam mondani, hogy ezeket a fákat mindenképp óvnunk kell, hiszen ők árnyékot adnak a nekünk is,
1: hűtik az alattérőnek,
0: hűtik a levegőt. Ha egy nagyobb kertünk van, és abban több fa van, akkor ezeket érdemes arról egy kicsit felritkítani, hogy járja közt körülbelül a levegő, és ne álljon meg. Ugye ez nekünk embereknek is kedvező, illetve a növényeknek is élettanulag sokkal kedvezőbb az, hogyha valamennyire van légmozgás, és nem adunk lehetőséget a különböző betegségeknek.
1: Jó, hát Dávid, köszönöm szépen. Boros Dáviddal, az Oázis Kertészeti Kft. Ügyvezetőjével beszélgettünk az öntözésről. Köszönöm, hogy itt voltál velünk.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel. Csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin. Hírek a Jazzin.
1: Megkapta a helyreállítás elindításához szükséges hatósági engedélyeket a MOL, és felállt a munkálatokért felelős szakértői csapat. Az olajvállalat tiszaújvárosi üzemében történt robbanás 7 kórházban ápolt sérültjének állapota stabil és folyamatosan javul, de továbbra is kórházi ellátásra szorulnak. Cserekészülék biztosítja a hűtést a Veszprémi Csokonai Ferenc Kórházban a központi rendszer meghibásodása miatt. Az intézmény szerint a betegellátás folyamatos, a műtők és diagnosztikai egységek működnek. Az egészségügyi miniszter közlése szerint a javításhoz szükséges alkatrészek részben Dél-Koreából érkeznek, a végleges javítás várhatóan június 5-ére készül el. Újabb földrengés rázta meg szerdán Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgást Zágrábban és környékén is érezni lehetett. Erősségéről eltérő adatok jelentek meg. Egyes jelentések a Richter skála szerinti 4,1-es rengésről számoltak be, míg az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ automatikus adatai szerint a rengés 3-as erősségű volt. Károkról, sérültekről nem érkezett jelentés. Jelentős változások jönnek a jogosítványoknál. A jövőben az Európai Unió tagállamaiban a B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezők akár 4,2 tonnás járműveket is vezethetnek. Általánossá válhat a digitális jogosítvány, továbbá az egészségügyi alkalmassági vizsgálatokra vonatkozó szabályok is megváltoznak. A tagállamoknak lehetőségük lesz arra, hogy 65 év felett rövidítsék a vezetői engedély érvényességi idejét, és gyakoribb egészségügyi vizsgálatot írjanak elő. Szikrázó napsütésre készülhetünk az ország nagy részén. Mindössze északkeleten fordulhat elő néhány gomoly felhő az égen, de esőre sehol nem kell készülni. Többfelé megélénkül a szél, napközben a hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul, késő este 11-18 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: A fővárosban szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Ezért már lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, és egyirányosították az Állatkerti körutat a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Tegnap éjféltől lezárták a Hősök terét körben a Kóskároly sétányt és az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Lezárták a 6. kerületben a Szív utcát, a Király utcánál, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába bekanyarodni, valamint a Szív utca a Lövölde tér és a Németh László utca között két irányú Zsák utca lett. Lezárták az 5. kerületben a Vadász utcát, a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utcát a Hír tér és a Nádor utca között burkolatjavítás miatt. Tart a felújítása a 6. kerületben a Szondi utcában. Mától lezárták a Csengeri utca és az Ötvös utca között. A Terész körút és az Ötvös utca közötti szakaszt már korábban lezárták. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Öveket bekapcsolni, ez a Business Class.
1: Na igen, itt vagyunk, de még nem teljesen vagyunk itt, mert hogy beszélgető partnerem lesz Szakár István Lóránd, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány stratégiai igazgatója, viszont éppen amikor került volna sor arra, hogy bekapcsolom ide és föltegyem a pultra, abban a pillanatban sajnos azt kell mondjam, hogy megszakadt a vonalunk, úgyhogy már is hívom őt, addig is megint csak egy nyári felvétel jön a Walking on the Sun.

0: Kedves utasaink, helyezzék magukat kényelembe. Ez a Business Class.
1: Bizony, és akkor most eljutom a vonal túlsó végén Szakra István Lóránt, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány stratégiai igazgatója. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a Jazzy Rádió kedves hallgatóit is.
1: István, témánk Románia, kormányválság van Romániában, és hivatalos kormány átalakítási tárgyásokat hirdetett meg az államfő, de én ebben is láttam már egy csavart, és én kicsit nem azért, mert szeretném, hogy az megtörténjen, de mi az, hogy valakit kizárnak, és azt mondják, hogy na ő nem alakíthat kormányt. Mert most úgy tudom, hogy a egyik jobboldali jelöltre ezt mondta a kormányfő, hogy na őt biztos nem.
2: Most bevallom őszintén, nem tudom, hogy pontosan kire gondolsz.
1: Van egy szélsőjobboldali román jelölt, van több is, az egyikükre azt mondta a kormányfő, hogy na ő biztos nem alakíthat majd kormányt. Aha. Nem, mint hogy ezt bánnánk itt Magyarországon, csak hogy létezik ilyen, hogy van mondjuk, a bejut a parlamentbe X párt, és akkor azt mondják, hogy na ő nem lehet kormánypárt.
2: Hát a mai világban, főleg a mai Romániában elég sok minden elképzelhető, ugye 2024 decemberében, ugye korábban mi már beszélgettünk, tehát igen, az is előfordult, hogy megrendezik az elnökválasztásnak az első fordulóját, ahol egy olyan elnök jelölt kerül ki győztesen, legalábbis az első fordulóban, ami egy meglepetés volt, és hát ezt követően a demokrácia legnagyobb dicsőségére az Alkotmánybíróság megsemmisíti ezt a választást, eltöli az eredményt, időközben megszünteti az éppen folyó második fordulós szavazást, és elrendeli az egész választási folyamatnak tehát a megismétlését, és hát lássuk be őszintén, hogy másfél év telt el azóta, és igazából megnyugtató ezt az aktust jogilag alátámasztó, egyértelműen alátámasztó bizonyítékokat még azóta sem mutatott be semmelyik román hatóság.
1: Egészen elképesztő, hogy a 21. században mondjuk ilyen előfordult egy európai országban, egy demokráciában.
2: Hát ez már szerintem Közép-Afrikában és Közép-Amerikában sem divatos már.
1: Igen. De most kormányválság van, és nézzük, hogy mik voltak ennek az okai.
2: Semmi különös. Romániában ugye kiszámolták, hogy az elmúlt 10-15 évben egy átlagos kormány az 10 hónapig volt pozícióban. És hát
1: akkor nincs itt semmi látnivaló, sétáljunk tovább?
2: Business as usual, tehát az van, ami szokott lenni, tehát ilyen szempontból semmi újdonság. Legfeljebb abból a szempontból, hogy ugye itt az előbb is említettük, hogy a legutóbbi 2024-25-re is átcsúszó választási szuper év Romániában, amikor helyhatósági választásokat, Európa parlamenti választásokat, országgyűlési vagy parlamenti választásokat és elnökválasztásokat is tartottak. Ez egy nagyon felfokozott időszak volt politikailag, ahol még az is előfordult, amiről az előbb beszéltünk, hogy megsemmisítik az eredményt, és újabb elnökválasztást rendelnek el. Tehát, hogy ennek fényében, tehát amikor egy ilyen szintű instabilitás van egy országban, alakul ki a politikai aktoroknak a szerves közreműködésével, tehát azt várná az ember, hogy ilyenkor van annyi bölcsesség azoknak a fejében, akik így módon hatalomra kerültek, vagy kormányt tudtak alakítani, hogy egy picit hűtik a kedélyeket, és megpróbálnak valamiféle stabilitást biztosítani az ország számára. Mit láthatunk? Azt láthatjuk, hogy azok, akik koalíciós kormányt alakítottak, tehát a koalíció egyik pártja, tehát a koalícióban résztvevő egyik párt pucsolja meg tulajdonképpen azt a kormányt, aminek ők is tagjai. Tehát egészen különleges és pikáns a helyzet. Ugye együttműködve azzal a mindenki által egyöntetően szélsőségesnek és valamiféle kordon szaniter mögé zárt politikai szervezettel, itt gondolok erről a bizonyos AUR-ra, ugye akit a Gyorgye Simion elnök nevéről szoktak ismerni Magyarországon. Tehát ez egyik koalícióban résztvevő párt együttműködve ezzel a szélsőséges párttal megbuktatja azt a kormányt, Sullivan részt vett, ugye? Május 5-én volt ez a bizalmatlanság indítványnak a megszavazása, tehát több mint három hete Romániának ügyvivő kormánya van, és hát az jelenleg az a helyzet, hogy nem látszik a fény az alagút végén, tehát nem látszik, hogy lehet egy olyan kormányzó többséget összerakni Romániában, amelyik legalább középtávon valamiféle stabilitást nyújtana, mert mindenki mindenkivel összeveszett már, mindenki mindenkitől elzárkózik. Vannak jópofa bukaresti elemzők, ahol azt mondják, hogy hát egy különleges ország Románia. Azt akartam mondani, hogy hungarikum, de lehet, hogy valami romanikum. Igen. Az, hogy egy olyan politikai rendszer van most Bukarestben, ahol mindenki ellenzékbe akar lenni.
1: Kicsit nézzük meg az okokozatokat is, mert hogy ugye voltak korábbi kormányzások, és ott elszabadultak a dolgok, fölment az infláció, azt hiszem 9%-ra, és nem igazán hozták a makrogazdasági számokat. Erre most jött ez az utolsó kormány, aki azt mondta, hogy kicsit megszorítjuk a nadrágszíjat, és már le is tudták vinni, gyakorlatilag 10 hónap alatt levitték 1%-kal ugye az inflációt. De
2: ami most megint emelkedett.
1: Ami most megint visszaemelkedett.
2: 11%-ot
1: megy az oda visszamutogatás a mostani kormányzat, vagy az utolsó kormányzat, a korábbi kormányzatokról, és így tovább, és így tovább, és persze ez mindig egy jó adut ad az ellenzék kezébe arra vonatkozóan, hogy bezzeg, hogyha mi programunkat csinálták volna.
2: Annyiban különlegesebb a helyzet, teljesen igazad van abban, amit mondasz, hogy Románia jelenleg egy nagyon nehéz gazdasági helyzetben van. 2020-at a Covid-válságot követően nagyon komoly jóléti intézkedéseket fogalmazottak a különböző román kormányok, jelentősen nőtt az államadóság. Ugye ne felejtsük el, hogy Románia a kommunizmus időszakát követő rendszerben, ugye amit mi rendszerváltásnak vagy rendszerváltásnak nevezünk, 0-0 államadósággal lépett be, köszönhetően Ceausescu őrült politikájának, hogy nem baj, hogyha éheznek az emberek.
1: De akkor se adósodunk el, igen.
2: Visszafizeti az államadósságát. Tehát lássuk őszintén, hogyha most egy rendszerváltozás utáni politikusnak a fejével gondolkodunk, mit nem adott volna az elmúlt 35 évben egy mindenkori magyar kormány azért, hogyha azt mondhatta volna, hogy Magyarországnak nincs államadósága.
1: Igen.
2: Nekünk sajnos mi pont a másik ligába játszottunk, nekünk volt a legkomolyabb államadóságunk a posztszocialista országok közül. Na mindegy, tehát most már ott tartunk, hogy a román államadóság az valahol 60% körül van, még mindig kevesebb, mint a
1: európai átlag, vagy akár a miénk, igen.
2: Igen, igen, csak hogyha a dinamikát nézzük, és hogyha azt nézzük, hogy 10 évvel ezelőtt az államadóság az még valahol 25% körül volt, most pedig a GDP 60%-a körül van. Tehát látszik, hogy azok a jóléti intézkedések, amiket meghoztak, meg ugye mindig, mikor bezzeg Romániáról, meg mekkorát felnőtt Románia, meg úristen, utolértek bennünket, meg már el is hagytak, azt látni kell, hogy ez egy homokra épített vár. Tehát alapvetően eladósodásra épített gazdaságpolitika volt.
1: Volt Magyarországon is ilyen kormány?
2: Kétségtelen, hogy volt, és bízunk abban, hogy nem lesz.
1: Így van.
2: De a lényeg az, hogy nagyon rosszak jelenleg Romániának a gazdasági mutatói, a költségvetési hiánya, hát én most meg nem mondom pontosan, hogy mennyi, de valahol ilyen 8% körül van, és várhatóan ez még emelkedni fog. Az infláció, te is említetted, hogy magas, megszorít intézkedéseket vezetett be az Ilie Bolozsán által tavaly júniusban kormányra került kormány. Megszorító intézkedések, bérek befagyasztása, nyugdíjak befagyasztása, elbocsátások a közszférából, áfa emelés valósult meg, miközben Mikus Altán államfőnek az egyik kampánybeli ígérete az volt, hogy na már, ha engem megválasztottok államfőnek, akkor egy biztos, hogy az áfa nem fog emelkedni.
1: Hát emelkedett.
2: emelkedett. Mondjuk az más kérdés, hogy az államfőnek nem kellene ilyen butaságokat nyilatkoznia, mert az, hogy az
3: államfő
2: emelkedik, vagy az nem rajta múlik. Na mindegy, ez is egy kis színes. Úgyhogy nehéz gazdasági helyzetben van az ország, és ugye egy érdekes kormány állt fel tavaly júniusban a parlamentben a legerősebb párt, az a szociáldemokrata párt. Őt követi a szélsőséges AUR, ez a bizonyos színaféle párt, és harmadik helyen volt végzett a liberális párt. És hát egy olyan kormányzati koalíció állt össze, amelyik tartalmazta az összes úgymond nem szélsőséges Európa vagy nyugatbarát, mert most már a román politikai narratívában lépten nyomon beleakadt, vagy abban, hogy Európa pártiság, amiről most már azt mondják, hogy nem Európa pártiság, mert most már nyugatpártiságról beszélnek, mert úgy érzik, hogy elrúgták a pöttyöst az Egyesült Államoknál, tehát a Trump kormányzattal nem olyan jó a viszony, és most ezen javítani akarnak, hogy most már nem Európa párti politikai,
1: hanem nyugatpárti.
2: Beszélnek, hanem nyugatpárti, mert akkor benne vannak az amerikaiak is. Tehát az elkövették azt a hibát, hogy minden úgymond nyugatpárti vállalható demokratikus erő az kormányra lépett. És volt egy ötpárti kormánykoalíció. És ellenzékben csak a szélsőségesek, ezek a valóban szélsőséges soviniszta magyar ellenes pártok maradtak, akik közül a legnagyobb ez a bizonyos AUR. Tehát mi történik egy ilyen helyzetben? Kormányzás az áldozatokkal jár, pláne egy olyan helyzetben, amikor kellemetlen intézkedéseket kell meghozni, tehát ez mindenféleképpen koptatja azokat, akik benne vannak a kormányba. És hát mi történik ilyenkor, hogy az ellenzék erősödik? És ma ott tartunk, hogy ha most lennének választások,
1: csak akkor a szélső nyerne.
2: Bizonyos AUR, ez már 40% fölötti eredményt ér el a kutatások alapján, a közvélemény kutatások alapján, tehát egyértelműen, hogy most a legerősebb part az AUR. Na mindegy, de térjünk vissza erre a kormányra, amelyik most megbukott, tehát előállt az a helyzet, hogy van ebbe a koalícióba benne van a legerősebb párt, de nem ő adja a miniszterelnököt, hanem a harmadik helyen végzett párt, a liberális párt, és hát erről az Ilja Bolozsán volt nagyváradi polgármesterről, aki egy sikeres polgármesternek számít román viszonyok között. Hát lássuk őszintén, ő egy, hát most senkit nem akarok megbántani, de ő egy vidéki típusú, tehát most Romániát nézve egy vidéki típusú politikus, aki alapvetően a helyi közigazgatásban
1: szerzett tapasztalatot. Igen.
2: Egyébként is egy erdélyi számára, vagy egy pártiumi számára Bukarest az külföld, az egy más világ, tehát ott más szabályok vannak, és aki nem ott szocializálódott, és aki nem az ottani bizánci típusú politika csinálásnak a rejtelmeiben szerzett tapasztalatokat, annak nagyon nehéz, pláne úgy, hogyha egyből kormányfő leszel, és azokkal kell együttműködnöd, akik hogy mondjam, ahol nem minden a direkt, tehát nem az arcodban mondják a tutit, hanem azok mindig valamiféle konstelláció, valamilyen hátsó
1: manipuláció,
2: megállapodás, én ezt adom, te azt adod, és úgy tűnik, hogy ez a bizonyos Bolozsán, ennek ez nem ment, és hogy mondjam, nem tudta átvenni ezt a stílust, és egy ilyen elég kemény, konok, következetes politikusnak tűnt fel így az országos szinten is, ami kiverte a biztosítékot a mindenhájjal megkent szociáldemokratáknál, és tulajdonképpen ezért buktatták meg a saját az általuk korábban támogatott kormányfőt. Most pedig az a helyzet, hogy nagyon-nagyon nehéz olyan kormányzati konstrukciót létrehozni, amiből egyrészt ki kell hagyni a szélsőségeseket, mert ugye Nikus Oldán államfő azt mondta, hogy az AUR az semmiképpen nem kerülhet kormányra. És csak Európa párti kormányfőt, meg európai párti kormányt, vagy nyugatpárti kormányt hajlandó kinevezni, de a választási matematika, vagy a parlamenti matematika nem nagyon teszi lehetővé, hogyha...
1: Kisebbségi kormányzás?
2: Hát kisebbségi kormányzás, de most Romániában is nagyon-nagyon komoly kihívások vannak, főleg itt az európai alapoknak a lehívása, ez a bizonyos, ugye, amivel mi is
1: küzdöttünk, igen.
2: Nekünk is egy nagy kihívás. Itt a helyreállítási alapnak a forrásait ők se tudták még megfelelőképpen lehívni, és ugye itt van egy augusztus végi határidő, tehát amit addig nem hívtál le, hát nagyon kétséges, hogy le lehet-e hívni, és hát a románok se tudták ezeket a forrásokat megfelelőképpen lehívni, pláne azért, mert hát nagyon sokkal hosszú időn keresztül el voltak foglalva ezek a belpolitikai csatározásra. Hát most is csak egy ügyvezető kormány van, akinek korlátos.
1: Viszont teljesen világos. Egy kicsit nézzük már meg azt, hogy rövid távon jelenthet bármi megoldás, mert én ahogy láttam, hogy itt csöbörből vödörbe esnek. Tehát jön egy újabb kormány, aztán megint egy kicsit összevesznek, próbálnak megint újra alakulni. Hát lehet egy olyan, mondjuk, hogy egy kétpólusú rendszer jöjjön létre, ahol mondjuk van két meghatározó erő, és akkor végre valamelyik tudna esetleg előrébb lépni, mert itt azt láttam, hogy elvesznek ezekbe a kis külön megállapodásokba.
2: Hát sokáig ez volt a helyzet, volt két történelmi, vagy két, Romániában ezt úgy hívják, hogy rendszerpárt. Volt két rendszerpárt, aki az egyik oldalon állt, a másik a másik oldalon, és a mindenkori kormányzati konstrukciók azok ezen pártok körül alakultak ki korábban. Itt a szociáldemokratákról van szó, akik tulajdonképpen a kommunista utódpárt szerepét töltik be Romániában, a másik pedig egy történelmi párt, ez a Nemzeti Liberális Párt. Uh-huh. Tehát régebben az volt, már mint most mondom, 2020-21 előtt, hogy vagy az egyik körül alakult, vagy a másik.
1: Halló, elment a hangod, Isten. Na jó, hát úgy látszik, hogy a sors úgy akarja, hogy nagyjából ennyit beszéljük Romániáról, úgyhogy már is megyünk tovább, és maradunk még mindig a nyári zenéknél, ezúttal az Incognitótól hallgatjuk meg a Summer in the City című dalt.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az első csak a kezdet volt. Világszínvonalú musicalek az Erkelben. A Trón, Elizabeth, Apáca Show, Hogyan tudnék élni nélküled, Rebecca, és hamarosan érkezik a Wicked. Dobban a szív a következő évadban is. erkelszínház.hu.
2: Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tej világnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Jazzyben minden fenékig tejfel lesz.
3: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzyn.
4: Közeleg a fogykár bejelentési határidő. Önkormányzati érdekszövetségek küldtek javaslatokat a kormánynak. Semmi nem zavarja ma a napsütést, délután 22-27 fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Vuka Viudét. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közben átgondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrában a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. Három éves nemzetközi projekt indult a hólyagrák megelőzésére és korai felismerésére uniós támogatással. A programot az Európai Urológiai Társaság vezeti magyar, görög és lengyel szakmai szervezetek részvételével. Magyarországon évente mintegy 3000 új hólyagrákos esetet diagnosztizálnak. A betegség főként az idősebb dohányosokat érinti. A hólyagrák sok esetben jól kezelhető, ha időben felismerik. Június 11-én ingyenes szűrést tartanak a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudomány Egyetem urológiai klinikáján, valamint a budapesti Péterfi Sándor utcai kórház urológiai osztályán az 50 év feletti erős dohányosoknak. Egyre többen adakoznak az italos üvegek, dobozok visszaváltási összegéből. Az 50 forintokból idén már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászorulók támogatására. A pénz most a Péter Cserny Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre fél évente változik a repontautomatáknál. A Budapest Airport utasforgalma áprilisban 0,7%-kal csaknem 1 millió 700 ezer főre emelkedett. Az első négy hónapban 5 millió 830 ezer utast kezeltek. A repülőtér kargó forgalma is nőtt, áprilisban 17,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A vállalat szerint a közel-keleti helyzet hatása egyelőre bizonytalan, de a forgalom alapjai stabilak. Több mint 100 aranyérmet találtak a régészek egy veszprémi érseki palota pincéjének felújításakor. Feltehetően a II. Világháború előtt rejtették oda. A 105 érme Európa különböző országaiból származik, van köztük magyar 10 és 20 koronás, német, svájci és francia érme is. A legrégebbieket az 1800-as évek első felében, a legújabbakat a 20. század 30-as éveiben verték. Az érmek a Bíró Giceiház régészeti kiállításán tekinthetők meg. Zavartalan napsütés várható az ország nagy részén. Mindössze észak-keleten jelenhet meg néhány gomoly felhő az égen, de záporokra, esőre ott sem kell készülni. Gyakran megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 22 és 27 fok között alakul, késő este 11-18 fokig hűl a levegő. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Károly körúton az Astoria felé a Dohány utca előtt. Műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Pesti úton befelé a Cinkotai út előtt. Torlódik a forgalom a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól délre és az Erzsébet hídtól északra, a Műegyetem rakparton északi irányban, valamint a Budai alsó rakparton a Zsigmond tér vonalától délre és a Petőfi hídtól északra. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a Pesti alsó rakpartot. Az Ötvös tér és az Irányi utca között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Tart a felújítása a 6. kerületben a Szondi utcában. Mától lezárták a Csengeri utca és az Ötvös utca között. A Terész körút és az Ötvös utca közötti szakaszt már korábban lezárták. A 20. kerületben a Vörösmarty utcában a Klapka utca és a Szepesség utca között a forgalom mindkét irányban a villamos csinán halad, mert javítják a vízvezetéket. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Utazz belföldön, gyűjts élményeket! Ehhez nyújt segítséget a Business Class programajánlója, a Jazzy Trip.
1: Jó reggelt, május 28-a van, 9 óra múlt 5 perc. Van a túlsó végén, itt van velem Kis Robert Rihád, utazási szakértő, turisztikai szakértő, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, és nagyon kellemes rádiózást mindenkinek.
1: A következő helyzet, két dologról fogunk beszélni. Az egyik az adja magát, szombaton lesz a Bajnokok Ligája döntő, és egészen döbbenetes számok jöttek szálláshelyek árairól. Mit tudsz, mit látsz, mit hallasz?
2: Jó magam, egyébként 2006 óta minden EB-n és VB-n kint vagyok, és tényleg elérhető áron szerzek magam lelkéért, mert hát ugye noha van, amikor dolgozni megyek, de azért az akkreditáció az egy megint más történet, és nagyon komoly tapasztalatom van, úgyhogy tényleg imádom ezeket a világversenyeket, és szakmailag is érdekel. Na most a valóság az az, hogy napi szinten rengeteg embernek szerzek még most is viszonylag elérhető áru szállást, és vannak elérhető áron szálláshelyek. Miért van az, hogy 2 milliós, 6 milliós árakat látsz az interneten? Azért, mert sokszor bepróbálkoznak a szolgáltatók, és azt mondják, hogy hát már majdnem...
1: Ha van olyan hülye, aki megveszi, akkor vegye meg?
2: Hát egyrésztről igen, másrésztről pedig van, amikor a nagy foglalási portálok lekötnek bizonyos kontingenseket, és azt mondják, hogy oké, akkor én a te kontingensednek a 20%-át garantáltan értékesítem, azon az áron, amit te meghatározol, te nem adhatod olcsóban, és egyben meg magas jutalékot fogok kérni. Na most tegyük fel, hogy eladta az illető már a jutalék nélkül saját maga az összes szobáját, de hát mégiscsak a Bookingnak van 20%-a, tehát neki járna szoba, hogyha ő kérne. Hát akkor hogyan nem fogod, hogy fogod elérni azt, hogy ne akarjon a Bookingon keresztül, vagy bármilyen foglalási portálon keresztül valaki oda menni? Hát azt mondod, hogy 6 millió mondjuk a szobádára. Hát hogyha ha mégis oda megy valaki mondjuk ilyen brutális áron, akkor megoldod.
1: Aha, világos.
2: 1 milliót, hogy menj el máshová, és akkor kapsz, veszel egy másik szállod egy szobát. Tehát igazából valójában vannak ilyen nagyon durva, nagyon brutális árak megjelennek, de amikor azt mondod, hogy mennyiért kell el a valóságban egy szoba, akkor azért még most is tudsz kapni körülbelül 120-140 ezer forintért per éjszaka szobát a labdarúgó döntője idejére. Akkor mondt, Dunára nézőt tudok most neked mondjuk 1000 euróért 4 főre, tehát elérhető áron mondani. Úgyhogy körülbelül ez a valóság. Ettől még nagyon tele van Budapest. Ettől még 97% körül a foglaltsága a szállodáknak.
1: Elképesztő.
2: És valóban aki korábban mondjuk 40 ezerért, 60 ezerért adta a szállást, az most 120 ezerért adja, amelyik korábban mondjuk 80-90 ezerért adta, az most 300 ezer forintért adja. Tehát valóban van egy sokszoros emelkedés, tehát nem 10%, 20-30-50, hanem hát két-háromszoros árak, néha még négyszeres árak, tehát valóban ez benne van a pakliba, de azok a nagyon kiugró 2 milliós, 6 milliós árak, hát nem gondolom, hogy sokan vannak, akik annyiért foglaltak a végén.
1: Szombaton lemegy a BL döntő, vasárnap elutaznak ezek a drága jó emberek, hét van az összes magyar szállodában, vagy budapesti szállodában dolgozó tortát fog sütni és pezsgőt bont. Nagyjából így képzelem el. Na, kijöttek a KSH-nak az év első negyedére, vagy első harmadára vonatkozó adatok. A fő üzenet ugye, hogy első ránézésre enyhe visszaesés mutat az áprilisi hazai turizmus, de a szezonálisan kiigazított adatok alapján nincs komoly probléma, sőt, több mutató javulást is jelez. A legfontosabb számok: áprilisban 1,4 millió vendég érkezett magyarországi szálláshelyekre, összesen 3,3 millió vendég éjszakát töltöttek el. Az éves összevetésben a vendégek számában mondjuk egy, vendég éjszakák számában 4%-os visszaesés, de azt mondják, hogy a szezonálisan kiigazított adatok szerint a vendégek száma valójában 2,4%-kal nőtt, a vendégészekek száma pedig 0,8%-kal emelkedett tavaly áprilishoz képest. Ricsi, hogy kell ezt érteni, ez a szezonálisan kiigazított adat?
2: De alapvetően ez azt jelenti, hogy látszólag van visszaesés, de mondjuk visszaesés lehet azért, mert mondjuk egy hosszú hétvége máshova esett, más időpontra. Tehát meg kell nézni a korábbi időszakokban, el tudja tolni az egészet az, hogy mondjuk egy hosszú hétvége olyan időszakra esett, amikor mondjuk benne volt ebben a mért vizsgálatban, és akkor már ki kell igazítani. Ez olyan, mint a reprezentatív közvélemény kutatások esetében a súlyozás. Tehát az
1: szezonálisan
2: kiigazított adatok, az a súlyozás. Hogy tudod, ott is, hogyha megkérdezel 10 embert, abból 6 egyetemista, akkor ahhoz, hogy kijöjjön az arány, ahhoz mondjuk 4-et ki kell venni az egyetemisták közül, mert különben az egyetemisták véleményét kapod meg, és nem pedig a teljes
1: lakosságért. Világos.
2: Igen, igen, igen. Ezt, ezt jelenti, tehát ez, ez nem egy ördögtől való dolog, vagy csalás, hanem ez egy természetes statisztikai módszertani dolog. Úgyhogy ez azt mutatja, hogy közel-távol a tavalyi időszakot hozzuk, és a figyelembe vesszük azt, hogy mik történtek a világban. Tehát február 28-a óta Izraelből nagyon kevesen jönnek ahhoz képest, hogy tavaly rekordot döntött.
1: Hát onnan 79%-os a visszaesés Izraelből, igen.
2: Hát azért, mert 300 ezer fölé kerültünk tavaly. Előtte egyébként kb. Olyan 80-90 ezer turista érkezett Izraelből Magyarországra, és Magyarországra pedig durván olyan 30-40 ezer ment ki. Ez azt jelenti, hogy tavaly tényleg nagyon-nagyon komoly forgalom volt Izraelből, mert hogy biztonságosnak tekintették Budapestet és Magyarországot. És most pedig a február 28-ai válság óta, hát radikálisan lecsökkent ez a szám. Bár hozzáteszem, most majd újraindulnak megint közvetlen járatok, tehát véletlenül ez majd, ha nem is annyira, mint tavaly, de normalizálódik egy picit. Nagyon kell a magyar idegenforgalomnak azon érkezők sokasága, hiszen az orosz turisták is, ugye hát száma is
1: minimális lett. Elmaradt, igen. Így van. Azt mondja, hogy a belföldi turizmus stabil, sőt javuló tendenciát mutat, a belföldi vendégek száma 3,7%-kal nőtt, illetve a belföldi utazások fő nyertesei a Győr-Pannonhalma térség plusz 12%-kal. Ez mi indokolja?
2: Például az, hogyha egy nagy konferenciát szervezel az adott régióban, és most abból volt több is. Tehát ezek a számok megint olyanok, hogy alapvetően, hogyha hirtelen mondjuk csinálsz egy nagy rendezvényt, eseményt, vagy bármi mást, akkor ott kiemelkedő mutatókkal büszkélkedhetsz. A Bajnokok Ligája döntője idején nézed meg Budapest számait, akkor ott is lesz egy nagyon komoly növekedés, ahhoz képest, ilyen kiugrás ahhoz képest, hogy milyen volt a foglaltság egy hasonló időszakban mondjuk tavaly. Tehát azért ezt nyilván mértékkel kell kezelni, de azzal együtt is, hát az azt jelenti, hogy voltak annyira ügyesek, hogy szerveztek eseményeket, szerveztek olyan dolgokat, ami élményt jelent a rendő turistáknak, azok örültek az élménynek, és többen jöttek, tehát végül is ez is benne van a pakliba. De összességében azt látjuk egyébként, hogy tényleg nagyon stabil a belföldi turizmus, tehát sokat kirándulunk, trendivé vált az, hogy belföldi szálláshelyeket keresünk fel, belföldi tájakat. Ráadásul a szép kártya pörgeti a belföldi idegenforgalmat, hiszen mint egy éves 450 milliárdról beszélünk, nagyon-nagyon sokat számít az, hogy szép kártyával rengeteg helyen lehet már fizetni, szálláshelyeken is, és vendéglátóhelyeken is.
1: Uh-huh. Az, hogy második helyen egyébként Győr-Pannonhalma után Budapest volt, az mondjuk nem meglepetés, és Balaton harmadik helye sem. Ezek stabilan jól teljesítenek. A Balatonnak ugye folyamatosan nő akkor vissza, mert hogy korábban volt egy csökkenés, akkor most úgy látom, hogy folyamatosan nő megint a renoméja.
2: Hát először is nézzük meg azt, hogy hova érkezik a legtöbb turista Magyarországon, külföldről és belföldről, és hát igazából Budapest viszi a prímet, meg is a Balaton, tehát ez a kettő a fő célpontja az utazni vágyóknak, és a Balaton pedig megint csak egy olyan kérdés, hogy mi a Balaton, ugye? Tehát nézzük meg a módszertanát, hogy a Balaton az, amikor közvetlen tóparti településekről beszélünk, vagy egyébként beszélünk régióról, Veszprémről, Nagyvázsonyról, és sorolhatnám tovább. Tehát igen. Ha az egész régiót nézzük, akkor egyébként korán sem volt visszaesés, és bizonyos helyeken voltak olyan számok, amelyeket lehetne hova csiszolni. A szálláshelyek közül van jó néhány, amely gondok.

0: arra gondolj bele, hogy most jó
1: meleg volt. Minden hétvégén dugó van. Minden hétvégén dugó van.
0: Csak azt mondom, hogy az időjárás befolyásolja a pillanatnyi kedv, a pillanatnyi állapot az adott családnak, tehát rengeteg dolog befolyásolja azt, hogy most hova megy, mikor utazni.
1: Azt írják, hogy a kereskedelmi szálláshelyeken megszálló belföldi vendégek 79%-a hotelben szállt meg. Ez sokkal magasabb arány, mint korábban volt.
0: Attól is függ, hogy éppen milyen időszakot nézzük. Tehát ez nem azt jelenti, hogy az egész évre kell ezt elképzelni. Abban az időszakban, amikor például az emberek általában még kevésbé utaznak, mert nem a főszezonban vagyunk, a gyerek még iskolába jár, óvodába jár, a gyerek az meghatározza azt, hogy mikor tudunk mi utazni menni. Tehát ebben az időszakban gyakorlatilag azok mennek főleg mondjuk egy két éjszakás, átlagosan 2,4 éjszakás szálláshelyre, akik mondjuk elmennek a wellness szállodába, például Sárvárra, Hévízre, Hajdúszoboszlóra, Debrecenbe,
1: bárhova
0: sorolhatnám tovább.
1: Wellnesskedni, igen.
0: Igen, tehát ők például tipikusan szállodában szállnak meg. A Balaton környékén ilyen időszakban még a szállodai árak is olyanok, hogy nyugodtan be lehet arra nevezni, és nem érezzük azt, hogy a pénztárcánkban nagyon mélyre kellene nyúlni. Tehát ilyen értelemben még nagy a kínálat, és találkozik ezzel a keresettel. Ez majd változni fog, ahogy megyünk bele a főszezonba, és akkor jönnek majd a panziók, a kisebb szálláshelyek, a magánszálláshelyek, stb. A másik oldalon pedig azt is meg kell nézni, hogy ugye Budapesten például a magánszálláshelyek száma is hogy változott, hát ugye a 6. kerület tiltásáról neki hallott.
1: Így van. Jó, nézzük a külföldieket. A külföldiek száma 5,2%-kal csökkent, de azt mondják, hogy ennek az elsősorban az az oka, hogy Izraelből érkező turisták, amiről már beszéltünk, hogy ott volt egy 79%-os visszaesés.
0: Ennek ez az oka, így van. Tehát 300,000 fölé nőtt tavaly az Izraelből Magyarországra érkezők száma. Csúcsot döntöttünk, tehát abszolút megdöntöttük a rekordot, és gyakorlatilag február 28-a után érkezőn leállt a forgalom. Hát nem mehettek a repülőgépek, lezárták a légteret, nem javasolt kategóriába került ugye az egy ideig az ország. Tehát ilyen értelemben természetes, azt gondolom, ez a csökkenés, bár fájdalmas, természetes. És ráadásul Oroszországból sem jöttek ugye az utóbbi években érthető módon a turisták, az ukrajnai turisták is elmaradoztak. Tehát azt látjuk, hogy a geopolitikai válság azért nagyon sok küldőpiacot elvágott tőlünk. És a másik oldalon viszont szép teljesítmény, hogy ennek ellenére is azért tudunk hozni jó számokat. Tehát Olaszországból több turista jött, Spanyolországból több turista jött, az Egyesült Államokból is jönnek vendégek, és az is fontos, hogy Kínában számos várossal van közvetlen összekötetése Budapestnek, és hát Kína a legnagyobb küldőpiac, 200 millió turistát ad a világnak egy évre, és onnan is azért jönnek turisták. Tehát szerintem ahhoz képest, hogy milyen a geopolitikai helyzet, ahhoz képest az egyébként nem olyan rossz eredmény. Budapest népszerű, hát nyilván több régió még azért valóban
1: érdemesség
0: hirdetni. Igen. Hát most azért Észak-Kelet-Magyarország, Eger környéke, Sárospatos sátorójahelye, tehát ott azért vannak bőven olyan látványosságok, dolgok, amelyek vonzák a vendégeket. Tehát például Szlovákiából, Lengyelországból is jönnek sátorójahelyre, Sárospatakra, hát ott van a Kalandparktól kezdve a Szent Erzsébet bazilikáig Sárospatakon, de nagyon sok látnivaló meg érdekesség van ott abban a régióban is. Aztán Győr környékét, meg Sopron környékét, meg ugye a Szlovákiából, Ausztriából érkezők fedezik fel. Tehát ilyen értelemben azért a határon át nyúló turizmus is fontos, és hát Romániából a Schengeni csatlakozás óta nagyon sokan jönnek ma a Gyógyfürdőbe, mondjuk Makóra, vagy akár Szegedre.
1: Nagyon régóta beszélünk arról, vagy beszélnek a turisztikai szakemberek arról, hogy mennyire jó lenne az, hogyha nem a hátizsákos turisták jönnének, hanem annak is örülünk persze, de hogy mennyivel jobb lenne, hogyha egy kicsit olyan gazdagabb turisták érkeznek, akik jobban költenek Magyarországon, tehát hogy jobb lenne a költés. Hogy állunk most ezzel?
0: Nyilván az nagyon jó, hogyha sokat költ a turista, és akkor a szolgáltatónak nagyobb a bevétel, nagyobb az ár, és az államnak is nagyobb a bevétel, persze ez nagyon szép dolog. Hát jönnek azért, mert van olyan kínálat a Budapestnek, ami például vonza a vendégeket. Ilyen például a komoly zenei kínálat, hiszen Milánóval meg Bécssel vetekszünk a komoly zenei kínálatot illetően. Hát nagyon jó koncertjeink vannak, számos olyan zenekarunk, hogy tényleg világhírűek. Ráadásul egyébként is a kulturális kínálatunk szerintem nagyon élénk és vonzó. Tehát jönnek azért, nagyon jó új szállodák születtek Budapesten. Ha megnézzük azért tényleg a Kimpton Palace-tól a W Hotelen át sorolhatnám tovább, hát nagyon sok új 5 csillag superior szálloda született Budapesten, amelyek építészetileg is érdekesek, és már

0: önmagában ott lakni élményt. Tehát van, azt gondolom, erősödés ebben a szegmensben. Hát amitől mondjuk azt megcsinálhatnánk, mint Bécs, azt azért nehéz megugrani. Mert mit csinál Bécs? Hát mondjuk a Kertnerstrasszén, ha sétálgatsz, a Gráben környékén, ha sétálgatsz, akkor látod azt, hogy milyen luxusüzletek, milyen márkák vannak ott. Uh-huh. Olyanok, amelyek Budapesten nincsenek meg.
1: Hát próbálkozunk ezzel ugye Fashion Street-tel, meg az Andrássy úttal, de hát azért az még nem ugyanaz.
0: Hát fényli, tehát az a helyzet, hogy mondjuk egy Louis Vuitton üzletben, bemész Bécsbe, akkor ez egy kétszintes, felmész a második emeletre, és a legújabb modelleket ott találod. Most ha nálunk ezek az üzletek még picikék, kicsikék, örülünk, hogy van egyáltalán, és akkor nem biztos, hogy a legújabb modellt meg tudod kapni, lehet, hogy csak meg lehet rendelni, hát egy turista nem rendel, ez a turista oda megy, és akkor most azt gondolja, hogy hát
1: most akarja megvenni.
0: Egy új órát, most akarom megvenni, igen. Tehát ilyen értelemben nagyon komolyan kellene ezt fejleszteni. Na most hát ezt azt gondolom.
1: Ez kimúlik egyébként? Ez kimúlik, hogy ez fejlődjön? Tehát, hogy egyre több legyen a luxus üzlet, ami vonzza ezeket a turistákat?
0: Figyelj, most mondod, ez egy olyan döntés, ami szerintem nehezen vihető át a társadalmon. Tehát nehéz azt mondani, hogy oké, akkor most meghívok ide 12 márkát, és mindegyiknél mondjuk egy 1 milliárd forint értékben adok ingyen üzlet támogatást, csak nyissál egy baromi nagy, hatalmas nagy üzletet. Hát most ezt elmondani, hogy egy kölgazdag, hatalmas, milliárdos, és még azt neki pénzt, hát már szerintem nem viselje a társadalom. Úgyhogy ezt nehéz így megvalósítani, azt gondolom. Organikusan kifejlődni pedig
1: lassú nehéz, idő, hiszen, hosszú idő.
0: Hát ha az emberek mondjuk Bécsben ott van már egy csomó üzlet, és ott vannak a gazdag emberek, akkor azt fogok nyitni egy nagyon menő üzletet, ha én most nagyon menő üzletet akarok nyitni, nem pedig Budapesten, ahol meg nincsenek az igazán nagyon gazdagok közül olyan sokan, mint mondjuk Bécsben. Érted? Tehát, hogy
1: ezt abszolút értem. De akkor ezt lehet ellensúlyozni azzal, amit már az előbb említettél, hogy akkor viszont remek kulturális eseményeket szervezünk, akár komoly zenébe, akár könnyebb zenébe, akár jazzben, és így tovább. Vagy sporteseményekben.
0: Van, és lehet sportesemények az is, igen, tehát sportesemények, kulturális látványosságok, zene, a zenéket nagyon szeretjük. Tényleg Budapest nagyon sokat csinál egyébként mindenféle fajta olyan eseményt, ami azért vonza azokat a vendégeket is, akik tényleg többet költenek átlagosan. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt az irányt érdemes megtartani, mert ebben tudunk mi tényleg jók lenni, kultúrában, zenében, színházban, tehát most azért már látjuk azt, hogy van angol nyelvű felirat jó pár színházban, van olyan, ahova főleg külföldiek mennek, hát az operában is volt.
1: Igen.
0: Emelés, hát mondjuk 90% a külföldi volt például. Tehát azt gondolom, hogy jók vagyunk, és azt érdemes erősíteni, ami jó, és ami...
1: Amivel erősek vagyunk amúgy is.
0: Meg azt meg tudjuk csinálni úgy, hogy nem lesz abból mondjuk egy feltett kérdés, hogy ugyan már miért akarunk ott, nem tudom, mi luxus negyedet, vagy bármi más. Tehát szerintem ez se rossz, amit egyébként most hoz jelen pillanatban a idegenforgalom. Budapesten még nincsen olyan mennyiségű túlturizmus, amit mondjuk Barcelona vagy Velence elszenved, bár a barátom, aki a várban lakik, szerinte van, de nyilván szubjektíve éri meg, hogy előtte szállnak ki a turisták.
1: Hát én ezért költöztem ki a belvárosból, mert nekem is mások volt.
0: Igen, úgyhogy azt gondolom, hogy azzal együtt is szerintem meg lehet ezt úgy oldani ügyesen, hogy ez azért a racionalitás keretein belül maradjon, és olyan ötletekkel, fejlesztésekkel, hogy alapvetően a szolgáltatóknak is jó, a helyi lakóknak is az életminősége nem csökken, hanem inkább szinten marad, vagy növekszik, és mellette nyilván a bevételek is jönnek a nemzetgazdaságnak.
1: Kis Robert Iháza turisztikai szakértővel beszélgettünk a KSA frissen megjelent adatairól, illetve a bajnok kriája döntőjéről. Ricsi, köszönjük szépen!
0: Köszönöm szépen, és további jó rádiózást!
1: Köszönöm szépen!
0: Hallgatóknak.
2: Jazzy! Jazzy!

0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben és hétvégente itt a Jazzin. Hírek a Jazzin.
1: Újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információgyűjtő rendszer, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, hogy az oldal még nem a legkorszerűbb módon működik, de a jövőben továbbfejleszték a valós idejű adatszolgáltatást, például helyreállítják a vonatinfót. Bejelentették az idei Budapest Pride felvonulás tervezett időpontját, az eseményt június 27-én tartanák. A Szivárvány Misszió Alapítvány felhívja a figyelmet az Európai Unió Bíróságának döntésére, amely jogsértőnek ítélte a 2021-es a gyermekek védelmére hivatkozó törvénymódosítást. Szerintük ezért minél hamarabb helyre kell állítani a gyülekezési törvényt. Korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása az elhízás. Magyarországon a felnőtt lakosság több mint fele él túlsúllyal vagy elhízással. Ez a súlyos betegségek kockázatát is jelentősen növeli. Erre hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. A szakemberek az egyéni felelősség mellett a megelőzésre és az egészségnevelésre hívják fel a figyelmet. Nyílt napot rendez a BKV szombaton a gyereknaphoz kapcsolódva az óbudai autóbuszgarázsban. A látogatók bepillantást nyerhetnek a fővárosi autóbuszközlekedés kulisszái mögé, valamint számos interaktív és szórakoztató programon is részt vehetnek. A rendezvény egyik leglátványosabb eleme a járműkiállítás lesz, ahol több legendás és ikonikus járművet is felvonultatnak. A helyszín a Bécsi út Vörösvári út végállomásról a K1 jelzésű Ikarusz 280-as nosztalgia járattal is megközelíthető. Derült száraz időre van kilátás, eső sehol nem lesz, viszont a szél több felé megélénkül. Napközben 22-27, késő este 11-18 fokot mérhetünk. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt Vukovi Juditot hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Károly körúton az Astoria felé a Dohány utca előtt. Műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Pesti úton befelé a Cinkotai út előtt. Tolódik a forgalom a Pesti alsórakparton a Margit hídtól délre és az Erzsébet hídtól északra, a Műegyetem rakparton északi irányban, valamint a Budai alsórakparton a Zsigmond tér vonalától délre és a Petőfi hídtól északra. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a Pesti alsórakpartot. Az Ötvös tér és az Irányi utca között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Tart a felújítása a 6. kerületben a Szondi utcában. Mától lezárták a Csengeri utca és az Ötvös utca között. A Terész körút és az Ötvös utca közötti szakaszt már korábban lezárták. A 20. kerületben a Vörösmarty utcában a Klapka utca és a Szepesség utca között a forgalom mindkét irányban a villamoscsinán halad, mert javítják a vízvezetéket. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Summer of 42, erről szólt a Bidu Orchestrának a muzsikája 42 nyaráról. Kérem szépen, már is megyünk tovább méghozzá, nem akármivel, a Bajnokok Ligájával folytatjuk. Már is itt a Jazzy Rádióban.
1: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Business Class, ahol prémium gazdasági koktélt szolgálunk fel.
0: Van a túlsó végén, itt van velünk Dénes Ferenc sportközgazdász, nagyon kedves labdarúgó szurkoló társunk, barátunk, kollégánk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, és köszönöm ezt a kedves bemutatást.
0: Ne viccel, természetes. Már csak azért is, mert ugye szombaton már többször említettük a mai műsorban, hogy Bajnokok Ligája döntő, és beszéltünk az ingatlanárakról, beszéltünk arról egyébként, hogy milyen közlekedési változásokat hozhat, de még arról nem, hogy az mondjuk a presztízsen kívül anyagilag mit jelentett a csapatoknak.
2: A csapatoknak egy nagyon komoly bevételt jelent, de ennél a még érdekesebb a budapesti bevétel, azt gondolom, hogy ha
0: is is, igen.
2: A magyaroknak igazából az számít, vagy nekünk első körben az számít, hogy mekkora a budapesti hatása ennek a dolognak.
0: De mivel látjuk ennek a hatását? Azt látjuk a szállodákban, látjuk az éttermekben, de miben még?
2: Elsőbb, hogy rengeteg turista lesz nálunk, ez egyébként, ha ennek van nehézsége is, de én többször megéltem ilyen eseményt, egy nagy világesemény, de a magyarok is, a budapestiek is, és akkor azt gondolom, hogy azért egy nagyon jó pofa, egy nagyon jó hangulatú eseménynek leszünk, vagy már tulajdonképpen vagyunk szemtanúi.
0: Hisz már itt van rengeteg turista.
2: De ezek vidám emberek. Uh-huh. Tehát azért mi túl vagyunk egy nehéz, hogy is mondjam, fél éven ebben a választási kampányban, meg mindenki összeveszett, mindenkivel egymást hergeltük, és most láthatunk egy csomó vidám, spittes embert a utakon, és ez
0: teraszokon, teljesen, igen.
2: Ez teljesen jó lesz a
0: mi hangulatunknak is? A mi hangulatunknak is
2: abszolút,
0: jót tesz?
2: Abszolút, abszolút jót tesz. És különösen, hogyha egyébként azt veszük, hogy ezek az emberek költeni fognak, és nagyon sok pénzt fognak költeni, akkor pedig még az az öröm is meg lesz bennünk, hogy most jól érezzük magunkat ennek a hosszú távú, vagy közel hatásai is remekül fognak mutatni a pénztárcánkba, mármint a közös pénztárcában.
0: És esetleg akár még reklámnak is jó lehet, hisz minden tévétárság nem csak ugye majd a közvetlen meccset fogja mutatni, hanem egy kicsit bemutatja Budapestet. Aztán, amikor barátok eljönnek, hogy gyertek, elmegyünk a meccsre, akkor legközelebb lehet, hogy visszahozza már a családját is, mert azt mondja, hogy ez egy olyan város, amit látnotok kell.
2: Ezt szoktuk mondani, de az az igazság, hogy szerintem ezek fel vannak nagyítva ezek a hatás. Hát ugye azért, főleg azért, azt mondani, hogy egyébként Londonban volt, ahogy döntő, és azt mondani, hogy menjünk el Londonba, mondod a családodnak, mert ott volt a BL döntés, az milyen jó pofa volt, nem ezért megyünk.
0: De Londonban azért az emberek gyakrabban járnak, de itt Budapestnek ez szerintem egy kiugrási lehetőség a régióban.
2: Nem. A Budapest szerintem egy komoly turisztikai destináció, tehát nagyon kevés olyan ember tudok elképzelni, aki csak azért jönne Budapest. Tehát eddig tök ismeretlen volt Budapest, és azt mondani, hogy most ott van a BL, akkor menjünk oda. Olyat el tudok képzelni, és akkor felajánlom kompromisszumnak, hogyha azt mondjuk, hogy az emberek tervezik. Tudja, persze, és tervezik a nyarat. És sokfajta hely van, már sok helyen jártunk, és családban felmerül Budapest neve, másik két-három egyéb helyszín mellett, mert ott még nem jártunk, mint a három cicában, ahogy a klasszikus vicc mondja. És azt mondja, hogy figyeljetek, sok helyre mehetnénk, de most milyen jó pof volt ez a BL döntő, menjünk oda. Ezt el tudom képzelni, de az, hogy valaki teljesen ismeretlenül Kenyából csak azért jöjjön ide, mert ezt kevésbé tudom elképzelni.
0: Na jó. Nézzük meg, hogy mit jelent a csapatoknak. Óriási presztízs, ezt tudjuk. Ennentől kezdve a klub történetében ott fog viríteni az a BL serleg, vagy akár csak az, hogy döntőbe jutott a csapat. Legendák születnek, ikonok születnek, de ezen kívül azért van pénzügyi hozadék. Is. Nagyságrendeket kérek szépen, csak nem kell pontosan forintra vagy euróra megmondani, de hogy nagyságrendben ez mit jelent egy csapatnak?
2: Önnünk ki abból, hogy a Bajnokok Ligája, az Európa Liga és az Európai Konferencia Liga, az UEFA-nak kb. 4,4 milliárd eurós bevételt jelent, amiből valamekkora hányadot veszed magának az UEFA, meg elkülönít különféle támogatásokra pénzeket, de egyébként a 93%-át szétosztanak a csapatok, illetve a bajnokok ligája, ebből körülbelül 2,5 milliárd euróval kap, és azt mondod, hogy kapsz pénzt a főtáblára kerülésért, kapsz pénzt a nézettségére, és sok minden mást, úgyhogy a végén a legjobban kereső csapatok olyan 20 millió euró is elvihetnek, a győztes még ennél is több.
0: Ez egyébként nagyságrendek százalékban hány százaléka mondjuk a költségvetésének, mondjuk egy Arzenálnak vagy egy Párizsnak?
2: Az az érdekes, hogy egyre növekvő összeg, mert nem csak, ugye ez csak a pénzdíj, amiről beszélünk, meg amit meg lehet keresni. Tehát mondjuk azt mondjuk, hogy nagyjából ha az Arzenál veszít, akkor 18,5 milliót kap, a Paris Saint-Germain meg mondjuk kap egy olyan 24 millió euró, 24-25 millió euró körüli összeget. Ha azt veszük, hogy az Arzenál, ha jól emlékszem, olyan 200 millió körüli van a teljes bevétele, akkor azért látható, hogy ez nem meghatározó rész.
0: Csak egy 10%, igen.
2: Igen ám, de azért ugye ehhez kapcsolódnak a jegybevételek, a bajnokok ligája jegybevétel, az már az Arzenálé, tehát ez ezen túl van. Uh-huh. És hát nyilván azok a típusú szponzorálási, vagy kereskedelmi bevételek is ehhez kerülnek, és például a Manchester Unitednál tudom, hát mindig azt tudom, hogy ott hogy nagyon kemény kategóriák vannak, hogy a szponzor mennyit fizet. Nem annyi van, hogy megkötünk egy összeget, és akkor vitted, hanem azt mondod, hogy ha a bajnokok ligájában eddig jutsz, akkor bejutsz, akkor annyi pénzt kapsz, ha tovább jutsz, ennyit kapsz, tehát mindenütt teljesítmény. Teljesítménybérezés van.
0: Uh-huh. Na hát azért ezek így akkor jobban látjuk az összefüggéseket ezzel az utolsó mondatoddal, tehát azzal, hogy a szponzorpénzek is nagy mértékben függnek attól, hogy mondjuk egy csapat milyen helyezést ér el. Ebből a szempontból egyébként külön érdekes az, hogy a Real Madrid mondjuk meddig jutott, vagy a Barcelona, ahova ez komolyan be volt tervezve, mint költségvetési tény.
2: Igen, de ahogy beszélgetünk is róla, tehát nem ez a nagyságrend, az, ami igazából fáj, hanem ugye, és igazából ezeknek a márkáknak ez nem annyira szám, mert ugye ezek állati erős márkák. Erről is beszéltünk már itt a Jazzy Rádióban. Tehát igazából nem ez, hanem a folyók kiadás, tehát hogy is mondjam, a cash flow szempontjából tud ez érdekes lenni. Én azt gondolom, hogy azért ezeket a klubokat nem rázza meg az önmagában ez a dolog. Egyébként vicces, amit mondok, pedig komolyan mondom, hogy pont az, hogy nem jutott be, akkor az erről szóló beszéd, érdekesség, hírek, mi lesz, hogy lesz, kit rúgnak ki Perezzel, mi lesz, és így ez pedig pörgeti a számlálókat a közösségi médiákban, ez meg valamit visszahoz a pénzekből, bármilyen furcsa ez is.
0: Na jó, akkor egy kicsit menjünk rá magára a mérkőzésre, hogy a friss angol bajnok Arzenál, aki 22 év után talán nyerte meg ismételten a bajnokságot, illetve egy olyan Párizs, aki évek óta tulajdonképpen egy egyeduradó uralkodóként nyeri meg a francia bajnokságot, szóval ők ketten találkoznak, és akkor mondok még egy érdekességet, a legjobban védekező csapat a BL-ben, és talán a legjobban támadó csapat a BL-ben. Hogy látod az esélyeket?
2: Hát, hogy is mondjam, kicsit nem tudok kilépni a szerepemből, tehát ugye mivel az angol futballban érdekelt vagyok, már mint szurkolóként, sőt ugye a Manchester Unitedban részvényes is vagyok. Bizony.
0: Gratulálok hozzá!
2: Köszönöm. Egy darab részvényem van, sajnos nem szavazó részvény. Tehát nem nagyon rajongunk az Arzenálért, avval együtt, hogy ha most ezt félreteszem és a viccelődést abba hagyom, az Arzenál tényleg nagyon szép futbolt játszik, egy nagyon nemzetközi futball, ez egy fontos dolog, az Arzenál volt az első igazán nemzetközi futballt játszott a Premier League-ben.
0: Annak idején Wenger mesterrel, igen.
2: És Dennis Bergkamp-al az élen, aki meg szerintem...
0: Hát Bergkamp-al, Thierry Henry-val, Fredrik Ljungberg-el, Robert Pirézzel.
2: Igen, a Bergkamp azért érdekes, mert én azt személyesen éltem meg, hogy alakítja át az angol közönségnek az ízlését és futballhoz való viszonyát. ez a dolog, és ez egy, én ezt tényleg fontosnak tartom. De azt tudom mondani, hogy hogy az Arzenál jó, hogy itt van, jó, mert hogy egy kultúrát futballt játszik, a Paris Saint-Germain most szerintem, és most tehát, hogy többen megkövetkeznek ezért, most szerintem az Európa első számú futballcsapata.
0: Nekem is ugyanez a véleményem. Tehát én szívem szerint szurkolnék az Arzenálnak, mint klubnak, ugyanakkor azt látom, hogyha csak a focit nézem csupán lecsupaszítva, akkor olyan atom futballt játszik a Paris, hogy az valami egészen elképesztő.
2: Össze vannak, mert beszélgetek emberekkel, nem vagyok szakértője, de el tudom hinni azt, hogy azt mondják, hogy csapatként funkcionál, és most csapatként, most még egyszer mondom, 2026 május végén a Paris Saint-Germain, tehát tudsz legjobban együtt működni, lehet ebből is tanulni, hogy az egyéniségek fontosak, mindenki fontos, ha össze tudsz rakni egy, és ez érdekes, hogy ez a menedzsment kérdés, és nem véletlenül nem edzőt mondok, hanem menedzsmentet, mert ez egy vezetésszervezési feladat, hogy egy sok-sok szárból, egyéniségből, egyéni márkából össze tudjál rakni egy olyan csapatot, amelyik képes egymásért küzdeni, vagy összehangoltan működni. Úgy tűnik, hogy most a Paris Saint-Germainnél ez a...
0: Akkor esetleg a végső győzelemre is őket tippeled?
2: Hát igen, de az a helyzet, hogy én mindig, tehát hogy is mondjam, sosem találok el semmit, rettenetesen vesztő vagyok a tipmixen. Én a Paris Saint-Germain mondanám, tehát valószínűleg az Arzenál fog nyerni.
0: Értem. Dénes Vejes sportkörgazdásszal beszélgettünk, köszönjük szépen, mert hogy rendelkezésünkre állt.
2: És?
1: Jesse. Együtt vagyunk.

0: fej vagy írás? Napi tőzsde, devizák, állampapírpiac. Legfrissebb hírek, elemzések szakértőink bevonásával. Itt a Business Classban.
1: Kérem szépen, sétálhatunk nyugodtan tovább, nincs is semmi látnivaló. Gyakorlatilag a BUX az oldalazó mozgást végez. Jelen pillanatban a maga a BUX index a 131.643 forinton áll. Az OTP 40.700, a MOL az 3.768, Richter 12.350, a Tékom 2.590. Hetek óta egy ilyen szűk tartományban mozog az összes részvény, illetve akár a BUX is. Itt igazából nagy csoda nem történt. A forint most ismételten erősödött, és jelen pillanatban 1 euróért 355 forintot kell adni, 1 dollárért 305 forintot kell adni. Egy kicsit vártam már korábban, hogy mikor lépj át az euró, az, hogy lefele fog menni, és akkor mondjuk 350 alá fog benézni a forint, vagy a dollárnál mondjuk 300 forint alá. Hát ez nem történt meg, de azért szerintem mindannyian ki vagyunk azzal békülve, főleg így a nyári utazások előtt, hogy a 1 euró az csak 355, hisz tudjuk, jól emlékszünk biztosan, hogy volt az annak idején 420 is. A bitcoin pedig 73 ezernél tart, hát ő is mozogott 70 és 80 ezer dollár környékén, úgyhogy azon, hogy ebben nagy csodák nincsenek. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, köszönöm szépen, hogy velem tartottak és velem töltötték ezt a mai reggelt. Köszönöm munkatársaimnak, Eszmélyenetnek, Deák Dorkának és Puzs Gergőnek a segítséget. Maradjanak továbbra is a Jazzivel, kezdjük a Jazzy Lexikon a legjobb muzsgákkal, és azt kívánom, hogy legyen szép napjuk, és ne felejtsék, szombaton bajnok kell döntő, rengeteg turista van már most a városba, tessenek odafigyelni, és érezzük jól magukat. Szép napot kívánok! Jazz.

0: A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
2: Válaszcsapást mért Amerika Iránra, a szokásosnál alacsonyabb a Balaton vízszintje. Nyárias idő várható záporokkal, a délutáni csúcsok országszerte 23 és 27 fok között alakulnak. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Vukovi Judit. Légicsapást mért az amerikai hadsereg az iráni Bandar Abbas kikötővárosban található földi drón kilövő állomásra. Ezt nemrég egy amerikai forrás közölte. Az illetékes arról számolt be, hogy az amerikai hadsereg előzőleg lelőtt 4 iráni támadó drónt, majd csapást mért arra a kilövő állomásra, amely az 5. drónt tervezte elindítani. Amerikai állítás szerint az akció tisztán védekező jellegű volt, az iráni drónművelet fenyegetést jelentett az amerikai erőkre és a kereskedelmi hajózásra a Hormuzi szorosban. Biztonságos nyaralást terveznek a magyarok. Nemrég az Inzura.hu készített egy felmérést, amely szerint a tavalyihoz képest 13%-kal magasabb az utasbiztosítások napi átlagdíja, 850 forintos. Ennek hátterében az infláció mellett az áll, hogy magasabb szintű szolgáltatás nyújtó biztosításokat vásárolnak az ügyfelek, mondta el a cég vezérigazgatója. Hozzátette, a felmérés szerint a válaszadók 89%-a jelezte, hogy idén szeretne nyaralni. A külföldi úti célok közül Horvátország és Olaszország a legnépszerűbb. Csekély mértékben enyhített az eső az aszályon, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szántóföldi növénytermesztési és beszállítóipari osztályának elnöke, aki szerint az országban több helyen gyenge termés várható a szárazság miatt. Petőházi Tamás hozzátette, a repcevetés területe a korábbiakhoz képest a felére nagyjából 150 ezer hektárra csökkent, amiből közepes termés valószínű, kukoricából pedig rekord alacsony mennyiséget vetettek el a gazdák. Továbbra is az átlagosnál alacsonyabb a Balaton vízszintje, a szakemberek szerint 20-30 cm-rel marad el az optimálistól. Siklósi Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője elmondta, hogy a csapadék hiány miatt a velencei tó helyzete már aggasztóbb, mivel a téli feltöltődési időszak idén alig emelte a vízszintet. A szakemberek szerint a száraz talaj elnyeli a lehulló csapadék jelentős részét, így kevés jut el a tavakba. Hőség sújtja Olaszországot, a legmagasabb szintű hőségriasztást adták ki Rómában, Bolognában, Firenzében és Torinóban. A hőmérséklet mindenhol bőven meghaladja a 30 fokot, Firenzében már a hét elején is több mint 35 fokot mértek. A rendkívüli meleg a hegyvidéki területeket is érintette. Az alpesi Bolzánóban 36 fok volt, amire 70 éve nem volt példa májusban. Ma kezdődnek a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanévvégi kiállításai. Jövő vasárnapig bárki ingyenesen bejárhatja a fővárosi intézmény különböző helyeken lévő műtermeit, ahol festő, szobráz, grafika, restaurátor, látványtervező, intermédia és vizuális művész hallgatók legfrissebb munkáit lehet megnézni. A termekben a rajztanulmányok és kísérleti installációk mellett műfai határokat feszegető projektek is láthatók. Napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható. A hétvégére visszatér a nyári idő, helyenként 30 fok fölötti hőmérséklettel. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.
0: A hírek után újra jazzy zene.

Szép napot kívánok! Ez a Jazzy Lexikon, a mikrofonnál Péter Mónika. Rebecca Ferguson következik, gyakran úgy emlegetik őt, mint a 21. század egyik legtisztább, leginkább klasszikus soul hangját, akinek stílusát és orgánumát sokan Aretha Franklinhez, Nina Simonehoz vagy Amy Winehousehoz hasonlítják. Most pedig Jafang felvétele következik, egy Ausztráliából származó Londonban élő producer DJ, aki a modern funk, disco és soulful house egyik legnépszerűbb alakja. A londoni Stefan Mahandrával készített egy közös dalt, ami a Do It For Love címet kapta. Hi.

0: Jazzy Lexikon.
1: A kettes metró építését a sajtó folyamatosan figyelemmel kísérte. Az építés első szakaszában még ilyen hírek jelentek meg. Az 1952. évi munkaverseny második helyezettje a föld alatti vasútépítő vállalat, mely első félévi tervét 111,1%-ra teljesítette. Az 1963-ban kezdődött második építési szakaszban a sajtó már kereste a szenzációkat, nagyon várta a Duna alatti átfúrást, hát ha ott történik valami rendkívüli esemény. Azonban egy vízbetörés nem ott, hanem a Rákóczi út alatt, az Uránia és a Rókus kórház között következett be, melyet sikerült a közvélemény elől eltitkolva elhárítani.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon, a bécsi producer Valdek következik, produkcióinak állandó énekesnője Patricia Ferrera, akire saját bevallása szerint a 80-as évek olasz popzenéje hatott a leginkább, ehhez szicíliai édesapja zeneízlése is hozzátett.

Ágés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Itt Anna következik. A jamaikai énekesnő büszkén hirdeti zenéjében a rastafári elveket és a természetes életmódhoz való ragaszkodást. A Walking Away szól tőle. Előtte Suzy Rosenél, portugál DJ producer, aki híres arról, hogy zenéjében bátran keveri a törzsi ritmusokat a modern deep house elemeivel. Jelenléte a lisszaboni éjszakai életben megkerülhetetlen. A Who Turn című dalát játsszuk. Most pedig az a dal következik, amit Stevie Wonder, a jazzvilág egyik legnagyobb zsenie, Duke Ellington emlékére írt, aki 1974-ben hunyt el. Stevie-t mélyen megrázta Ellington halála, és szerette volna kifejezni a háláját azért a zenei örökségért, amit kapott tőle. Nem egy szomorú sírató éneket akart írni, hanem egy olyan dalt, ami az életet és a zene egyetemes erejét ünnepli.

0: Jazzy Lexikon.
1: A muzsikus cigányok parkja nevet 2014 óta viseli egy budapesti park a Fűvészkert közelében. A parkban 4 márványoszlopon 8 magyarországi cigányzenész domborművét helyezték el, így jelezve, hogy a 8. kerület volt a világhírű magyar cigányzene egyik bölcsője.
0: Jazzy Lexikon.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: 4 nap, több száz bor, egyetlen helyszín. Nyisd meg a

0: vár téged is. www.rozalia.hu.
1: Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Ezen a héten a Jazzyben minden fenékig tej fel.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
4: Közeleg a fogykár bejelentési határidő. Önkormányzati érdekszövetségek küldtek javaslatokat a kormánynak. Semmi nem zavarja ma a napsütést, délután 22-27 fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Vuka Viudét. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újra gondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közben átgondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrában a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. Három éves nemzetközi projekt indult a hólyagrák megelőzésére és korai felismerésére uniós támogatással. A programot az Európai Urológiai Társaság vezeti magyar, görög és lengyel szakmai szervezetek részvételével. Magyarországon évente mintegy 3000 új hólyagrákos esetet diagnosztizálnak. A betegség főként az idősebb dohányosokat érinti. A hólyagrák sok esetben jól kezelhető, ha időben felismerik. Június 11-én ingyenes szűrést tartanak a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudomány Egyetem urológiai klinikáján, valamint a budapesti Péterfi Sándor utcai kórház urológiai osztályán az 50 év feletti erős dohányosoknak. Egyre többen adakoznak az italos üvegek, dobozok visszaváltási összegéből. Az 50 forintokból idén már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászorulók támogatására. A pénz most a Péter Cserny Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre fél évente változik a repontautomatáknál. A Budapest Airport utasforgalma áprilisban 0,7%-kal csaknem 1 millió 700 ezer főre emelkedett. Az első négy hónapban 5 millió 830 ezer utast kezeltek. A repülőtér kargóforgalma is nőtt, áprilisban 17,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A vállalat szerint a közel-keleti helyzet hatása egyelőre bizonytalan, de a forgalom alapjai stabilak. Több mint 100 aranyérmet találtak a régészek egy veszprémi érseki palota pincéjének felújításakor. Feltehetően a II. Világháború előtt rejtették oda. A 105 érme Európa különböző országaiból származik, van köztük magyar 10 és 20 koronás, német, svájci és francia érme is. A legrégebbieket az 1800-as évek első felében, a legújabbakat a 20. század 30-as éveiben verték. Az érmek a Bíró Gicei ház régészeti kiállításában tekinthetők meg. Zavartalan napsütés várható az ország nagy részén. Mindössze észak-keleten jelenhet meg néhány gomoly felhő az égen, de záporokra, esőre ott sem kell készülni. Gyakran megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 22 és 27 fok között alakul, késő este 11-18 fokig hűl a levegő. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt Vukovi Juditot hallották.
3: A hírek után újra jazzy zene.

Szép napot kívánok, 11 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. Egy német producer sukkó zenél, 3 éve megjelent Nothing's Gonna Change című dalában a londoni énekesnőt Nia Wint halljuk. Emmy Jones Liverpool zenei köreiből emelkedett ki, korábban más előadók kísérő zenészeként járta a világot, aztán elindította a szóló karrierjét. Saját bevallása szerint olyan legendák hatottak rá, mint például Bill Withers. Ez az I

Folytatódik a Jazzy Lexikon, a Letyusz következik, aminek tagjai tinédzserként kezdték az együttzenélést, gyorsan híremen tehetségüknek New York klubjaiban így indultak. 1967-ben jelent meg Antonio Carlos Jobim egyik legsikeresebb lemeze, amire elhívta énekelni Frank Sinatrát is. Az albumon szereplő dalok többsége Jobim zseniális brazil zenei stílusát vegyíti Sinatra amerikai nagyzenekari stílusával. Ez a Fly Me to the Moon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Rottenbiller utca mai nevét az 1870-es évek elején Pest egykori polgármestere Rottenbiller Lipót után kapta, ezt megelőzően árokvonalként ismerték. Már ekkor erre vitte a Városliget be a pihenni vágyókat a lóvasút, majd később a villamos is. Az 1880-as évekre az utca mindkét oldalán két-három emeletes eklektikus lakóházak sorakoztak, az 1900-as évekre pedig a Baros és a Lövölde tér felüli szakaszokon több emeletes paloták emelkedtek. Az épületek a mai napig őrzik az utca századfordulós arculatát.
0: Jazzy Lexikon.

testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

Mindjárt délben folytatjuk a Jazzy Lexikont. A Vintage Soul-tól a hip-hopig, az R&B-től a funkig terjed, a Dub Break zenei repertoárja, So Beam Me Up című dalukat játsszuk. Előttük jön a Kaleo, bár hangzásuk alapján sokan amerikai zenekarnak gondolják őket, a csapat Izlandról származik. 2016-ban ismerhette meg őket a közönség, Hey Gringo című dalukat játsszuk. Most pedig a Caravan Palace folytatja, egy francia electro swing zenekar, ami 2008-ban Párizsban alakult, zenéjükben a 20-as, 30-as évek swing és jazz elemei keverednek a modern elektronikus tánczenével. Ez a Portobello, a következő zenei blokkunkat követően jön a Déli Hír magazin. Meghallgatjuk DJ Leo Jazzy Mixét, aztán folytatódik a Lexikon.

0: Jazzy Lexikon. A Kelet-nyugati metró, vagyis a 2-es metró 1950 és 1954 közötti első építési szakaszában még erősen érződtek egyrészt a II. Világháború tapasztalatai, másrészt a III. Világháborútól való félelem. Ezért a föld alatti vasút egyik funkciója lett volna a nagyvasúti közlekedés biztosítása a Duna alatt, arra az esetre is, ha a vasúti Dunahidakat lerombolnák. Így az alagutat nagyobb átmérővel kezdték el fúrni, hogy akár egy vasúti szerelvény is elférjen benne, de az 1963-tól megkezdett továbbépítés során ezzel felhagytak.
1: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kisvonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka Zenekar, Brennyul, Boridalok, Napraforgó Mese Színház, Fabula Báb Színház és sok más program. Hová gyertek gyereknapon? A Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. vasuttörténetipark.hu.
2: Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tej Világnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Jazzyben minden fenékig tejfel lesz.
3: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabbak percekkel mások előtt. Déli hírmagazin a Jazzin.
4: Közeleg a fogykár bejelentési határidő. Önkormányzati érdekszövetségek küldtek javaslatokat a kormánynak. Semmi nem zavarja ma a napsütést, délután 22-27 fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők. Ez a Jazzy Déli Hír magazinja 2026. május 28-án csütörtökön 11 óra 53 perckor. A mikrofonnál Vukovi Judit. Kivételes eljárásban megszavazta az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amellyel visszavonják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az előterjesztést a Tisza párt 133 képviselője támogatta, a Fidesz-KDNP 37 képviselője nemmel szavazott, a Mi Hazánk 5 képviselője pedig tartózkodott. Vitázott az alaptörvény 16. módosításáról is az országgyűlés. A változtatás értelmében 8 évre korlátoznák a miniszterelnöki mandátumot, megszüntetnék a szuverenitásvédelmi hivatalt és a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. A nem alanyi jogon kiadott diplomata és a szolgálati útlevelek jelentős részének visszavonását javasolja a külügyminiszter. Ez összesen 943 útlevelet jelent, hangzott el a szerdai kormányzati tájékoztatón. Ezekből 776 diplomata és 176 szolgálati útlevél. Az igazságügyi miniszter azon dolgozik, hogy a személyiségi és adatvédelmi szabályok betartása mellett milyen széles körben hozható nyilvánosságra az, hogy kik kaptak ilyen útleveleket az előző kormánytól. Szintén a tájékoztatón volt szó arról is, hogy a finanszírozás átláthatóságával és az intézményi autonómia erősítésével indokolta a kormány a Klebersberg központ és a tankerületi központok működésének felülvizsgálatát. A kormány szerint már rövid távon is érezhető lehet az intézményekben az, hogy növelik az iskolaigazgatók hatáskörét a tankerületi döntéseknél. Újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információgyűjtő rendszer, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, hogy az oldal még nem a legkorszerűbb módon működik, de a jövőben továbbfejleszték a valós idejű adatszolgáltatást, például helyreállítják a vonatinfót. A fiatalfák önkéntes öntözésére buzdítja a budapestieket a főpolgármester. Karácsony Gergely a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy óriási aszályok vannak, várhatóan a nyár is nagyon száraz lesz, és éppen ezért szükség van a segítségre. Közölte, a Bíkó alkalmazásban lehet jelezni azt, hogy melyik falocsolását vállaljuk a száraz, aszályos időszakban. Hétfőig be kell adni az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását, erre figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A kötelezettség azokat az adózókat érinti, akik rendelkeznek érvényes felírszámmal. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. A NAV közölte, a határidő elmulasztása akár 1 millió forintos bírsággal is járhat. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg, ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újra gondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közben átgondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrában a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. Három éves nemzetközi projekt indult a hólyagrák megelőzésére és korai felismerésére uniós támogatással. A programot az Európai Urológiai Társaság vezeti magyar, görög és lengyel szakmai szervezetek részvételével. Magyarországon évente mintegy 3000 új hólyagrákos esetet diagnosztizálnak. A betegség főként az idősebb dohányosokat érinti. A hólyagrák sok esetben jól kezelhető, ha időben felismerik. Június 11-én ingyenes szűrést tartanak a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudomány Egyetem urológiai klinikáján, valamint a budapesti Péterfi Sándor utcai kórház urológiai osztályán az 50 év feletti erős dohányosoknak. Egyre többen adakoznak az italos üvegek dobozok visszaváltási összegéből. Az 50 forintokból idén már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászorulók támogatására. A pénz most a Péter Cserny Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre fél évente változik a repontautomatáknál. A Budapest Airport utasforgalma áprilisban 0,7%-kal csaknem 1 millió 700 ezer főre emelkedett. Az első négy hónapban 5 millió 830 ezer utast kezeltek. A repülőtér kargó forgalma is nőtt, áprilisban 17,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A vállalat szerint a közel-keleti helyzet hatása egyelőre bizonytalan, de a forgalom alapjai stabilak. Még mindig nem késő nyári diák munkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diákész főtitkára. Főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban, elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban keresik a diákokat. Az érdekképviselet szükség esetén jogsegélyszolgálattal is segíti őket. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. Ingyenes újraélesztési képzéssel várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. A Hősképzés Plusz programban az érdeklődők a megyeszékhelyi mentőállomásokon sajátíthatják el, vagy gyakorolhatják az újraélesztést. A helyszínekről, időpontokról és a jelentkezés feltételeiről a mentők.hu weboldalon lehet tájékozódni. Befőttes üvegbe rejtett aranyakat találtak Veszprémben. Már is mondom a részleteket, előtte azonban...
0: Külföld.
4: Légicsapást mért az amerikai hadsereg az iráni Bandar Abbas kikötővárosban található földi drón kilövő állomásra. Ezt nemrég egy amerikai forrás közölte. Az illetékes arról számolt be, hogy az amerikai hadsereg előzőleg lelőtt 4 iráni támadó drónt, majd csapást mért arra a kilövő állomásra, amely az 5. drónt tervezte elindítani. Amerikai állítás szerint az akció tisztán védekező jellegű volt, az iráni drónművelet fenyegetést jelentett az amerikai erőkre és a kereskedelmi hajózásra a Hormuzi szorosban. Újabb földrengés rázta meg szerdán Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgást Zágrábban és környékén is érezni lehetett. Erősségéről eltérő adatok jelentek meg. Egyes jelentések a Richter-skála szerinti 4,1-es rengésről számoltak be, míg az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ automatikus adatai szerint a rengés 3-as erősségű volt. Károkról, sérültekről nem érkezett jelentés. Jelentős változások jönnek a jogosítványoknál. A jövőben az Európai Unió tagállamaiban a B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezők akár 4,2 tonnás járműveket is vezethetnek. Általánossá válhat a digitális jogosítvány, továbbá az egészségügyi alkalmassági vizsgálatokra vonatkozó szabályok is megváltoznak. A tagállamoknak lehetőségük lesz arra, hogy 65 év felett rövidítsék a vezetői engedély érvényességi idejét, és gyakoribb egészségügyi vizsgálatot írjanak elő. Hivatalos vizsgálat indult a FIFA ellen a 2026-os világbajnokság csillagászati jegyárai miatt. New Jersey főügyésze kezdeményezte az eljárást. Most a hatóságok kötelező adatszolgáltatásra ítélték a szervezetet, mivel felvetődött, hogy mesterségesen verték fel az árakat és félrevezették a szurkolókat. Egyébként a változó árazás miatt a szövetség a 140-ből csak nem 90 mérkőzésnél átlagosan 34%-kal emelte meg a jegyárakat a különböző értékesítési fázisokban.
0: Kulturális hírek.
4: Hétvégén tartják a Református Zenei Fesztivált Budapesten, péntektől vasárnapig a Kálvin téren, a Bakács téren és a Rádai utcában szabadtéri koncertek lesznek, emellett klasszikus zene, táncház, a református kultúrkincseket bemutató történelmi séták, pódiumbeszélgetés és orgona maraton szerepel a repertoárban. Nyílt napot rendez a BKV szombaton a gyereknaphoz kapcsolódva az óbudai autóbuszgarázsban. A látogatók bepillantást nyerhetnek a fővárosi autóbuszközlekedés kulisszái mögé, valamint számos interaktív és szórakoztató programon is részt vehetnek. A rendezvény egyik leglátványosabb eleme a járműkiállítás lesz, ahol több legendás és ikonikus járművet is felvonultatnak. A helyszín a Bécsi út Vörösvári út végállomásról a K1 jelzésű Ikarusz 280-as nosztalgia járattal is megközelíthető. Több mint 100 aranyérmet találtak a régészek egy veszprémi érseki palota pincéjének felújításakor. Feltehetően a II. Világháború előtt rejtették oda. A 105 érme Európa különböző országaiból származik, van köztük magyar 10 és 20 koronás, német, svájci és francia érme is. A legrégebbieket az 1800-as évek első felében, a legújabbakat a 20. század 30-as éveiben verték. Az érmek a Bíró Gicei ház régészeti kiállításán tekinthetők meg.
0: Budapest legfrissebb időjárása.
4: Napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható. A hétvégére visszatér a nyári idő, helyenként 30 fok fölötti hőmérséklettel.
0: Ez volt a Jazzy Déli Hírmagazinja. A szerkesztő Vukov Judit volt.

0: Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak. Sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Egy csepp a természetből, egy jó falat a régióból. Add át magad az önfelett élvezeteknek, miközben a kányavári borbirtok remek borait kóstolod, isteni harapnivaló kíséretében a kányavári borteraszon, mesés kilátással a kis Balatonra. www.kanyavari.hu. Május 18-a és június 1-e között Tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Ezen a héten a Jazzyben minden fenékig tej fel.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Marad a nyári idő sok napsütéssel. Jelentősen megvágják a képviselői fizetéseket és juttatásokat. Kezdődik a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Megdőlt tegnap a fővárosi melegrekord, Újpesten 34,4 fokot mutatott a hőmérő, közölte a Hungaromet. A korábbi 33,5 fokos csúcshőmérsékletet még 1958-ban mérték. Közben az év eddigi legviharosabb napja volt tegnap a Balatonnál. Siófokon óránként 104 kilométeres sebességű széllökést is mértek. Az átvonuló hidegfront hatására szupercellák, heves zivatarok alakultak ki, és a tó felett porzó vízfüggönyt is lehetett látni. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. Júliustól jelentősen kevesebb fizetése lehet a képviselőknek. A Tisza párt benyújtotta a tiszteletdíjak, juttatások, támogatások, valamint a frakcióknak járó állami források csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A képviselői tiszteletdíj 10,35, a lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal csökkenhet, irodabérlésre pedig az eddigi támogatás felét vehetnék igénybe az országgyűlés tagjai. A javaslat szerint megszűnik a mobiltelefon költségtérítés és a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag költségkeret. Érdemi szakmai egyeztetésre kéri a kormányt az önkormányzatokat érintő kérdések előtt a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Közleményükben felidézték, hogy az elmúlt hetekben több elképzelés, felvetés is nyilvánosságra került. Ilyen volt például a polgármesteri fizetések csökkentése, az önkormányzati feladatok átminősítése, vagy a szolidaritási hozzájárulás rendszerének módosítása. A szövetség szerint a települések hatékony működése és a kiegyensúlyozott önkormányzati rendszer fenntartása csak párbeszéd mellett biztosítható. Folytatódtak a tárgyalások a hazai kutatóhálózat jövőjéről, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán találkozott a HunRend vezetésével, az Élvonal Alapítvány szakértőivel és az ELTE rektorával is. Most kialakítják a minisztérium javaslatát, amelyet újabb körben tárgyalnak majd meg az érintettekkel, tájékoztatott a tárca vezető. Áprilisban csaknem 4.620.000 embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt három hónap átlagát tekintve 55.000-rel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel azelőtt, tájékoztatott a KSH. A munkanélküliségi ráta 4,5% volt. Ma kezdődik a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál. A jövő szerdáig tartó eseményen a többi között mesterkurzusok, filmelemzés és tehetségplatform várja a közönséget a fővárosi Puskin moziban és más helyszíneken. Lesz élő casting és kísérletező filmzeneírás, a filmkészítés technikai kérdéseiről vagy a rövidfilmek tipikus hibáiról hallhatnak a résztvevők. Napos, száraz marad az idő, de néhány fokkal enyhült a hőség. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Remek előadók jönnek a Jazzy Lexikon következő blokkjában is. Devon Jellyfillian, egy Philadelphiából származó Nashville-ben élő amerikai énekes dalszerző gitáros, az All I Really Wanna Do című dalát játsszuk, ami 2023-ban jelent meg a Love You Anyway című albumán. Valterino a velencei house iskola egyik alapembere, pályafutását DJ-ként kezdte, de hamar a stúdió munkák felé fordult. Stílusára jellemző a house, a soulful house és a disco elemeinek ötvözése, gyakran merítve a 70-es évek funky világából. Ez a Friends.

0: Jazzy Lexikon.
1: A II. János Pál pápa tér leghatalmasabb épülete az Erkel Színház, ami 1911-ben épült Népopera néven. Sokáig önálló intézmény volt, de az 50-es évek elején az operaház már nem tudta egymagában kiszolgálni a közönséget, ezért a színházat hozzácsatolták. 1980 és 1984 között az operaház rekonstrukciója idején csak itt tartottak opera előadásokat. 2007-ben ugyan bezárták, de 2013 óta ismét működik, 2400 ülőhelyével ez Magyarország legnagyobb állandó kőszínháza.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatjuk a jazzi lexikont. Bossa Nova és Latin Jazz szerepel a német Jazz Amour kínálatában. 2004-ben jelent meg a Piece of My Heart című lemezük, erről zenélünk. Most pedig egy különleges hang, Lila James következik, ő ett a

A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

Itt a Jazzy Lexikonban a producer Deadly Right folytatja a 2016-os lemezéről jön majd a Should You című dal. Előtte a Funky Groove Town zenél, céljuk, hogy a funk ne csak nosztalgikus műfaj legyen, hanem modern városi hangzást kapjon, ami megállja a helyét a 21. századi klubokban is. 2005-ös lemezükről hoztunk egy dalt. A The Brand New Heavies a londoni acid jazz egyik úttörője, intézménynek számít Angliában, zenéjük a jazz, a funk és a soul egyedik keveréke. Ez a Beautiful.

0: Jazzy Lexikon.
1: A budai oldalon a Lánchídtól északra található öntött vasból készített díszes mérceházikót 1913-15 táján telepítették. A műszerek kijelzőit a házikó kis ablakain keresztül tudta leolvasni a sétáló nagy közönség. Az évek során a házikó műszerei elromlottak, megrongálódtak, de az 1986-os felújítás után a házikó visszakerült eredeti helyére. A vízszintmérő műszert 1995-ben digitális berendezéssel egészítették ki. A budapesti vízállásokat egészen 1998-ig, a Vigadónál lévő mérce távjelzővé alakításáig az itt mért adatok alapján rögzítették. A házikó legutóbbi felújítása 2017 végére készült el. A vízmérce házikó ismételt üzembeállásával a több mint 100 éves létesítmény a mai kor technológiája segítségével hagyományőrző, mégis korszerű módon segíti a vízrajzzal kapcsolatos munkákat.
0: Jazzy Lexikon.

Jazzy. Együtt vagyunk. A most következő Pink Martinit élőben is meghallgathatják július közepén a Veszprém Festen.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Janklovics Péter humorpörője lesújt a filmzenékre. Június 14-én a Kongresszusi Központba érkezik a Zenegyűlölő 3.0, a sikerszéria záró epizódja. Szimfonikus stand-up a Danubia zenekarral, a Star Wars-tól a Cápán át a Harry Potterig. Ne maradjon le a döntő menetről. Nevetni ér. Jegyek utazenéhez.hu.
2: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kisvonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka zenekar, Brennyul, Boridalok, Napraforgó Meseszínház, Fabula Báb Színház és sok más program. Hová gyertek gyereknapon? A Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. vasuttörténetipark.hu.
3: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Marad a nyári idő sok napsütéssel. A magyar uniós forrásokról egyeztetnek a kormánytagok Brüsszelben. Költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a NAV a kulturális alap kifizetései kapcsán. Jó napot kívánok, Szej Frida Adél vagyok. Az uniós források helyzete a legfontosabb téma a brüsszeli tárgyalásokon, erősítette meg a miniszterelnök. A Magyar Pétert elkísérő miniszterek többek között Orbán Anita külügy és Kármán András pénzügyminiszter ma előkészítő tárgyalásokat folytat, így a kormányfőnek holnap várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik Brüsszelben. Bizonyítékokat foglaltak le a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél és a minisztériumban, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hatóság a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat vizsgálja, költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt folytat nyomozást. A nyomozók az ügy szempontjából releváns papíralapú és elektronikus bizonyítékokat, valamint informatikai eszközöket foglaltak le. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter tegnap tette közzé, hogy súlyos visszaélések és gyanús készpénz használat miatt házkutatást tartott a NAV. Júliustól jelentősen kevesebb fizetése lehet a képviselőknek. A TISZA párt benyújtotta a tiszteletdíjak, juttatások, támogatások, valamint a frakcióknak járó állami források csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A képviselői tiszteletdíj 10-35, a lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal csökkenhet. A javaslat szerint megszűnik a mobiltelefon költségtérítés és a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag költségkeret. A TISZA kormány tervei szerint a miniszterelnök és a miniszterek, valamint az államtitkárok fizetése is kevesebb lesz, mint korábban. Áprilisban csaknem 4.620.000 embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt három hónap átlagát tekintve 55.000-rel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, tájékoztatott a KSH. A munkanélküliségi ráta 4,5% volt. Ma tették közzé az idegenforgalomra vonatkozó adatokat is. Áprilisban kevesebb külföldi érkezett Magyarországra, mint egy évvel ezelőtt, emiatt a szálló vendégek száma 1, az általuk foglalt éjszakáké pedig 4%-kal maradt el a tavalyi adatoktól. Ma kezdődnek a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanévvégi kiállításai. Jövő vasárnapig bárki ingyenesen bejárhatja a fővárosi intézmény műtermeit, ahol a festő, szobrász, grafika, restaurátor, látványtervező, intermédia és vizuális művész hallgatók legfrissebb munkáit lehet megnézni. Sok napsütés várható, ma kevés, holnap olykor több fátyol és gomoly felhővel, de eső sehol sem lesz. Napközben gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl a levegő, napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes délutánt, 14 óra után pár perccel, a mikrofonnál Péter Mónika. A szaxofonos Zolbert zenél. Második albumának, az Inside Out-nak az egyetlen vokális dala, a Miami Nights, Takács Nikolász közreműködésével. Most pedig a Stay She She zenél, ami három énekesből áll. A nevük egy szójáték és tisztág és a diszkó legenda. Nile Rodgers és a Chic zenekar előtt. Ez a Disco Live.

0: Folytatódik a Jazzy Lexikon. Hat tagból áll a Down to the Bone. 2014-ben jelent meg debütáló albumuk a brit zenészektől a Shake It Up Soulmite. Most pedig João Gilberto dalát hallgatjuk. Ő alkotta meg Antonio Carlos Jobim mellett a Bossa Nova alapjait. Őt tekintik ma a Bossa Nova atyának.
1: Eis aqui este sambinha feito numa nota só.

0: Jazzy Lexikon.
1: Régen az őrszemek tornyokból figyelték a várost, és ha valahol tűz ütött ki, riasztották a lakosságot. Az 1840-es években hat templom a harangkongatások számával jelezte, hogy melyik városrészben támad a tűz. Belváros 1, Ferencváros 2, Józsefváros 3, Lipótváros 4, Terézváros 5, Buda, azaz a Mátyás templom hat harangütéssel adta hírül a tűz kitörését. Széchenyi Ödön kezdeményezésére 1870-ben megalakult az első pesti hivatásos tűzőrség, amelyet hamarosan több is követett. Az első morzetávíró vonal 1847. december 27-én nyílt meg Bécs és Pest között, és a távírót nem sokkal később már tűzjelzés céljára is alkalmazták. 1884-ben Budapesten a toronyőrség már távbeszélőn jelentette a tüzet, és 1900-ra már szinte mindenütt telefon helyettesítette a távírót. Egy ideig még a régi módszer, a toronyból való figyelés is érvényben maradt. Éjjel-nappali szolgálat 1897-től 1911-ig működött a Mátyás templom tornyában. Az utolsó tűzfelvigyázók 1911. május végén tették le a szolgálatot.
0: Jazzy Lexikon.

Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

0: Folytatjuk a jazzy lexikont. Nils Bülker a kortárs európai jazz szintér egyik legmeghatározóbb trombitása, zeneszerzője és producere. Nem fél átlépni a műfaji határokat, dolgozott már együtt Craig Armstronggal is. A Highline című dalát játsszuk. A The Smoky Orchestra egy tehetséges olasz zenészekből álló kollektíva, akik a retro hangzás modern újraélesztésére specializálódtak. Céljuk, hogy visszahozzák a digitális érába az élő hangszerek nyers erejét. Az 1960-as, 70-es évek klasszikus funk, soul, jazz és bugaló világát idézik, a Rise and Rip szól tőlük. Először Lane egy francia DJ producer, aki az új generációs francia house mozgalom egyik kiemelkedő alakja. Zenéje hidat képez a 70-es évek diszkója és a modern elektronikus tánczene között. Nagy hatással volt rá a Daft Punk és a Cassius korai korszaka. 2021-es dalát játsszuk.
1: Ce matin-là, elle lui avait laissé quelques mots sur la petite table en bois dans la chambre. Sur le papier, on pouvait lire « Mon amour, tu trouveras la référence de mon rouge à lèvres que tu aimes tant, déposé à l'arrière en guise de baiser.

0: Kézi lexikon.
1: Prodám Guido olasz származású magyar gyógyszerész és repülőgép tervező volt, a magyar aviatika úttörője. Fiumében született 1882-ben. Családja olasz volt, egyedül ő vallotta magát magyarnak. A Kolozsvári Egyetemen tanult gyógyszerészetet, majd Budapestre érkezése után Mátyásföldön vett részt a repülőtéren folyó kísérletekben. 1911. novemberében ő volt az első, aki Budapest belterülete felett repült. Saját repülőjével Fiuméba is eljutott, és elsőként repült az Adriai-tenger fölé, azonban leszállás során elvesztette uralmát a gép fölött, és a tengerbe zuhant. Csodával határos módon kisebb sérülésekkel megúszta. Az első világháború után minden vagyonát a magyar aviatika fejlesztésére fordította. Mátyásföldön egy emléktábla és a Prodám utca őrzi a nevét.
0: Jazzy Lexikon.

0: stílusos lazulás, szenvedélyes kikapcsolódás. Budapesti programajánló itt a Jazzin.
1: Gyereknap a Vasút Történeti Parkban, együtt a színpadért gála a Víg Színházban, és a hétvégén jön a Belvárosi Fesztivál. Jó napot kívánok! Ismét a gyerekeké lesz a főszerep a Vasút Történeti Parkban, ahol szombat-vasárnap a DM Gyereknap színes programokkal, élményekkel és családi kikapcsolódással várja a látogatókat. A rendezvényen a szórakozás mellett az egészség és a fenntarthatóság is kiemelt figyelmet kap. Tanácsadások, játékos foglalkozások és környezettudatos programok várják az érdeklődőket. A gyerekek óriás legózhatnak, kipróbálhatják a kerékpáros és motoros pályákat, közelről megismerhetnek tűzoltóautókat, sőt, planetárium élményekben is részt vehetnek. A nagy színpadon fergeteges koncertek gondoskodnak a hangulatról. Fellép többek között a Rutkai Bori Banda, az Apacuka zenekar és a Brand Nyúl is. A mese színpadon bábelőadások, bűvészprodukciók és cirkuszi programok szórakoztatják a családokat. Vasárnap külön vonatok is indulnak a nyugati pályaudvarról. Jövő szerdán 9. alkalommal rendezi meg nagyszabású jótékonysági gála estjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete a Víg Színházban. A cél idén is a nehéz helyzetbe került, egészségügyi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. Az Együtt a Színpadért című kezdeményezéshez közel 100 fellépő, közreműködő csatlakozott. A rendhagyó családi duettek mellett a gála műsorában helyet kapnak olyan különleges zenei és prózai összeállítások is, amelyek a színházi műfajok teljes skáláját felvonultatják, az operettől a balettig. Az idei est egyik különleges eleme a színházi hierarchiát is játékosan felforgatja. A gálán színházi igazgatók állnak majd a közönség elé, hogy jelképesen álláshirdetéseket adjanak fel a háttérdolgozók számára, ezzel is ráirányítva a figyelmet a műszaki és adminisztratív kollégák nélkülözhetetlen munkájára. Péntektől vasárnapig ismét megtelik élettel Budapest belvárosa, hiszen két helyszínen, a Szabadság téren és az Erzsébet téren is érkezik a 8. Belvárosi Fesztivál. A zenei kínálat idén is rendkívül sokszínű. Színpadra lép többek között a Fish, a Fran Palermo, az Ivan and the Parasol, az Analóg Balaton, valamint a Kék Nyúl, Zóra és Déva is. Az Erzsébet téri programok a világzene és a hagyományok felé nyitnak, ahol a kerekesbend mellett nemzetközi folklórprodukciók és népzenei előadások is várják a közönséget. A hétvége egyik legnagyobb családi eseménye a vasárnapi gyereknap lesz, Paprika Jancsi báb színházával, számos interaktív programmal. Egész nap állatsimogató, ugrálóvár, régi idők játékai, bakonyi fajátékok és dizájnvásár is várja a családokat. Szombat délelőtt az Udvari Kamara Színházba érkezik László király és paripája Szög, hogy gyereknap alkalmából megörvendeztessenek kicsiket és nagyokat. A László király táltos paripája című mesejátékról Lázár Szigeti Réka író rendező beszélt a Klasszik Rádió 92.1-en a Reggeli Expressben.
2: Valakitől azt mondjuk, hogy mondjon valami szentet, akkor általában Szent Istvánt vagy Szent Lászlót említi a férfiak közül. Egy nagyon érdekes királyunkról van szó, akiről Prohászka Ottokár püspöknek van egy nagyon szép idézete, amit én felhasználtam, mert én így kezdtem neki ennek az egész produkciónak, hogy Szent László nem tanít, ő nem apostol, de küzd, harcol, és győz a kereszténységért. Van ennek különben folytatása is, mindenkinek ajánlom szíves figyelmébe elolvasásra, mert megfontolandó sorok ezek, és nagyon aktuálisak is, én azt gondolom. Ezek a komoly és fontos mondatok ugye lettek átültetve gyermekszemnek és gyermekszívnek a László király táltos paripája című gyerekelőadásba Szent László legendáin keresztül. És meg kellett találnom azt a látásmódot, hogy kicsiktől a nagyokig hogyan tudják jól látni a gyerekek ezt a királyunkat, és hát megtaláltam, hiszen László királynak valóban volt egy nagyon kedves lova, akit Szögnek hívtak, és így lett ugye a Szög nézőpontjából az egész előadás, tehát hogy a ló hogy látja ugye a királyt, hogy látja a vele történt eseményeket, és hogyan tud segíteni, mint a népmesség táltos paripája. Ugye hát itt is harcol a jó és a rossz, Isten ember és a gonosz küzdelme, de ugye a végén akár csak a mesékben mindig a jó győzedelmeskedik és elnyeri méltó jutalmát.
3: Én nem akarok szóviccekkel érni, Réka, de nem rakott túl nagy terhet Illés Dániel hátára? Ő ugyanis Szög.
2: Igen, és nem raktam. Egyből tudtam, hogy ő lesz Szög, amikor így a társulat tagjai között keresgéltem így, és gondolkodtam, hogy ki milyen szerepet tud méltóképpen eljátszani. Nem, nagyon jó paripa lett belőle, azt kell, hogy mondjam. és ahogy kitaláltuk, ugye az egész jelmezét, és stepcipőben van különben, és táncol, úgyhogy azt kell mondjam, hogy ez egy teli találat volt, hogy ő lett a paripa.
1: A Lázár-szigeti Rékával készült teljes beszélgetést ma 22:50-kor újra meghallgathatják, itt a Jazzin.
0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
4: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Jazzyben minden fenékig tejfel lesz.
6: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
7: Sok napsütés lesz továbbra is. A kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról, mondta a miniszterelnök. Már elérhető a 9-ek költőcsoport életműve. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, a törvény módosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. A Fidesz elnöke szerint komoly kockázatot jelent a terror elhárítási központ vezetőjének eltávolítása. Orbán Viktor közösségi oldalán azt írta, Hajdú János jó munkát végzett. A tábornok eltávolítása nagy veszteség a magyar rendvédelem számára, és a TEK nélkül ma Magyarország nem lehetne Európa legbiztonságosabb országa. Magyar Péter miniszterelnök tegnap felmentette Hajdú János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából, és közölte, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Késes támadásban hárman megsebesültek egy svájci pályaudvaron. Az egyik sérült életveszélyes állapotban van, a két másik állapota pedig súlyos. Az egyik áldozatot nyakon szórta a támadó. Az incidens reggel történt Winterfall vasútállomásán. A gyanúsítottat, egy 31 éves svájci állampolgárt őrizetbe vettek. Indítéka egyelőre ismeretlen. Egy helyszíni felvételen a feltételezett támadó többször azt kiáltja, hogy Allahu Akbar, majd kirohan az állomás csarnokából. Mostantól bárki számára elérhető a 9-ek költőcsoport életműve. A szerzők több mint 500 kötethez adták nevüket, amelyek közül mintegy 200 a Magyar Elektronikus Könyvtár felületén, a többi pedig a MacPlus adatbázisban olvasható. A 60-as években bölcsészhallgatókból alakult 9-ek együttműködését a korabeli kultúrpolitika sokáig akadályozta. A digitális publikáció alkalmából június 8-án kerekasztal beszélgetést tartanak majd az Országos Széchenyi Könyvtárban. Ma kezdődnek a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanév végi kiállításai. Jövő vasárnapig bárki ingyenesen bejárhatja a fővárosi intézmény műtermeit, ahol a festő, szobrász, grafika, restaurátor, látványtervező, intermédia és vizuális művész hallgatók legfrissebb munkáit lehet megnézni. Hőség sújtja Olaszországot. A legmagasabb szintű hőségriasztást adták ki Rómában, Bolognában, Firenzében és Torinóban. A hőmérséklet mindenhol bőven meghaladja 30 fokot. Firenzében már a hét elején is több mint 35 fokot mértek. A rendkívüli meleg a hegyvidéki területeket is elérte. Sok napsütés várható, ma kevés, holnap pedig olykor több fátyol és gomoly felhővel. Megélénkül a szél, néhol erős széllökések lesznek. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő. Holnap 22 és 27 fok lesz.
8: A hírek után újra jazzy zene.

Szép délutánt kívánok, 15 óra után néhány perccel. A mikrofonnál Péter Mónika. A Doobie Brothers tagjaként ismerhette meg a világ Michael McDonald tehetségét. Szóló karrierje 9 stúdióalbumból és számos kislemezből áll. Legutóbb Barbara Streisand albumán vendégszerepelt. Az I Keep Forgetting szól tőle. Most pedig az olasz Luca de Bonaire zenél. Szinte futószalagon gyertje a slágereket. Nem ritka, hogy egyetlen hónap alatt több kislemeze vagy remixe is megjelenik. Ez a Return of the Mac.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Gellért hegyi szabadság szobor Budapest egyik jelképe. A főváros ostroma után 1954-ben határozták el, hogy épülnie kell egy hősi emlékműnek. A kompozíció hivatalos elnevezése felszabadulási emlékmű lett. A pálmaágat tartó nőalak előtt egy 6 méter magas, bronzból készült, zászlós, géppisztolyos szovjet katona állt. A katonaszobrát 1956-ban már ledöntötték, de a forradalom bukása után azt pótolták, majd 1992-ben végleg a Memento Parkba került.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Egy olyan csapat jön, akik imádnak bulizni, fesztiválokra járni. Maggie Pierce és EJ közös dala a Flame Solmite. Most pedig a brit soul és funk banda a Smooth and Rural folytatja. A zenéjükben hip-hop és elektronika is felfedezhető. Ez a Violet Hour.

Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben és hétvégente itt a Jazzin.

A Jazzy Lexikon végéhez közeledünk. A Vintage Vegas zenél mindjárt, profi zenészekből áll, akik korábban olyan neves előadókkal dolgoztak együtt, mint Diana Ross, Barry Manilow és Tom Jones. A Maroon 5 dalát is feldolgozták, a This Love So Might. Marco Ricci és Michel Levron alapította a Bungalow formációt, bossa novai és brazil beat a kedvenceik, és nagyon jól ismerik ezeket a stílusokat, mert olyan sikeres dalokat csináltak belőlük, mint a Maracana, amiben Sandy Muller énekel. Most pedig Quincy Jones 1981-es I Know Corrida című felvételét hoztuk, amiben Charles May és Patty Austin énekel. Ezzel búcsúzom, hallgassák a jazzit, 16 órától Happy Hours Jazz Kovács Lászlóval. Köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Péter Mónikát hallották.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Budapest 22. kerületében lévő Angeli utca nevét sokan angol eredetűnek tartják és Angeliként emlegetik, holott dr. Angeli Lambert magyar kertészmérnökről kapta a nevét. Paprika nemesítésben a legnagyobb eredménye a csípőségmentes fehér paprika, az úgynevezett cecei fajta létrehozása volt, amit tévé, azaz tölteni való paprikaként is ismerünk. További fajtákat is nemesített, neki köszönhetően lett világhírű, a magyar édes fehér paprika.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Amikor a II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok felrobbantották a Duna hídjait, a Lánchíd is a folyóba omlott. Helyette egy kicsit odébb egy ideiglenes más néven felállandó híd létesült, hogy összekösse a Kossuth és a Batthyány teret. Ez volt a Kossuth híd, amely 1946-tól 10 éven át szolgálta a várost. Helyét a Batthyány téren emléktábla jelzi.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Játszanak a Jazzy Rádióval és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Sok napsütés lesz továbbra is. A kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról, mondta a miniszterelnök. Már elérhető a 9-ek költőcsoport életműve. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, a törvény módosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. A Fidesz elnöke szerint komoly kockázatot jelent a terror elhárítási központ vezetőjének eltávolítása. Orbán Viktor közösségi oldalán azt írta, Hajdú János jó munkát végzett. A tábornok eltávolítása nagy veszteség a magyar rendvédelem számára, és a TEK nélkül ma Magyarország nem lehetne Európa legbiztonságosabb országa. Magyar Péter miniszterelnök tegnap felmentette Hajdú János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából, és közölte, hogy a kormány rövidesen benyújt a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Késes támadásban hárman megsebesültek egy svájci pályaudvaron. Az egyik sérült életveszélyes állapotban van, a két másik állapota pedig súlyos. Az egyik áldozatot nyakon szórta a támadó. Az incidens reggel történt Winterfell vasútállomásán. A gyanúsítottat, egy 31 éves svájci állampolgárt őrizetbe vettek. Indítéka egyelőre ismeretlen. Egy helyszíni felvételen a feltételezett támadó többször azt kiáltja, hogy Allahu Akbar, majd kirohan az állomás csarnokából. Mostantól bárki számára elérhető a 9-ek költőcsoport életműve. A szerzők több mint 500 kötethez adták nevüket, amelyek közül mintegy 200 a Magyar Elektronikus Könyvtár felületén, a többi pedig a MacPlus adatbázisban olvasható. A 60-as években bölcsészhallgatókból alakult 9-ek együttműködését a korabeli kultúrpolitika sokáig akadályozta. A digitális publikáció alkalmából június 8-án kerekasztal beszélgetést tartanak majd az Országos Széchenyi Könyvtárban. Ma kezdődnek a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanév végi kiállításai. Jövő vasárnapig bárki ingyenesen bejárhatja a fővárosi intézmény műtermeit, ahol a festő, szobrász, grafika, restaurátor, látványtervező, intermédia és vizuális művész hallgatók legfrissebb munkáit lehet megnézni. Hőség sújtja Olaszországot. A legmagasabb szintű hőségriasztást adták ki Rómában, Bolognában, Firenzében és Torinóban. A hőmérséklet mindenhol bőven meghaladja 30 fokot. Firenzében már a hét elején is több mint 35 fokot mértek. A rendkívüli meleg a hegyvidéki területeket is elérte. Sok napsütés várható, ma kevés, holnap pedig olykor több fátyol és gomoly felhővel. Megélénkül a szél, néhol erős széllökések lesznek. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő. Holnap 22 és 27 fok lesz.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
4: Jó napot kívánok! Az erős szél miatt kidőlt egy fa Pest Erzsébeten a Boros utca és a János utca találkozásánál, itt váltakozó irányú a forgalom. Az Üllői úton a Klinikák metróállomásnál baleset történt, az Üllői úton és a Szigony utcában is torlódásra kell számítani. Sötétek a jelzőlámpák a 11. kerületben a Bogdánfi utcában a Rákóczi híd előtt, és lezárták a Dózsa-György út egy szakaszát a Tököli út előtt. Jó utat, további szép napot kívánunk!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, és kellemes délutánt kívánok mindenkinek a rövid munkahét csütörtökén. Ma is játszunk napi nyereményért és fődíjunkért, és természetesen mondok tellyel kapcsolatos érdekességet, vannak évfordulóink, születésnapos, van Mesélő Budapest programajánló és egy csomó jazzy zene. A Don't Stop Believin'nel kezdtünk a Scott Bradley Postmodern Jukebox átdolgozásában, emlékeznek? Tegnap délután is játszottam egy Scott Bradley-t, méghozzá a Despacito-t az évforduló kapcsán. Na, ma is lesznek évfordulók, de ennél sokkal fontosabb, hogy ma utolsó előtti alkalommal van lehetőségük játszani. Egyrészt a napi nyereményünkért, ami egy ajándékcsomag a tejtermék tanácsi voltából, másrészt a hétvégi fődíjért, ami egy két fő részére szóló wellness hétvége félpanzióval, a pécsi Fibula Residence és Wellness Hotel jó voltából. Mai kérdésünk, amelyet minden óra elején el fogok mondani, így hangzik. Melyik országban eredetvédett a feta sajt az alábbiak közül? Hollandia, Görögország vagy Franciaország? Tehát melyik országban eredetvédett a feta sajt? Hollandiában, Görögországban vagy Franciaországban? Ha tudják a választ, már is küldhetik e-mailben a játék@jazzy.hu-ra. Addig mi meghallgatjuk, hogy milyen is az,

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, jöjjön mai első évfordulónk. A The Police zenekar tagjai félretéve 1986 óta tartó nézeteltéréseiket 2007-ben ezen a napon újra turnézni kezdtek. Valószínűleg mindegyikük arcán kisimulhattak a ráncok, mert 151 koncerten 3,3 millió jegyet adtak el, akkori áron 212 millió dollárt keresve ezzel a biznisszel. Ez egyébként az ötödik turnéjuk volt, és a 2007-ben indított turnék közül ez hozta a legnagyobb bevételt, tehát abban az évben egyértelműen rekorder volt. A Police is azon zenekarok közé tartozik, akik megalakulásuktól kezdve ugyanabban a felállásban játszanak. Sting énekel és basszerozik, Andy Summers gitározik és Stuart Copeland dobol. Csak emlékeztetőként mondom el, 78-ban jelent meg az első nagylemezük, azon már ott volt például a Roxanne is. Az utolsó, sorrendben ötödik stúdióalbummal pedig 83-ban jöttek ki, tehát tulajdonképpen kijelenthetjük, hogy nagyon rövid idő alatt lettek legendák, és ezt azóta is tartják, azóta fent vannak például a TikTokon, érdekes tartalmakat posztolnak, a tagok valóban sztorikat mesélnek rövidke pályafutásukról. Most a The Police zenekar első lemezét beharangozó kislemeze a Roxanne következik, de nem a zenekar előadásában, hanem George Michael zseniális interpretációjában.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó napot kívánok! Budapesten a forgalom egy sávon váltakozva halad a 20. kerületben a Baross utcában a János utca közelében, mert egy fa dőlt az úttestre. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. Nehéz az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától. Az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Hegyalja úton kifelé a Baks csomópontig, a Budai alsórakparton a Petőfitől északra és a Margitittól délfelé, illetve a Szél Kálmán tér környékén. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig lezárják a Pesti alsórakpartot az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt zárják le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út Budafoki út útvonalon befelé a Kitérő úttól a Galvani utcáig és a Priál Kornélia utcától a Dombóvári útig. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazz is

0: Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours. Június 4-e és 7-e között immár 15. alkalommal költözik a Városligetbe a Rozália Borpiknik, melynek egyik különlegessége, hogy nem a rohanásról, hanem a ráérős, plédes piknik hangulatról szól, ahol barátok, családok és gyerekek együtt kapcsolódhatnak ki a város zöld szívében, és ahogy olvastam a sajtóközleményt, még a négylábúak sem maradnak ki. De hogy pontosan miről van szó, azt most Horváth Mártonnal, a Rozália Borpiknik főszervezőjével beszéljük meg, őt kérdezem. Pontosabban előtte üdvözlöm, tiszteletem, szép napot!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Tehát június 4-e és 7-e között lesz lehetőségünk plédes piknik hangulatban finom borokat kóstolni. Kezdjük talán a négylábúakkal. Szerintem nincs olyan hallgató, aki ne szeretné a négylábú barátainkat, kedvenceinket. Őket is kiemelték a sajtóközleményben, miért és mi okból.
1: Így van, hát alapvetően ugye a Városliget ad helyszínt a Rozáliának immár 10 éve, és hát ugye a Városligetben alapvetően is nagyon sokan vannak kint kutyás vendégek, illetve kutyával nagyon sokan kilátogatnak a rendezvényre. És rájuk gondoltam egy pár évvel ezelőtt, hogy bár őket eddig is nagyon szeretettel vártuk, de hogy mi lenne, hogy őket konkrétan megszólítanánk különleges programokkal, és ezért a hétvégére a Jókutya iskolával közösen szervezünk egészen különleges bemutatókat. Itt magyar bajnokok fognak különleges kutyatánc sókat szervezni, bemutatókat tartani, sőt idén külön szervezünk egy kutya masszázs tanfolyamot is, illetve egy rövid bemutatót. Így van, tehát, hogy aki abszolút nyitottak ezekre a kutyás programokra, őket nagyon nagy szeretettel várjuk, természetesen nem csak kutyákkal, hanem egyébként én a gyerekeimet szoktam személy szerint kivinni, és ők is nagyon élvezik ezt a programot.
0: Hát azt hiszem, hogy a hallgató 99%-át megnyertük, mondom, nagyon sok a kutyabarát, és biztos, hogy sokan el is fogják vinni, de azért beszéljünk a két lábúakról is, és akkor folytassuk a gyerekekről, mert bár Rozália Borpiknikről van szó, ami hát mondjuk úgy, hogy felnőtt ital, 18+, de azért ez egy családi program, hogyan vehetnek ebben részt a gyerekek?
1: Hát őket is, ugyanúgy, hogy a négylábúakat is nagyon sok szeretettel várjuk. Leginkább ugye a hétvégén szervezünk a számukra is programokat, többek között a színpadon is, már napközben lesznek kifejezetten gyerekeknek szóló programjaink, koncertjeink. Ezen felül pedig lesz olyan külön úgynevezett No Phone Zone teraszunk, ahol kifejezetten felhívjuk a vendégeink figyelmet arra, hogy picit tegyék le a telefont, élvezzék a napsütést, élvezzék a jó időt, és ezen a teraszon a gyerekeknek is külön interaktív programokat is szervezünk.
0: Na most akkor megvannak a négylábúak, meg a pici kétlábúak, most jövünk mi, de azért zárójelbe hozzáteszem, hogy ugyan külön borokat nem fogunk itt kiemelni, de azért majd várok néhány típust, meg darabszámot, vagy kiállító számot, de ma már lehet például alkoholmentes borokat is kapni. Talán ettől még egy kicsit tartsuk távol a piciket, de például alkoholmentes bort kínálnak, ez csak így most jutott eszembe, hogy megkérdezem.
1: Egyre nagyobb rá az igény, tehát természetesen igen lesz kint a rendezvényen. Több kiállítónk is jelezte már, hogy ha úgy gondoljuk és van rá érdeklődés, akkor nagyon szívesen megmutatná ezeket a termékeket, és hogy mi ennek kifejezetten örülünk. Mi abszolút támogatjuk azt, hogy ha olyan társaságok is jönnek, ahol nem feltétlenül tud mindenki bort fogyasztani, illetve alkoholos bort fogyasztani, akkor őket talán inkább kínálják meg egy alkoholmentes, kóstoltassák meg, ismerjék meg. Most már ugye borverseny is foglalkozunk külön ezzel a kategóriával.
0: Na és akkor elérkeztünk oda, ahol más beszélgetésekben kezdeni szokták, hogy akkor elérkeztünk azokhoz az italokhoz, amelyet a résztvevők legnagyobb százaléka fog majd fogyasztani, de ugye az a nevük, hogy Rozália Borpiknik, ha valaki még nem járt volna ott az elmúlt 15 évben, azt hihetné, hogy itt csak rozébor lesz, de ez valószínűleg messze van az igazságtól.
1: Igen, hát ugye még 2012-ben még úgy hoztuk létre ezt a rendezvényt, hogy a rozéborokat tettük fókuszba, illetve a gyöngyöző és pezső borokat, de természetesen a kiállítóinknál nem csak ezek a típusok, hanem emellett ugye a fehérborok és vörösborok is bemutatkozhatnak. Azért nagyon nagy számban, tehát az alapfeltétel, hogy rozébort mindenki hozzon, de az utóbbi évek tendenciája az, hogy a rozéborok mellett tényleg a pezsgőbor az, ami egyre inkább fókuszba kerül, és egyre több kiállítónknál most már megtalálható ez a termékcsoport is. Illetve idén kifejezett lesz olyan stand is, ahol nem csak magyar pezsgő, hanem kifejezetten külföldiek, ugye a proszekkók eddig is nagy számban megmutatkoztak a rendezvényen, idén lesz külön sámpány kiállítunk is, ahol elég nagy választékban lehet majd sámpanyokat is kóstolni.
0: Hát fogalmazzunk úgy, hogy én magam is évtizedek óta rajta tartom az ujjamat mondjuk a borfogyasztás ütőerén, ezért látom például vendéglátóban dolgozva, hogy sikerült a rozét behozni majdnem már lassan az üdítőitalok közé. Jó néhány évvel ezelőtt. Ezek szerint akkor a rozé pipa, most éppen mondjuk a habzóborok, proszekok, pezsgők, sámpányok, azok, amelyeknek még szükségük van egy kis barátkoztatásra?
1: Hát először is ezt túlzásra tartom, hogy azért pipa, tehát ugye azért rozéborokkal valóban mi hiszünk abban, hogy talán ezzel a rendezvényen is elértük azt, hogy egyre nagyobb a rozéfogyasztás, illetve most biztos, hogy sokkal többen fogyasztanak rozéborokat, mint 10 évvel ezelőtt. Viszont a pezsgőborok önmagában is már feltörekvő ágban vannak, nem csak ezen a rendezvényen, hanem általában a piacon is. Nem feltétlenül kell ezt külön erősítenünk, de természetesen nagyon örülünk neki, mert hogy pontosan tartjuk abszolút ezt a termékcsoportot is.
0: Na az utolsó kérdésem előtt gyorsan elmondom a kedves hallgatóknak, hogy ha részletekre kíváncsiak, akkor a rozalia.hu weboldalon mindent megtalálnak. Tud-e nekem egy vagy hozzávetőleges, vagy akár pontos számot mondani arról, hogy hány borászat, pincészet kínálja a portékáit a Rozalián június 4-e és 7-e között?
1: Hát közel 50 kiállítónk van, borász kiállítónk van, ez ugye nem azt jelenti, hogy ennyi borászat képviselteti magát, mert vannak egyes kereskedők is, akik több borászatot is képviselnek. Minden esetben az biztos, hogy több százféle bort lehet majd kóstolni. Az ezen felül 14 kiállítónknál, gasztronómiai kiállítónknál nagyon finom ételeket lehet majd ide párosítani a borok mellé. Lesznek olyan kávés partnereink is kint. Tehát tényleg arra búzítom a kedves közönséget, hogy jöjjenek, kipróbáljanak, kóstoljanak minél több bort. Tényleg érezzék jól magukat itt. Alapvetően a hangulat az, ami nagyon meghatározó, amit ugye el is hangzott itt az interjú elején.
0: Igen.
1: Csodálatos, nagy füves területen vagyunk, több mint 400 négyzetméteren egyébként fedett terület is létrehozunk, tehát hogyha esetleg itt csöpögne az eső, rossz idő lenne, akkor is lesz szabad beülni. Tehát abszolút szeretet, nagyon nagy szeretettel várjuk a vendégeket.
0: Látja, beszéltünk a négy lábúakról, a kis két lábúakról, a nagy két lábúakról, mindannyian mindenről beszéltünk, szerencsére a gasztronómiát sem hagytuk ki, és azt se felejtsék el a kedves hallgatók, hogy a zene is ott lesz a Rozalián, ennek részleteit, meg minden egyéb mást egyébként a rozalia.hu weboldalon tekinthetnek meg. A célunk ezzel a rövid kis beszélgetéssel az volt, hogy felhívjuk a figyelmüket arra, tehát, hogy a Rozalia Borpiknik június 4 és 7-e között lesz a Városligetben. Nagyon szépen köszönöm Horváth Mártonnak, a Rozalia Borpiknik főszervezőjének, hogy megpróbálhattuk, és majdnem sikeresek voltunk abban, hogy egy olyan 7-8 percbe majdnem mindent belesűrítsünk, a többi ott lesz kint a Városligetben. Köszönöm, hogy hívhattuk, viszont hallásra.
1: Én köszönöm szépen, viszont hallásra.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours első órájának vége. Hamarosan jön a második óra, amelyben lesz Life Hack Dr. Bánhidi Brigitta Executive Coach-sal. Megemlítek még egy jeles születésnapost, és persze szólnak majd a jazzy zenék, de mielőtt híreinkre és információinkra sort kerítenénk, jöjjön egy extra bónusz program ajánló. A Haidneum régi zenei központ az év második felére is színvonalas programokkal készül. A Haidneum koncertek Eszterházán sorozat 4 nyári hétvégén át július második péntekétől augusztus elejéig hangulatos koncertekkel tölti meg a fertődi Eszterházi kastély Apolló termét. Augusztus utolsó péntekén pedig kezdődik az egyhetes Haidneum Eszterháza Fesztivál. A nyitó esten Haydn Orlando Paladino című operájának koncertszerű előadása lesz hallható Cyril Dubois-val a címszerepben. A kamara zenét Somlai Petra Schubert estje képviseli, és ismét lesz tematikus zenetörténeti séta Bősze Ádámmal. Haydn és kortársai zenéjét a zárókoncerten a basszus énekesként is világhírű svájci Stefan McLeod vezényli, az est szólistája pedig Olga Pashenko fortepiano művész lesz. Ez tehát a Haidneum régi zenei központ kínálata az év második felére. Híreink és információink után pedig jön a Happy Hours második órájának kínálata.
1: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling péntek este 7 órától Bárány Annával és Suri Imrével.
2: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: téged is. www.rozalia.hu.
1: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
2: Játszanak a Jazzy Rádióval és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
4: Sok napsütés lesz továbbra is. Az Egyesült Államok szerint Irán súlyosan megsértette a tűzszünetet, hőség sújtja Olaszországot is. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Az Egyesült Államok szerint Irán súlyosan megsértette a tűzszünetet. A perzsa állam korábban rakétákat lőtt Kuvait felé, melyeket a légvédelem megsemmisített. Az amerikai katonaság nem sokkal előtte 5 Iránból indított támadó célú drónt fogott el a Hormuzi szoros térségében, valamint légicsapással akadályozta meg, hogy egy további harci eszköz felszálljon az iráni partvidéken egy indítóállásról. Tanulságosnak értékelte a parlament eheti ülését az országgyűlés elnöke. Forsthofer Ágnes szerint a választókat azt szolgálja leginkább, ha a képviselők egymás munkáját és idejét tiszteletben tartva érdemi felszólalásokat tartanak. A házelnök kiemelte, hogy míg a keddi első vitanapon a kormányzó Tisza párt és az ellenzék között még parás hangulat uralkodott, addig szerdán már határozottan több konstruktív hozzászólást lehetett hallani az ülésteremben. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Forsthofer Ágnes elmondta, a törvény módosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Romániában tiltakoznak a szakszervezetek az új közalkalmazotti bértörvény közvitára bocsátott változata ellen. Az egészségügyi alkalmazottak érdekképviselete ma sztrájkőrséget állított a munkaügyi minisztérium székhelye elé, mert a szakszervezet szerint a hétfőn megjelent törvénytervezet hátrányosan érinteni az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók jövedelmét és jogait. Utcára vonultak az adóhatóság és az államkincstár alkalmazottai is, míg a vámosok túlbuzgó ellenőrzésekkel lassítják a határátkelőkön a forgalmat. A bírósági jegyzők jövő hétre hirdettek részleges munkabeszüntetést a bértörvény tervezete elleni tiltakozásról. Ma kezdődnek a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanévvégi kiállításai. Jövő vasárnapig bárki ingyenesen bejárhatja a fővárosi intézmény műtermeit, ahol a festő, szobrász, grafika, restaurátor, látványtervező, intermédia és vizuális művész hallgatók legfrissebb munkáit lehet megnézni. Hőség sújtja Olaszországot. A legmagasabb szintű hőségriasztást adták ki Rómában, Bolognában, Firenzében és Torinóban. A hőmérséklet mindenhol bőven meghaladja a 30 fokot. Firenzében már a hét elején is több mint 35 fokot mértek. A rendkívüli meleg a hegyvidéki területeket is elérte. Sok napsütés várható, ma kevés, holnap pedig olykor több fátyol és gomoly felhővel. Megélénkül a szél, néhol erős széllökések lesznek. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő. Holnap 22 és 27 fok lesz.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
5: Jó napot kívánok, a BL döntőhöz kapcsolódóan már most is korlátozások vannak. Lezárták a Kós-Károly sétányt a Hősök terét körbe, az Állatkerti körutat a Gundel-Károly út és a Hősök tere között, illetve a Dózsa-György út Városliget felüli oldalán a külső forgalmi sávot a Városligeti fasor és a Hősök tere között, valamint ezekben a percekben kerül lezárásra a Hunyadi János utca, a Clark Ádám tér és a Dísz tér között. Baleset történt a Budai alsó rakparton a Csalogány utca közelében, a kocsisor vége a Lánc hídnál van. Kicsit feljebb az Üstökös utcánál is sérült járművek akadályozzák a forgalmat, és a Zsigmond térnél is ütközött két autó. Az Ürömi utcában a Szépföldi úton lépésben arra szólnak az autók. Vigyázzanak magukra, jó utat kívánunk!
0: A hírek után újra!
3: Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, nekifutottunk a második órának, amelyben először Ariana Finelli The Saturday Morning Stride című dala hangzott el, és mindjárt jön a Tip Funktól a Funky Love Tonight, de előtte játék kérdésünk, hiszen van napi nyereménycsomagunk, a tejtermék tanács jóvoltából is van egy fődíjunk, amit azok között sorsolunk ki, akik játszanak napközben. A fődíj egy kétfő részére szóló wellness hétvége félpanzióval, a pécsi Fibula Residence és Wellness Hotel jóvoltából. Hogy esélyük legyen nyerni, a következő kérdésre kell elküldeni a helyes választ. Melyik országban eredetvédett a feta sajt az alábbi három közül? Hollandia, Görögország vagy Franciaország? Tehát melyik országban eredetvédett a feta sajt? Hollandiában, Görögországban vagy Franciaországban? Ha tudják a választ, már is küldhetik a játék@jazzy.hu-ra. Nem kell pont most, rögtön éjfélig pont jók vagyunk. Ráadásul még a következő óra elején is elmondom majd a kérdést. Ebben az órában hamarosan érkezik a stúdióba dr. Bánhidi Brigitta Executive Coach. Life hackkelünk, de van még egy születésnaposunk, róla is beszélni fogok, de csak a Tip Funk és a Latte Mafiától egy-egy dala után.

Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours, amelyben hamarosan Lifehack, Dr. Bánhidi Brigitta Executive Coach-sal, de most egy születésnapos, aki 1944. május 28-án született, és még mindig köztünk van szerencsére, ő Gladys Knight. 10-szeres Grammy díjazott, eladott több 10 millió lemezt. Korai sikereit egyébként a bátyjával és unokatestvérével alapított Gladys Knight and the Pips nevű zenekarral érte el, de szólóban is sikeres volt, 10 nagy lemezt adott ki, a Pips-el pedig 16-ot, szóval az a kettő együtt is már elég sok. Ha valami érdekeset szeretnének tőle látni, és valami egészen megdöbbentőt, fent van a YouTube-on az 1975-ös Grammy gála egyik részlete, ahol Gladys Knight a zenekarával együtt adja elő az összes akkor jelölt dalt. Tehát mindegyik dalból, amelyiket jelölték, egy részletet ő énekel el zseniálisan. Egyébként énekelt persze mást is, például 89-ben az aktuális James Bond film a License to Kill főcím zenéjét. Most egy olyan dal következik, amely a burzsuáziáról szól, annak diszkrét bájáról, hogy a klasszikus Buñuel film címével parafrazeáljak itt, hiszen például a diszkó korszak meghatározó klubja a Stúdió 54 volt, ez a dal egyébként 1980-as, így annak életérzése is burzsuá volt, a pénzesek, vagy a pénzesnek látszani akarók hedonista topzódása volt az, és valami olyasmiről szól a dal, ha figyelik a szövegét, hogy tulajdonképpen a lelke mélyén, legalábbis 1980-ban azért mindenki burzsúj szeretett volna lenni. A dal az About Love című albumon jelent meg, a szerzők és a producerek Nick Ashford és Valerie Simpson, a remixer pedig Joey Negro.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó napot kívánok! Budapesten, a 20. kerületben, a Baross utcában, a János utca közelében a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert egy fa dőlt az úttestre. A Dózsa-György úton, a Tököli út közelében, az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. Erős a forgalom a pesti alsó rakparton, a Szent István parttól dél felé és a Szabadság hídtól északra. A Kiskörúton, az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton, az Andrássy út előtt, a Fiumei úton, az Orci tér felé, az Üllői úton szakaszonként, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Hétfőtől a 41-es villamos nem közlekedik a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a repülőtér között karbantartás miatt. A Kamaraerdei Ifjúsági Park a Kőérberek megállónál átszállva a 187-es autóbusszal érhető el. A Kamaraerdei Ifjúsági Park és a belváros között a 87-es, a 87-a és a 187-es autóbusszal, illetve az M4-es metróval lehet utazni. A villamos a repülőtér és a Balatoni út között mindkét irányban a Kamaraerdei Ifjúsági Park irányú peronnál áll meg. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
2: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
0: A hírek után újra

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, abban pedig ismét Lifehack Dr. Bánédi Brigitta Executive Coach-sal, akivel már hosszú hónapok óta beszélgetünk, ezért aztán van egy kis archívumunk, amelyet Bánédi Brigitta Spotify oldalán lehet meghallgatni, a korábbi beszélgetések mind ott vannak, majd ez is oda kerül, de ahhoz, hogy oda kerülhessen, először le kell folytatnunk, úgyhogy üdvözlöm a stúdióban szakértőnket, szia, mi a mai menü?
1: Sziasztok! A láthatatlan túlóra témáját hoztam, amikor elvárássá válik, vagy elvárásnak képzeljük a esti munkavégzést.
0: Na jó, kezd el, aztán majd belekötök. De ez jó téma.
1: Sose csináltál még
0: igen,
1: ilyet, ugye?
0: Igen.
1: Pláne azok az éjszakai bulik, azok minek számítanak?
0: Hát élvezeti érték, vagy bónusztrek.
1: Azért mégiscsak munka. Na most itt a két példa, amit hoztam, az egyik, amikor van egy feszítettebb időszak, és akkor úgy mert tudjuk, hogy vannak ezek a feszi, mondjuk mit nézünk egy számvitel könyvelési osztályt a hóvége, ugye ez egy ilyen klasszikus szogán, hogy hóvégén Szabira se lehet menni. Tudják, hogy nem kötelező, de mégiscsak az a norma, hogy benn maradunk, megcsináljuk, vagy bejövünk hétvég, mondjuk hétvég az klasszikusan egy IT release időszakban, amikor élesíteni kell, akkor benn vannak az IT-s kollégák egész hétvégén. De nézhetjük azt is, amikor teljesen random, tehát hogy nem egy ilyen előre kiszámítható ciklus szerint összesűrűsödnek a dolgok, és akkor a vezető este írogatja az e-maileket, mi meg nem tudjuk, hogy akkor most válaszoljunk, ne válaszoljunk, ez egy elvárás, vagy csak úgy neki most jobb, de ezért hívom láthatatlan túlórának, hogy egy ilyen nyomásként nehezedik a munkavállalóra.
0: Hát azt el tudom képzelni, hogy Amerikában ez van, meg a filmekből is ez derül ki, hogy csörög a telefon, pittyeg az e-mail, stb. De hogy nálunk így van-e, azt nem tudom a korporét világban, és ha így van, akkor mikor alakult ki? Mert azt tudom neked ellenérvként felhozni arra, hogy nem nézem meg éjjel az e-mailemet, vagy este, hogy ez nincs benne a munkaszerződésemben, nekem senki nem mondta, hogy hat után nézegessem a céges e-maileket, ha megjön. Szóval, hogy hol van itt a határ? Mert egy főnök nem fogja azt mondani, hogy túlóráz ingyen. Nyilvánvalóan nem is mondhat ilyet. De akkor ez valahol mégiscsak bekerült. Hol csúsztunk meg? Mert tapasztalom, hogy van ilyen.
1: Te nagyon jól hozod az alfa Z generációs hozzáállást.
0: Pedig X-es vagyok.
1: De hogy azért az XY-ban inkább az van, hogy nem kapcsoljuk ki az értesítést, ha pittyeg, akkor megnézzük, ha már megnéztük, akkor felhúzzuk magunkat rajta, eldöntjük, hogy nem csinálunk vele semmit, de mégis egész éjszaka kattogunk rajta, reggelre olyan fáradtak és felhúzottak vagyunk, hogy akkor már ez a nyuszik a fűnyírója kategória. De egyébként a fiatalok, és ezért nagyon-nagyon becsülendő, ahogy hozzá tudnak állni a munkához, rendkívül profin csinálják azt, amit mondasz, hogy kilép az irodából, két telefonja van eleve, tehát a munkahelyét azt ki is kapcsolja úgy, ahogy van, hiába pittyegne vagy csörögne, éli a saját életét, és másnap reggel bejön és csinálja. De ettől függetlenül, hogy ki hogy kezeli maga a jelenség, az van.
0: Azért, mert X-esek a cégvezetők, ahogy ezt a generációs naptárt nézzük, sok X-es meg Y-os van vezető pozícióban, ők meg másképp szocializálódtak, gondolom, és itt lehet
1: van. Így van, illetve nyilván az, hogy én milyen vagyok, az bizonyos mértékben meghatározza azt is, hogy az ügyfeleim milyenek, mert ugye azok választanak, én rendkívül sok maximalista teljesítményvezérelt emberrel dolgozom, akik úgy gondolkodnak, hogy hát ott a feladat, akkor meg kell csinálni. És hogyha ez a meg kell csinálni, ez éppen este 6-kor vagy 8-kor van, akkor van, és ez nem azt jelenti, hogy senkinek nincsen magánélete, de hogy azért is kezdtem ezzel a ciklikusság dologgal, hogy nagyon nehéz elválasztani azt, hogy ez a normális ciklikusság, amit tudunk tervezni, vagy már állandósul egy ilyen túlterhelés, vagy egy ilyen túlfeszített állapot, és ez lenne igazából az első tanácsom is ebbe az ügybe, hogy rákanyarodjunk a megoldásokra. A nulladik ugye az, hogy a vezető legyen tisztában ezzel, hogy ezt ő hajszolja vagy sem, de ezt feltételezzük, hogy a vezető valamennyire erre rálát, de hogyha erre rálátott, akkor mondja, deklarálja, hogy ez most egy 20-os időszak, mert nem tudom, tender, beadási határidő van, korrendszert váltunk, annyi minden lehet, ami miatt húzós, és akkor azt is tudjuk hozzátenni, hogy nem tudom, egy hét, egy hónap, március végéig, augusztus végéig, mit tudom én, mondhat időpontokat, hogy meddig tart. Tehát, hogy valahogy szerződjünk le a kollégákkal arra, hogy most az az elvárás, hogy bizonyos időközönként többet kell dolgozni, mint egyébként. És hogyha egyébként van olyan kollégám, akinek ez nem oké, mert nem tudom, beteg szülőjét ápolja, vagy minden estére mozi jegye van, és azért most nem kell ehhez mindenképp valami, tehát hogy lehet ez a saját döntése is, akkor neki legyen lehetősége azt mondani, hogy oké, főni, kösz, hogy mondtad, nem ezt a lovat vettem, akkor én inkább ebből kiszállok, és akkor keresetek mást, aki ezt a húzós fél évet végig tolja majd.
0: Na jó, hát azért maradjunk a realitások talaján, ki meri ezt megcsinálni a munkahelyén?
1: Na most X-es vagy. Megmeri. Meg,
0: akkor jó, én csak örülök neki.
1: Megmeri, nem sokan, ez tény, hogy nem ez az általános, hogy megmeri, de ezért ez a lehetőségét hagyjuk itt, hogy ha már tudatosan állok ahhoz, hogy egy napomat hogy kezelem, akkor állatok tudatosan ahhoz is, hogy egy évemet vagy az életemet hogyan kezelem, és annak ez lehet része.
0: Tehát a megoldás tulajdonképpen az, én mint a kommunikátor, hogy kommunikáljon erről a vezető, ne csak úgy lógjon a levegőbe, hogy ezt úgy kell csinálni, meg mondták a kollégák, hogy illene benn maradni, hanem mondja meg, és talán az a legmegnyugtatóbb, ha mondja azt, hogy ez nem tart örökké, 150 év alatt sem váltunk törökké, nem tart örökké, hanem ez most ez az egy hónap lesz, vagy ez a két hónap.
1: Igen, illetve akkor tegyük ide hozzá azt, hogyha viszont örökké tart, tehát hogyha hiába mondjuk, hogy majd vége lesz, de nem lesz vége, akkor azért azt visszamegyek a nulladik ponthoz, tehát hogy a vezető jól látja-e a helyzetet, jól van-e beállítva a csapat terhelése, a csapat létszáma, az elvállalt feladatok, annak akár a gépesítettsége, tehát hogyha ez nem egy ciklikusság, vagy nem egy egyedi eset, hanem egy rosszul megtervezett munka, vagy egy rosszul megtervezett csapat összetétel, akkor gút után kezdjük előről, és a vezetői felelőssége, hogy úgy rakja össze a csapatot és ahhoz a feladatokat, vagy a feladatokat és ahhoz a csapatot, hogy normális munkaidőben, normális terheléssel kivitelezhető legyen.
0: Igen, mert azt szokták mondani, hogy amit 8 óra alatt nem tudtál elvégezni, azt nem a 9-ben fogod. Nyilván lenne most hallgató, aki erre azt mondja, hogy de azért még ott a 8,5-nél én még bele szoktam húzni, de ha viszont ezt a kérdést a generációk szempontjából közelítjük meg, aminek szerintem van létjogosultsága, akkor azt látjuk, hogy kifelé fog menni az, aki ezt nem meri megcsinálni, mert az újabb generációk egyre öntudatosabbak a saját életükkel, vállalásaikkal kapcsolatban, tehát lehet, hogy egy idő után ez majd nem lesz téma, mert egyszerűen egyre kevesebb olyan ember lesz, aki bevállalja, ne haragudj, nekem 5-ig szól a szerződésem, nem tudok itt maradni 6-ig. Nem? Tehát, hogy ez talán el is tűnhet majd valamikor.
1: Most konkrétan be is ugrott egy, mostanában van egy csapat, ahol nagyon széles életkori eloszlással dolgozunk, és ott be is ugrott most egy fiatal munkavállalónak az esete, aki 20, nem is tudom, 5-6 éves talán, és már kiégett. Tehát, hogy ő nagyon lelkes volt, nagyon tolta, mindent csinált, rögtön beleugrott, tehetséges csinálta, és most 25-6 éves talán, most ő már ki tudja jelenteni, hogy tudatosan megy haza, nem a munkába fog belehalni, de ehhez kellett az, megégette magát. És hogyha a vezetőkhöz beszélünk, akkor azt mondjuk, mindenképp mondjuk el szerintem, hogy itt nagyon sokszor az megy félre, hogy nem ismerik föl, amikor túl van terhelve egy kolléga, illetve nem ismerik el, amikor beleteszi azt a plusz effortot. Ezért ugye ez a kiégni dolog, ez úgy van, hogy azt tud kiégni, aki tud égni is. Tehát, hogy amíg ég, addig nem táplálom a tüzét, akkor egyszer csak lelohadt. Tehát, hogy lehet, hogy például ez a kolléga is, akit most említettem, hogyha ő azt érezte volna, hogy elismerik, támogatják, lép előre, van értelme annak, hogy csinálja, akkor nem kellett volna elmenni a falig ahhoz, hogy rájöjjön, hogy hiába adta életét és vérét a cégért, attól ez még a cég marad.
0: És itt vágom közbe, abszolút nem promóciós szándékkal, de igen, hogy volt jó sok hónappal ezelőtt egy beszélgetésünk arról, hogy egy vezető hogyan szánjon időt a munkatársaira, hogy akár a magánéletével, akár a munkahelyi pozíciójával, idejével, egyébben foglalkozon. Hogy hívtuk ezt? Nem én idő, mert
1: ez a van-to-van beszélgetés,
0: ezért aztán azt mondom, hogy keressék vissza azt a beszélgetést egész nyugodtan, mert az ide kapcsolódhat, hogyha az a van-to-van megvan oldva, akkor lehet, hogy mindjárt megvan oldva a virtuális túlórának a kérdése is. Ami nagyon érdekes, és megint csak ott gondolkodni valót, további kérdéseket Bánhidi Brigitta weboldalán keresztül lehet feladni, gondolom a kapcsolatmenüpontra kattintva, bánhidibrigitta.com, tehát komos a domain, és mi pedig egy hét múlva folytatjuk, a korábbi beszélgetések pedig a Spotify-on. Köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm!

0: itt a Jazzy, és benne a Happy Hours második órájának vége. Hamarosan elkezdődik a harmadik óra, amelyben még mesélek naptári eseményekről, ajánlok önöknek programokat, és érkezik Titter Kinga és Szerémi Nóra a Mesélő Budapest rovattal is. De hogy ez az óra sem maradjon program ajánló nélkül, ide vigyeztünk a végére még egyet, előre tekintve. Ősszel és télen a Hajdnaum Régi Zenei Központ koncertjei a Zeneakadémián folytatódnak. Októberben Chopin dalai és zongora művei kerülnek a középpontba Aldona Baratnyik és Naruhiko Kawaguchi kamarakoncertjén. Az adventi várakozás jegyében Bach kantátai hangzanak el, a Vashegyi György vezette Pörszöl kórus és Orfeó zenekar, valamint kiváló hazai szólisták mellett olyan ismert vendégművészek előadásában, mint Ella Marshall Smith, illetve Christian Imler. Az évet végül az Ensemble Variable koncertje zárja Mendelssohn, Kalkbrenner és Brahms kamara műveivel, mindez a Hajdnaum Régi Zenei Központ őszi-téli programja a Zeneakadémián. Nem mondják, hogy nem szóltunk időben.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Janklovics Péter humorpörője lesújt a filmzenékre. Június 14-én a Kongresszusi Központba érkezik a Zenegyűlölő 3.0, a sikerszéria záró epizódja. Szimfonikus stand-up a Danubia zenekarral, a Star Wars-tól a Cápán át a Harry Potterig. Ne maradjon le a döntő menetről. Nevetni ér. Jegyek utazenéhez.hu.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Játszanak a Jazzy Rádióval és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat. A két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Pénteken is sok napsütés lesz, tanulságosnak értékelte a parlament eheti ülését az országgyűlés elnöke. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten a szombati bajnokok ligája döntő miatt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönére vonatkozó megállapodást az ukrán parlament. A hitelből 60 milliárd eurót Ukrajna hadiparának erősítésére, a fennmaradó 30 milliárdot pedig a költségvetés támogatására fordítják. Kijev a tervek szerint csak abban az esetben fizeti majd vissza az összeget, ha Oroszország teljesíti a háborús jóvátételt. Tanulságosnak értékelte a parlamenti eheti ülését az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes szerint a választókat az szolgálja leginkább, ha a képviselők egymás munkáját és idejét tiszteletbe tartva érdemi felszólalásokat tartanak. A házelnök kiemelte, hogy míg a keddi első vitanapon még parázs hangulat uralkodott, addig szerdán már határozottan több konstruktív hozzászólást lehetett hallani az ülésteremben. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, hogy a törvény módosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Vegyi anyagot, köztük magzatkárosító oldószert mutattak ki a debreceni akkumulátorgyárnál május elején kiömlött zöld folyadékban. Az ügyben soron kívüli vizsgálatot rendelt el Lőrinc Viktória, vidék- és településfejlesztési miniszter. Az MDI tudósítója az ügyben megkereste a hajdubihari kormányhivatalt, későbbre ígértek tájékoztatást. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten több autópályán és a repülőtér környékén a szombati bajnokok ligája döntő miatt. A péntektől vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és üzemanyagtöltő állomásokat is. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása. A kormány biztosítja a szombati döntő szervezésében résztvevő alvállalkozók kifizetését. Az esemény megrendezése nincs veszélyben, olvasható a kormány közösségi oldalán. A folyamatokat a miniszterelnökség és a belügyminisztérium figyelemmel kíséri és koordinálja. Építési termékeket vizsgál a fogyasztóvédelmi hatóság. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkácsáruházakban, a tüzéptelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket és magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják. Pénteken is sok napsütés várható, több-kevesebb fátyol és gomoly felhővel. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő, napközben pedig 22 és 27 fok lesz.
4: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzén.
5: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten nehéz az előrejutás a pesti alsórakparton a Szent István parttól délre és a Szabadsághídtól északra. A Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton az Andrássy út előtt, a Fiumei úton az Orci tér felé, az Üllői úton szakaszonként, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út Budafoki út útvonalon befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Priál Kornélia utcától a Dombóvári útig. Szombaton este 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. A környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért aki csak teheti, a stadiont közösségi közlekedéssel és gyalogosan közelítse meg. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
4: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Üdvözlöm Önöket, és kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Jön a harmadik óra, benne programajánlataink a Mesélő Budapest, és még néhány megemlítendő évforduló részemről, meg persze a játék kérdés, amit szintén én mondok el. A mai napon utoljára, holnap még játszhatnak egyet. A mai napi nyereményünk akár csak holnap egy ajándékcsomag a Tejterméktanás jóvoltából, de a fődíj az viszont már egy két fő részére szóló wellness hétvége lesz félpanzióval, a Pécsi Fibula Residence és Wellness Hotel jóvoltából, azt majd holnap sorsoljuk azok között, akik ma, meg holnap is játszanak, még meg egyébként is játszottak. Szóval játszani kell a napi játékban ahhoz, hogy a fődíjra esélyesek legyenek. A kérdésünk ma így hangzik: melyik országban eredet védett a feta sajt? Hollandiában, Görögországban vagy Franciaországban? Ha tudják a választ, már is küldhetik e-mailben a játék@jazzy.hu címre, és csak e-mailben, ott fogadjuk a megfejtéseket. Hamarosan jövök a programajánlatokkal, most jöjjön Barbara Tucker, aki Lynn Collins 1972-es klasszikusát, a Think című dalt adja elő. I'm talking to you, you, and you too. Do you guys know who I'm talking to? You! Those of you who go out and stay out all night long and expect us to stay home when you did what you did. Because you did it, we can't do it. But let me tell you something here. The sisters ain't going for that no more. Hey, sisters, you feel me? Because we realize two things, that y'all ain't doing nothing greater for us than we can't do for ourselves. Can I get a...

Gracias.

Ez itt a Jazzy, benne a Happy Hours, abban pedig programajánlatok. Ezen a héten szombaton a macedón gitáros zeneszerző hangszerelő virtuóz Vladimir Csetkár koncertezik a Budapest Jazz Clubban. A nemzetközileg elismert zenész dalaiban, mintha George Benson gitározna a Jamiroquai hangszerelésére. A buli garantált, ahogy azok, akik tavaly már ott voltak a koncertjén, tudják. Soul, funk, disco, jazz, acid jazz, s hogy ez miként fér meg a Budapest Jazz Club színpadán egyetlen koncert keretében? Nos, szombat este Vladimir Csetkár koncertjén kiderül. Jövő csütörtöktől vasárnapig 15. alkalommal várja a látogatókat a Rozália borpiknik a Városligetben, ahol a nyárindító hangulat, a könnyed borok és a ráérős piknikezés kerül a középpontba. A fesztiválon több száz rozé, fehérbor, prosecco és pezsgő között mindenki megtalálja a kedvencét. A gasztronómiai kínálatban magyar fogások, újra gondolt változatai, mexikói ízek, balkáni specialitások és street food különlegességek várják a vendégeket. A programokat élő zenék is színesítik, fellép többek között Hangácsi Márton, a Dynamite Dudes lendületes rockabilly hangulatot hoz, a The Riverside Soul pedig a 40-es évek bluegrass világát idézi meg. Mindeközben családi programok, kutyás események és a népszerű bori jóga is várja az érdeklődőket, majd jövő csütörtöktől vasárnapig a Rozália borpikniken a Városligetben. Remek családi élmény várja a közönséget most szombaton a Margit szigeti szabadtéri színpadon, ahol a Disney legendás klasszikusa az Oroszlán király elevenedik meg filmkoncert formájában. Az animációs filmet óriás kivetítőn láthatják a nézők, miközben a zenét élőben játssza a Danubia zenekar Stefan Geiger vezényletével. Szimba története a barátságról, a bátorságról és a felelősségvállalásról generációk óta meghatározó eseményélmény kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az est során felcsendülnek természetesen Elton John világhírű dalai is. A látványos film és az élő szimfonikus zene találkozása igazi gyereknapi programnak ígérkezik most szombaton a Margit szigeti szabadtéri színpadon.

0: A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzin. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az első csak a kezdet volt. Világszínvonalú musicalek az Erkelben. A Trón, Elizabeth, Apáca Show, Hogyan tudnék élni nélküled, Rebecca, és hamarosan érkezik a Wicked. Dobban a szív a következő évadban is. erkelszínház.hu.
2: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Dunapartján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten nehéz az előrejutás a pesti alsórakparton a Szent István parttól délre és a Szabadság hídtól északra. A Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton az Andrássy út előtt, a Fiumei úton az Orci tér felé, az Üllői úton szakaszonként, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út Budafoki út útvonalon befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Priál Kornélia utcától a Dombóvári útig. Szombaton este 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. A környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért aki csak teheti, a stadiont közösségi közlekedéssel és gyalogosan közelítse meg. Rebbenszky Gergő, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours 2026. május 28-án. A mai naphoz köthető események jönnek persze más-más évekből. 57. május 28-án például megalapították Amerikában a National Academy of Recording Arts and Sciences nevű szervezetet, amely aztán egy évvel később útjára indította a Grammy-t. 1983. május 28-án a Böngyörhajú hegesztőlány sztoriának betét dala. Tudjuk mindannyian, hogy a Flashdance-ről beszélünk, és annak legismertebb slágeréről, szóval az lett az első Amerikában Irene Cara előadásában, 83-ban. 81-ben, tehát két évvel korábban a hip-hop mára egyik legendássá vált csapata, a Grandmaster Flash and the Furious Five előzenekarként lépett fel a Clash New York-i koncertje előtt. Azonban a koncepció nem bizonyult sikeresnek, a felbőszült rockerek ugyanis nem értékelték a Grandmaster Flash művészetét, és bizony kifütyülték a srácokat. És végül, de nem utolsó sorban, 1966. május 28-án a listára pillantva azt láthattuk, hogy Herb Alpert és a Tijuana Brass rekordot döntött, a top 10-ben ugyanis egyszerre négy nagy lemezük is jelen volt. Ezek közül az egyikről szól most Antonio Carlos Jobim klasszikusa, egy latin jazz standard, a Desafinado.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban folytatjuk Budapest múzeumai sorozatot. Most a várba fogunk ellátogatni, a vár környékére, az első kerületbe, és a Houdini házat ismerhetik meg. Szerintem a név már mindent elmond, de hogy vajon bent mit találunk, hát erről fog szólni a következő néhány perc. Hova megyünk vissza időben, hiszen a helyszín az már nagyjából megvan, de azért mondjuk-e pontosan?
2: Igen, hát tulajdonképpen, hogy ki is volt Houdini, hogyha már a Houdini házról beszélünk, akkor talán őt is egy picit jobban megismerhetjük, és utána pedig erről a magángyűjteményről, mert ez nem egy állami múzeum, hanem egy magánkezdeményezés, ami szerintem egy nagyon jól sikerült kezdeményezés. Erről is beszélhetünk. Minden idők legnagyobb szabaduló művészéről van szó. Ő 1874 márciusában született Budapesten, a Terézvárosban, az akkori Rákos Árok utcában, ez ma a Csengeri utca, és ő Weiss Erik néven látta meg a napvilágot, különben beszéltünk már róla korábban, a születése évfordulója kapcsán. Zsidó családba született, 4 éves volt a kis Erik, amikor a család kivándorolt az Egyesült Államokba, és Wisconsin állam Appleton nevű városában telepedtek le. Elég rossz anyagi helyzete volt a családnak, így a kisfiú korán dolgozni kényszerült, újságot árult, cipőpucolóként dolgozott, és itt ismerkedett meg egy utazó bűvésszel, bizonyos dr. Lynn mutatványaival. Ezek a mutatványok annyira ámulatba ejtették őt, hogy ekkor kezdett el komolyan érdeklődni a bűvészet iránt. 12 évesen megszökött otthonról, remélve, hogy jobb munkalehetőséget és jobb életet talál magának. Végül eljutott New Yorkba, nyakkendőkészítőként dolgozott, és ekkoriban kiskamaszként olvashatta el élete első bűvésztárgyú könyvét, amelyet Jean-Eugène Robert Houdin életrajza volt. Őt tartjuk a mai napig a modern bűvészet megalapítójának. És annyira nagy hatással volt rá ez a könyv, hogy ekkor vette föl a művész nevét, és a Houdinből egy i betűt tett a végére, és így lett Houdini a francia névből, egy pici változtatással így vette föl a saját művésznevét, és ettől kezdve a kollégájával együtt a Houdini testvérekként léptek fel. Aztán megismerte feleségét, Wilhelmina Beatrice Ránert, akit hamarosan feleségül is vett, és az 1900-as évek elejétől kezdve szenzációs ismertségre tett szert. A szabadság, a szabadulás és a titkok metaforájává vált az ő neve, lélegzetelállító bűvészmutatványokkal, szabaduló trükkökkel szórakoztatta a nagyérdemű közönséget, és idén lesz 100 éve, hogy 1926. október 31-én Detroitban elhunyt. Ez tehát az ő élete dióhéjban.
1: És aztán elmegyünk a Várnegyed legszebb részéhez, dísztér 11-es számú ház földszintjén kapott helyet, tehát a Houdini ház, ahol, ahogy említetted is, ez egy magánkiállítás.
2: Igen, először is maga a lokáció tekintetében, ahogy mondtam korábban, az ő eredeti szülőháza már nem áll, tehát egy új helyszínt kellett ennek találni, és szerintem az ötletgazda és a kezdeményezés nagyon jó helyszínt talált, hiszen a várban rengetegen látogatnak, külföldiek, helyiek egyaránt, és a Houdini neve tényleg szinte mindenkinek ismerősen cseng, úgyhogy így került a dísztér 11-es szám alá. Maga a kezdeményezés különben Dávid Merlini kezdeményezése volt, ő egy nemzetközileg is elismert magyar szabaduló művész, és ő hozta létre ezt a házat azzal a céllal, hogy itt az ő szülővárosában méltó képpen tudjunk megemlékezni Harry Houdiniről.
1: Mi minden található a múzeumban?
2: Nagyon sok érdekes Houdinihez kapcsolható személyes tárgyat találunk itt, például a család bibliáját, ami nagyon érdekes, hiszen zsidó családba született Harry Houdini, de több bibliája is volt a családnak. Különböző bilincseket, kulcsokat, ládákat találunk, illetve Houdini életének dokumentumait, és a személyes levelezést is találunk Houdini és több levelező társa között, illetve az Adrian Brody főszereplésével Magyarországon forgatott Houdini című film eredeti kellékei is itt találhatók a múzeumban. Ezen túl, hogyha valaki ellátogat ide, azon felül, hogy megnézzük ezeket a személyes relikviákat, egy igazi interaktív élménnyel leszünk gazdagabbak, hiszen a kiállítás részeként fiatal magyar bűvészek élő showval szórakoztatják a közönséget, különböző szemfényvesztés és trükkök várják a látogatókat, és a végén látogatás végén Harry Houdini árnyéka mellett is készíthetünk egy fényképet. Tehát egy igazi, tényleg szórakoztató élményről van szó, interaktív módon idézi meg a szabaduló művészet hangulatát. Azt gondolom, hogy tényleg elmondhatjuk erről a helyről, hogy Houdini egyfajta szellemi szülőházaként várja a látogatókat.
1: Látogassanak el ide is, hogyha tehetik. Köszönöm.
0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a csütörtöki Happy Hours vége. Hamarosan kezdődik a Jazzy Live. Péter Monikától majd megtudják, hogy kinek milyen koncertjét hallgathatják meg. Én holnap várom önöket délután. Utolsó játékunk lesz a félpanziós két fő részére szóló wellness hétvégére a Fibula Residence és Wellness jóvoltából. A holnapi kérdést majd holnap mondom. A maira még éjfélig lehet válaszolni, és hogy ne maradjunk tejjel kapcsolatos érdekesség nélkül így búcsúzás környékén sem, elmondom önöknek, hogy ha a tejszív emblémával megjelölt tejet vagy tejterméket vásárolnak, akkor 100%-ig biztosak lehetnek abban, hogy a tej magyar gazdaságból származik. A tejgyártás és feldolgozás során maradéktalanul betartják a higiéniai előírásokat, melyek eredményeként a termék, ha megfelelően tárolják, biztonsággal fogyasztható a lejáratként megjelölt határidőig. A tejszív embléma garantálja, hogy az adott tejtermék eléri, sőt, egy vagy több paraméter esetében akár meg is haladja a hatályos élelmiszer szabályozásban foglalt kritériumokat. Az emblémát kiérdemlő tejek és hagyományos tejtermékek nem tartalmaznak semmilyen tejidegen alkotó részt. A tejszív embléma láttán biztosak lehetünk benne, hogy nem növényi eredetű összetevők, hanem tejből készült termék került a kosarunkba. Ezzel a jó hírrel mára elbúcsúzom. Az elmúlt három órában Jazz Kovács Lászlót hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kisvonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka Zenekar, Brennyul, Boridalok, Napraforgó Mese Színház, Fabula Báb Színház és sok más program. Hová gyertek gyereknapon? A Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. vasuttörténetipark.hu.
3: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
1: Játszanak a Jazzy Rádióval és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat. A két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen Wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
4: Pénteken is sok napsütés lesz, tanulságosnak értékelte a parlament eheti ülését az országgyűlés elnöke. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten a szombati bajnokok ligája döntő miatt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönére vonatkozó megállapodást az ukrán parlament. A hitelből 60 milliárd eurót Ukrajna hadiparának erősítésére, a fennmaradó 30 milliárdot pedig a költségvetés támogatására fordítják. Kijev a tervek szerint csak abban az esetben fizeti majd vissza az összeget, ha Oroszország teljesíti a háborús jóvátételt. Tanulságosnak értékelte a parlamenti eheti ülését az országgyűlés elnöke. Forsthofer Ágnes szerint a választókat az szolgálja leginkább, ha a képviselők egymás munkáját és idejét tiszteletbe tartva érdemi felszólalásokat tartanak. A házelnök kiemelte, hogy míg a keddi első vitanapon még parázs hangulat uralkodott, addig szerdán már határozottan több konstruktív hozzászólást lehetett hallani az ülésteremben. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Forsthofer Ágnes elmondta, hogy a törvény módosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Vegyi anyagot, köztük magzatkárosító oldószert mutattak ki a debreceni akkumulátorgyárnál május elején kiömlött zöld folyadékban. Az ügyben soron kívüli vizsgálatot rendelt el Lőrinc Viktória, vidék- és településfejlesztési miniszter. Az MDI tudósítója az ügyben megkereste a hajdubihari kormányhivatalt, későbbre ígértek tájékoztatást. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten több autópályán és a repülőtér környékén a szombati bajnokok ligája döntő miatt. A péntektől vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és üzemanyagtöltő állomásokat is. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása. A kormány biztosítja a szombati BL döntő szervezésében résztvevő alvállalkozók kifizetését. Az esemény megrendezése nincs veszélyben, olvasható a kormány közösségi oldalán. A folyamatokat a miniszterelnökség és a belügyminisztérium figyelemmel kíséri és koordinálja. Építési termékeket vizsgál a fogyasztóvédelmi hatóság. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkácsáruházakban, a tüzéptelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket és magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják. Pénteken is sok napsütés várható, több-kevesebb fátyol és gomoly felhővel. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő, napközben pedig 22 és 27 fok lesz.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: Jó estét kívánok! Budapesten erős a forgalom a pesti alsórakparton a Szent István parttól délre és a Szabadság hídtól észak felé, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rágóczi úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér felé, a Fiumei úton az Orci tér felé, az Üllői úton szakaszonként, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Szombaton este 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Lezárták a Kós Károly sétányt, a Hősök terét körben, az Állatkerti körutat a Gundál Károly út és a Hősök tere között vasárnap éjfélig, valamint az Olof Palme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállót nem érintenek. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sávjárható csatorna karbantartás miatt. Lezárták a félútpályát a harmadik kerületben a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy Live. Különleges koncertek minden csütörtökön este 7 órától. Itt a Jazzin. Jazzy Live azoknak, akik tudják, a jazz élőben az igazi.
6: Szép estét kívánok, kezdetét vette a Jazzy Live koncertfelvételek itt a 90.9-en, hiszen a jazz élőben az igazi, a mikrofonnál Péter Mónika. A mai alkalommal James Brown 1963-ban rögzített koncertjét hallgatjuk. Az amerikai és az egyetemes könnyűzene történetének egyik legnagyobb hatású, leginnovatívabb és legmeghatározóbb alakja. Munkássága nem csak a soul és az R&B műfaját formálta át, de ő tekinthető a funk zene közvetlen atyának is. Emellett ritmikai újításai, énekstílusa és színpadi jelenléte nélkül a hip-hop, a modern pop, a diszkó és a rock zene sem úgy szólna ma, ahogy ismerjük. Élete a legmélyebb szegénységből a globális szupersztárságig vezető ellentmondásokkal, zsenialitással és drámákkal teli hullámvasút volt. Dél-Karolinában, Barnwellben született a nagy gazdasági világválság idején rendkívüli szegénységben. Családja korán felbomlott, anya elhagyta őket, így apjával a Georgia állambeli Augustába költözött. Gyermekkorát nagyrészt nagynénje bordélyházában töltötte, és szinte teljesen magára volt utalva. Hogy pénzt keressen, gyapotot szedett, cipőt pucolt, autókat mosott, és az utcán táncolt a katonáknak apró pénzért. A nehéz körülmények bűnözésbe sodorták, 16 évesen fegyveres rablásért letartóztatták, és egy fiatal korúak javító intézetébe zárták. Itt fordult komolyabban a zene felé, az intézet gospel kórusában énekelt, ahol megismerte Bobby Birdet. Bird családja segített Brownnak abban, hogy jó magaviseletért hamarabb szabaduljon, és bevette őt saját vokál együttesébe. A csapat hamarosan profilt váltott, elhagyták a tiszta egyházi zenét, felvették a The Famous Flames nevet, és az R&B felé fordultak. 1956-ban a Famous Flames rögzítette a Please, Please, Please című dalt, ami James Brown első hatalmas slágere lett. A dalban már érezhető volt a nyers, feszült, szinte transzszerű gospel energia, amit Brown átültetett a világi zenébe. Bár a kiadó kezdetben nem bízott a számban, Brown rekettes, szenvedélyes üvöltései miatt a dalból több mint 1 millió példány kelt el. A formáció hamarosan egyértelműen James Brown kísérő zenekarává vált. Az 1950-es évek végén és a 60-as évek elején olyan toplistás R&B dalokkal taroltak, mint a Try Me és a Night Train. Brown ekkor már kíméletlen tempót diktált, debütált, évente több száz koncertet adott, és saját maga szervezte a turnéit, saját kezébe véve a menedzsmentet is, ami abban a korban egy rendkívül szokatlan és bátor lépés volt. A lemezkiadója nem akart élő koncertlemezt finanszírozni, mert úgy gondolták, a közönség nem vesz meg olyan dalokat élőben, amiket stúdió verzióban már ismer. Brown annyira bízott a színpadi produkciója erejében, hogy saját zsebből fizette ki az 1962-es New York-i Apollo színházban adott koncertjének rögzítését. 1963-ban jelent meg Live at the Apollo, az egyetemes zenetörténet egyik legnagyobb sikere. Hetekig tanyázott a popalbum listák élén, és megmutatta a világnak azt a hipnotikus, megállíthatatlan energiát, amire James Brown a színpadon képes volt. Ez a lemez tette őt országos szinten is fősodorbeli szupersztárra. Az 1960-as évek végén a polgárjogi mozgalmak csúcspontján James Brown a fekete Amerika egyik legfontosabb hangjává és kulturális vezérévé vált, nem csak zenéjével, hanem társadalmi szerepvállalásával is utat mutatott. Amikor 1968-ban meggyilkolták Dr. Martin Luther Kinget, Amerika szerte véres zavargások törtek ki a nagyvárosokban, James Brownnak másnap, április 5-én volt lekötött koncertje Bostonban. A város vezetése le akarta mondani az eseményt a biztonsági kockázatok miatt, de Brown meggyőzte őket, hogy a koncert megtartása és televíziós közvetítése megnyugtatja a kedélyeket. Így is lett, a koncert alatt Boston utcái csendesek maradtak, mert mindenki a tévét nézte, ahol Brown fegyelemre, békére és méltóságra intette a fiatalokat. Miközben a színpadon zseni volt, James Brown magánélete tele volt sötét fejezetekkel. Egész életében küzdött a dükkezelési problémákkal és a családon belüli erőszakkal, több felesége is feljelentette bántalmazásért. A 80-as évekre komoly drogfüggőség és paranoia alakult ki nála. 1988-ban egy híres rendőrségi üldözésbe torkoló incidens után, ahol fegyverrel fenyegetőzött és autóval menekült az államhatáron át, 6 év börtönbüntetésre ítélték, amiből végül közel 3 évet ült le. A börtön után a 90-es és a 2000-es években visszatért a turnézáshoz. Bár egészsége és hangja már megkopott, a tisztelet még mindig övezte. 1986-ban az elsők között iktatták be a Rock and Roll Hall of Fame-be, és megkapta a Grammy életműdíjat. Is. Ahogy említettem, a mai alkalommal 1963-ban rögzített koncertjét hallgatjuk, amihez jó szórakozást kívánok. Tudják, a jazz élőben az igazi.
7: So now ladies and gentlemen, it is start time. Are you ready for start time? Thank you and thank you very kindly. It is indeed a great place to present to you at this particular time, national and international known as the hardest working man in show business, man is saying I'll go crazy. Try me. You've got the power. Think. If you want me, I don't mind. Bewildered. $1 million seller, lost someone. The very latest release, Night Train. Let's everybody shout and shimmy. Mr. Dynamite, the amazing Mr. Please Please himself, the star of the show, James Brown and the Famous Flame.

You know, I feel all right, children. I feel all right.

Jazzy Live. Különleges koncertek itt a Jazzy-n.

0: thing I can say.
1: Hello, someone. My love. Someone.

want you to come on. I need your love.

Help me somebody. I love you tomorrow. I love someone.

Jazzy Live. A jazz élőben az igazi.

that I love someone.

James Brown 1963-ban rögzített koncertjét hallgattuk az elmúlt 60 percben, remélem, hogy jól szórakoztak. Jövő héten is lesz Jazzy Live, a szokott időben várom hallgatóinkat. Most maradjanak, mert mindjárt kezdődik a Márka Monitor. Köszönöm a figyelmüket, szép estét! A mikrofonnál Péter Mónikát hallották. Jazzy!

A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: Ez vár téged is. www.rozalia.hu.
1: Janklovics Péter humorpörője lesújt a filmzenékre. Június 14-én a Kongresszusi Központba érkezik a Zenegyűlölő 3.0, a sikerszéria záró epizódja. Szimfonikus stand-up a Danubia zenekarral, a Star Wars-tól a Cápán át a Harry Potterig. Ne maradjon le a döntő menetről. Nevetni ér. Jegyek utazenéhez.hu.
2: Május 18-a és június 1-e között Tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Ezen a héten a Jazzyben minden fenékig tej fel.
3: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Pénteken is sok napsütés lesz. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten a szombati bajnokok ligája döntő miatt. A szárazság és a csapadék hiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönére vonatkozó megállapodást az ukrán parlament. A hitelből 60 milliárd eurót Ukrajna hadiparának erősítésére, a fennmaradó 30 milliárdot pedig a költségvetés támogatására fordítják. Kijev a tervek szerint csak abban az esetben fizeti majd vissza az összeget, ha Oroszország teljesíti a háborús jóvátételt. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Törvény módosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Vegyi anyagot, köztük magzatkárosító oldószert mutattak ki a debreceni akkumulátorgyárnál május elején kiömlött zöld folyadékban. Az ügyben soron kívüli vizsgálatot rendelt el Lőrinc Viktória, vidék- és településfejlesztési miniszter. Az MTI tudósítója az ügyben megkereste a hajdubihari kormányhivatalt, későbbre ígértek tájékoztatást. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten több autópályán és a repülőtér környékén a szombati bajnokok ligája döntő miatt. A péntektől vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és üzemanyagtöltő állomásokat is. A kormány biztosítja a szombati BL döntő szervezésében résztvevő alvállalkozók kifizetését. Az esemény megrendezése nincs veszélyben. Olvasható a kormány közösségi oldalán. A folyamatokat a miniszterelnökség és a belügyminisztérium figyelemmel kíséri és koordinálja. Építési termékeket vizsgál a fogyasztóvédelmi hatóság. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkácsáruházakban, a tüzéptelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket és magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják. A szárazság és a csapadék hiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe péntektől. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófa védelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és a gazégetés szintén nem engedélyezett. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébih. Pénteken is sok napsütés várható, több-kevesebb fátyol és gomoly felhővel. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő, napközben pedig 22 és 27 fok lesz.
4: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel itt a Jazzin.
1: A mai műsorban Simon Attila a vendégem, aki a Brand Barnál egy multifunkciós vezető, ügyvezető igazgató, kreatív igazgató, alapító. Ugye azt mondtad, hogy a kreatív igazgató titulus szeret a legjobban. Elsősorban kreatív ember vagy. Szervusz Attila, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Köszöntöm a hallgatókat és téged is.
1: És hát akkor Brand Bar és kreatív igazgató. Ugye hosszú út vezetett odáig, hogy legyen Brand Bar, meg legyen annak kreatív igazgatója. Elég régi motoros vagy már a reklámszakmában és környékén.
2: Mi tagadás? Lehet, hogy lassan már le is kéne tagadnom, hogy 1990-ben diplomáztam.
1: Ne tagadj,
2: mert iparművészeti
1: vagy ketten tagadjuk le, mert én is akkor tájban indítottam.
2: Igen, ez ilyen. Na, szóval 90-ben diplomáztam, ugye éveim első részét, vagy az első pár évet a szakmai pályafutásomnak nemzetközi ügynökségeknél töltöttem.
1: Leginkább
2: az Unilever iskolát végeztem, tehát olyan ügynökségnél dolgoztam, amelyiknek a legnagyobb ügyfele az Unilever volt, ezért aztán nagyjából én azt a nyelvet beszélem azóta is, amit ez a nemzetközi cég. Aztán ugye viszonylag fiatalon, még 20 évesen alapítottuk meg az első cégünket, az Artfos stúdiót, amelyiknek én 10 évig voltam, ugyanígy egy ilyen kicsit ilyen kreatív igazgató, ügyvezető, meg cégépítő, és aztán pedig 10 év után a Café hívott egy közös cég alapításra. Ez a közös cég ugye 2004-ben alakult meg, és akkor abból a cégből nőtte ki magát már a Brand Bar, mert ez ugyanaz a cég, ugyanaz
1: az alapítás. Ugyanaz egy az egyben. Még az emberek az nagy része is emlékezett.
2: Még az emberekből is, igen.
1: Sok arcot felismerek, akkor arra járok.
2: Tehát ez ugyanaz a cég, csak átneveztük 2018-ban, két évvel azután, hogy kiváltunk a Café csoportból.
1: Azt hiszem, van a te karrieredben egy ilyen tipikus két lépcsős történet, nagyon sok embert ismerek, aki hasonlótat járt be, hogy amikor 90 táján bejöttek a nagy nemzetközi reklámügynökségek, nagy nemzetközi cégek, meg hát a nagy márkák ügyfél oldalon, akkor nagyon sok fiatal, lelkes embert beszippantottak ezek a nagy cégek, és néhány év után nagyon sokan érezték azt, hogy de mennyivel jobb lenne saját ügynökséget alapítani. Téged mi motivált elsősorban, hogy kiszállj ebből a multivilágból, és inkább a saját, vagy egy kisebb szekeredet toljad?
2: Igazából valójában egy kudarc élmény, az pedig az volt, hogy én valójában mindig is dizájn céget szerettem. Ugye akkor tényleg a reklámügynökségek érkeztek meg a magyar piacra, az ugye egy megfelelő kreatív hozzáállást igényel, de én nem kampányokat szerettem igazán csinálni, én dizájnt szerettem volna mindig is csinálni, és azért
1: hát
2: is...
1: iszonyatosan sok márka érkezett egyszerre, nagyon sok ismeretlen, vagy itt nem árusított márka, és hát azokat be kellett vezetni. Tetszik, nem tetszik, ez volt a feladat.
2: Igen, így van, és hát ez egy akkor egy ilyen, úgy szokták mondani, azt hiszem, hogy aranyású piac volt, tehát tényleg csak az nem talált munkát, aki nem is akart találni.
1: Hát a 90-es évek a reklám és a média aranykora, tehát abszolút, ma már könnyes szem egymás vállán sírdogálva szoktuk ezt emlegetni.
2: Ez így van. Szóval én azért döntöttem akkor a Lintasz mellett, mert a Lintasznak volt egy design részlege külön cégként, például Hamburgban, és én egy Lintasz dizájnt szerettem volna idővel összehozni. És addig elfogadtam, hogy jó, akkor addig kampányokat csinálunk, de majd utána csomagolásokat, meg márkarcotokat fogunk csinálni. Na ez nem jött össze, különböző okok miatt, tehát bonyolult, ne is menjünk bele, de akkor úgy döntöttem, hogy jó, nem baj, akkor
1: pedig a dolgokat becsomagolták
2: nem,
1: már
2: akkoriban is. Igen. És akkor megalkult az Artforce, csináltunk egy design céget, egyébként nagyjából az ott összeállt csapat magjával hoztuk ezt létre. És akkor elkezdtük azt csinálni, amit akartunk, tehát csomagolást tervezni, márkarculatokat, cégarculatokat, amire egyébként azt gondolom, hogy nagyon jó időbe kaptuk el, mert akkor jött az tényleg, hogy ezek a nemzetközi cégek mondjuk például megszereztek magyar márkákat, és azokat meg akarták újítani, és akkor
1: hát az, újra kellett
2: azt
1: pozicionálni.
2: Így van, és ez nekünk azért egy nagyon jó piac volt, úgy, hogy mi már ugye beszéltük mondjuk úgy idézőjelben azt a nyelvet, amit ők elvártak, értettük, hogy miről beszélnek, értettük, hogy mit értenek márka alatt és hasonlók, tehát ilyen szempontból jól jött ki a lépés.
1: Ti Artforce-ként vetélytársai, versenytársai voltatok a multiknak, vagy bedolgozói, vagy egymás mellett mindenki megtalálta a maga feladatát?
2: Mindenki megtalálta a maga feladatát, volt olyan, hogy a Lintas azt küldte hozzánk mondjuk a Nestlé-t, amikor valamilyen csomagolás feladat volt. Tehát mi ott mondjuk úgy, hogy viszonylag jó kapcsolatban váltunk el, és később is dolgoztunk együtt, meg ugye két cégnél dolgoztam, az RSCG-nél és a Lintasnál. Gyakorlatilag mind a két csapattal volt később is kapcsolatunk, és dolgoztunk együtt, nem is keveset, nem is kicsi munkákon akár. És ez a mai napig így van, tehát a kávéval is együttműködünk, tehát ez nem egy ilyen haragúvos elválás volt, hanem egy felismerve mindenkinek azt, hogy mi az optimális, egy barátságos elválás, úgymond. Uh-huh. Úgyhogy mondom, azóta is van, hogy mondjuk közös márkák, tehát bizonyos márkákon ők csinálják a kommunikációt, mi meg mondjuk csomagolást tervezünk nekik, vagy márkarcolatot.
1: És a kávé egészen biztosan létezik, mert én arra felé lakom, és gyakran elmegyek az irodaházok előtt, tehát megvannak, dolgoznak, csak nem feltétlenül ugyanazzal a csapattal, meg ugyanazokkal a partnerekkel.
2: Én is úgy tudom, és azért néhányakat még ismerek is onnan, és majd hamarosan lesz egyébként egy szülinapi buli, úgyhogy reméljük, hogy sok ismerőssel fogunk találkozni.
1: Akkor ezután is üdvözlik a kávét, de most nem velük foglalkozunk elsősorban a műsorban, hanem a brandbárral, meg azzal, amit ti csináltok. De hogy mit is csináltok, arra hamarosan visszatérünk, és egyelőre megállunk, zenét hallgatunk, és innen folytatjuk. Jazzy.

0: Jazzy.
1: Mai vendégem Simon Attila, a Brand Bar kreatív igazgatója. Szalott hagytuk abba, hogy kiléptetek és Brand Bar néven folytattátok a tevékenységet, tehát kiléptetek a régi keretből, és a Brand Bar az design munkákat, meg kreatív munkákat, meg hát végül is komplex ügynökségi szolgáltatásokat is nyújt, ha muszáj.
2: Hát mi úgy fogalmazunk ezt, hogy brand ügynökség vagyunk, tehát nem konkurálunk a klasszikus kommunikációs ügynökségekkel, sem PR ügynökség, sem ilyen ilyesmi tevékenységet nem folytattuk. Mi alapvetően márka ügynökség vagyunk, tehát márkákat tervezünk. Hogyha márka kampány van, vagy ilyesmi, akkor abban általában bevonunk olyan partnereket, akikkel a piacon már régóta kapcsolatban vagyunk.
1: Tehát alapvetően márkákkal, márkaépítéssel foglalkoztok. Ugye a márkaépítés kifejezés nem olyan régi, de hát márkák mindig voltak, 1000 éve, 2000 éve, és legfeljebb nem úgy hívták őket, meg a márkát építeni is kellett, még akkor is, ha valaki nem gondolta, hogy én most márkát építek, de a kézműves is azt gondolta, hogy az ő terméke az jobb, mint a konkurenciája, és ezt igyekezett beleverni a felhasználóknak, az ügyfeleknek a fejébe. Szóval maga a márkaépítés egy igen régi történet.
2: Hát az egy teljesen természetes folyamatként alakult ki, én azt gondolom. Tehát a mesterember és az ő személyisége az rávetette a bélyegét az általa produkált termékekre, azt be tudták azonosítani. Ezt idővel a márkáknak nagyban kellett csinálni, és úgy, hogy adott esetben már nem egyetlen mesterember kézjegyét viselték magukon, hanem rengeteg munkás dolgozott mögöttük, és rengeteg ember építette azt a termékvonalat, amiből aztán idővel márkák lettek.
1: Az idén februárban megtartott márkaépítés konferencián tartottál egy remek és nagyon szórakoztató előadást, ami nem is nettó marketing volt, hanem egy kicsit a képzőművészet történetéről mondtál néhány izgalmas és megfontolás érdemes dolgot. Egy mondatot én kiírtam ide, miszerint a legtöbb marketing fogást a képzőművészek és az ő menedzsereik találták ki. Tehát a képzőművészektől tanulnak a marketingesek, vagy tanulhatnának, hogyha eléggé odafigyelnének erre?
2: Azt hiszem, hogy azt mondhatjuk, hogy tanulhatnának, ha jobban odafigyelnének, mert én azt szoktam mondani, hogy mondjuk amit a 80-as években jelent meg a Marketing 22 vas törvénye című könyv, amit abban leírva látunk és találunk, de legalábbis a 80-as évek tapasztalatára épül, esetleg később is, amit abban olvashatunk, láthatunk, az gyakorlatilag 100 évvel korábban, de minimum 80 évvel korábban a művészet képviselői megcsinálták. Tehát mondjuk abban van a kategória törvénye, az a különböző izmusokkal, és kezdjük az impressionizmustól, ami először ugye új névként született meg, csak az impressionisták fölvállalták, hogy akkor ők impressionisták, ám legyen, meg új névként alakult ki. Gyakorlatilag ott született egy új kategória, ez a kategória szemben állt a korábbi, ugye akit ma akadémistákként ismerünk, akik a Párizsi Szalon kiállítására bejutottak, míg az impressionisták nem. Ott született egy új kategória, és az új kategória sikeres lett. És ugye ebben a vas törvényben van az, hogy ha nem lesz első egy kategóriában, akkor alapíts újat.
1: Csinálj egy másikat, igen, ahol te leszel az
2: és
1: első.
2: És ennek köszönhetjük szerintem a 20. század rengeteg izmusát, a különböző ilyenizmus, olyanizmus, és hogyha megfigyeljük mindegyik, nem mindegyik, de legtöbbnek volt például a kiáltványa, egyébként nagyon jók voltak a sajtókapcsolataik, a Le Figaro hozta például a futurista kiáltvány címlapon, tehát most ezt képzeljük el, hogy ez mondjuk a Index vagy a Telex címlapján jön le egy művészeti kiáltvány.
1: Igen, akkor még nem mondták, hogy legyen kattintékony a cím, de a lényegét tekintve erről volt szó.
2: Hát nem kattintani kell, de el kell olvasni, és az nagyjából ugyanaz.
1: Arisztotelész vezette be a mimézés fogalmát, tehát azt mondta, hogy a művészetnek másolnia kell, utánoznia kell a természetet, a világot. Tehát ez a mimézés, ez az utánzás mozzanat változott meg, azt gondolom, erősen az impressionistákkal, és te magad is elmondtad, hogy nem kis részben a fotózás, a fényképezés hatására.
2: Igen,
1: nem hát kellett úgy utánozni a valóságot, mert arra volt egy másik eszköz.
2: Lett egy másik eszköz. És úgymond felesleges volt. Ez ugye akkor abban az előadásban a mesterséges intelligencia párhuzamaként jött, hogy egy-egy technikai újítás. Ugye ez van is ez a mondás, hogy rövid távon túlbecsüljük, hosszú távon alulbecsüljük a hatásait. Ugye meglepően hasonló dolgokat mondtak annak idején a 19. század második felében a fotográfia kapcsán az akkori teoretikusok, vagy akár éppen a művészek, hogy ez egy munkaeszköz lesz, ez nem fog bennünket kiszorítani, volt, aki meg attól félt, hogy hát vége a festészetnek, nem lesz hogy festeni, és hasonlókat hallottunk. Tehát ugyanazt, mint amit most a mesterséges intelligencia kapcsán hallunk, hogy hát elveszi a munkánkat, hogy a robotok elveszik a kékgaléros munkánkat, a mesterséges intelligencia elveszi a fehérgaléros, és akkor nincs semmi, nincs kinek eladni terméket, mert senki nem dolgozik, meg hasonlók. És hát ugye azt látjuk, hogy igen, a fotográfia nagyon durva hatása volt a művészeti eseményekre. Ugye felhoztam egy példát, ugye, hogy 20 év választ el egy tökéletesen realista, szinte már hiperrealistának nevezhető, akkor az a fogalom már létezett volna, mondjuk 19. századi történeti jellegű festményt, vagy kortárs eseményeket megörökítő festményt Málevicsnek a fehér alapon fekete négyzet című. Az egyik 1895, a realista, és a 1910-es. Ugye itt van egy kicsi vita, hogy körülbelül most akkor 15-17, de nagyjából ez a mindenképp a 10-es évek közepe második fele jelenik meg. Ez azért sokak szerint egyfajta origója az egész művészettörténetnek, ahol eljutunk egy olyan minimalizmusig. Egyébként jegyezzük meg, hogy van Málevicstől fehér alapon fehér négyzet is, és lehet, hogy azt tekinthetnék origónak, csak az nem elég látványos hozzá, és ez is egy ilyen érdekes.
1: De tombol a kreativitás benne, az a lényeg, igen.
2: Mindenképp. Szóval ezt néhány év választja el egymástól, és nem hiszem, hogy 1895-ben meg tudták volna mondani, hogy majd lesz egy fehér alapon fekete négyzet. És most, amikor valaki azt mondja, hogy mondjuk meg, hogy a mesterséges intelligencia milyen hatással lesz a mi szakmánkra, az azt kéri, hogy mondjuk meg, hogy 20 év múlva lesz egy fehér alapon fekete négyzet hála a mesterséges intelligenciának.
1: Igen, hát akkor ezt most rögtön
2: ezt
1: nem mondjuk
2: meg 1895-ben.
1: Igen, most rögtön nem mondjuk meg, hogy mi lesz, de azért a mesterséges intelligenciára szerintem térjünk még vissza, mert azért ott van a mindennapokban, a munkában, a tiétekben is, meg sok más emberében is. Ezt hamarosan megbeszéljük, nem most rögtön, most megállunk, zenét hallgatunk, és innen folytatjuk.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Együtt vagyunk.
1: Mai vendégem Simon Attila, kreatív igazgató Brand Bar-tól. Az előbb azt mondtam, hogy a mesterséges intelligenciával folytatjuk, de azt egy nagyon pici zárójelbe tesszük. Hamarosan elárulom azt is, hogy miért tettük zárójelbe, tényleg csak egy kis időre, mert hogy az előbb említettem, hogy a februári márkaépítés konferencián a művészetekről, meg annak a marketingre gyakorolt hatásáról beszéltél. Viszont olvastam egy másik cikketeket, amit egy kollégával közösen írtatok. Nagyon tetszett nekem a címe, meg hát a tartalma is. Elolvastam az egészet, remek. Az a cím, hogy a márkákban élő istenek. Na hát ez is kattintékony lenne, de nem kellett kattintani, mert magazinban néztem. Hogy kerülnek a márkákba az istenek?

0: meg szobrászati eszközökkel, de hasonlóan ábrázolták, mint hogy egyébként ezeket a például a jungi archetípus modellt ilyen körbe szokták, körcikkel szokták ábrázolni.
1: Ugye a régi görögöket említetted, meg Jungot, de a Jung archetípusai, Jung nem feltalálta, kitalálta az archetípusokat, hanem felismerte azt, ami már nagyon régen, sok ezer éve működött az emberek agyában. Mire tudjátok ti ezt használni a márkaépítésben?
0: Hát ugye a márkaépítés a jungi modellt magát, azt már nagyon régóta használja. Én már a 90-es években találkoztam, hogy használtuk Magyarországon, tehát én voltam olyan prezentáción talán 94-ben már, ahol a jungi archetípus modell előkerült, és volt arról szó, hogy az adott márka melyik utat válassza, merre induljon el. 2000-es években egyébként egy nagy Magyarországon is szereplő, de nemzetközi FMCG cég például bennünket azzal bízott meg, hogy egy nagy Magyarországon jelenlévő márkájuknál ők eddig a jungi archetípus modell szerint mondjuk caregiverek voltak, és akkor most ők innocentek szeretnének lenni, és ezt mi mutassuk meg nekik, hogy akkor ez az ő dizájnjukban hogyan testesülne meg. És innen egyébként ez egy ilyen fordulópont volt a mi tevékenységünkben, ugyanis nekem akkor esett le a tantusz, hogy a fenébe, de hát ezt le lehet fordítani mindegyiket a vizualitás nevén, mert erről szoktak, tehát erről akkor már, ugye, mint mondtam, sokat beszéltük, és szavak, verbalitás szintjén erről komoly szó esett, meg rengeteget taglalták, de arra nem volt példa, hogy ezt a vizualitás nyelvére is igen direkt módon lefordították. Vagy azt mondták volna, hogy igen, hogyha egyik archetípushoz tartozunk, akkor ilyen típusú képeket használunk, vagy ilyen típusú színeket, vagy színpalettát, vagy betűtípusokat, milyen típusú fontokat használunk. Tehát ezek hiányoztak, és gyakorlatilag mi akkor azon az úton indultunk el, hogy ezt mi kidolgozzuk.
1: És mi lett az eredménye?
0: Hát először is akkor ugye megoldottuk ezt a caregiver problémát, és akkor volt egy archetípusunk, viszont azt tapasztaltuk, hogy hát ez így, hogy mondjam, 12 archetípus esetén eléggé olyan, hogy mondjam, túlátmenetes, nem elég markánsak ezek az archetípusok, ezen a nyelven megfogalmazva, és akkor szembe jött egy TNS Needscope nevű modell, ez a TNS egy kutatócég, azt hiszem már nem léteznek, talán már a karátba olvadtak, és nekik volt ez a bizonyos Needscope nevű modelljük, ami 6 archetípusra, hogy mondjam, egyszerűsítette ezt a jungi modellt, és azt hiszem, hogy ők is úgy mondták, úgy fogalmaztak, hogy ez a jungi modell alapján készült, és akkor mi egy ideig azzal dolgoztunk, hogy erre a módszerre kidolgoztuk mi a hozzátartozó vizualitást. Színek, formák, mintázatok, betűtípusok és hasonlók, ezt egyébként alapvetően nem is a céges keretek között csináltuk még, hanem a hallgatóimmal, ugye talán szóba került, de ha nem, akkor most szóba kerül, hogy én tanítok több intézményben is, és többek között már márkatervezést tanítok, és ebben a tantárgyban ugye diákokkal könnyebb, erre van időnk, könnyebb erre időt áldozni, gyakorlatilag diákokkal dolgoztuk ki először csapatban, tehát csapatokat alapítottak, és akkor ezt a 6 archetípusnak kidolgoztak ők különböző ilyen vizuális világokat, és ezt aztán mondjuk úgy, hogy nagyjából 10 évig tökéletesítgettük folyamatosan évről évre az új és újabb hallgatókkal. Mindig ott volt az előző példa, és mindig kiegészítettük egy újabb dologgal, tehát ma már mit tudom, belső terekre, öltözékre és hasonló dolgokra is vannak ilyen kidolgozott moodboardjaink gyakorlatilag a hallgatókkal.
1: A cikkedből is kimásoltam egy mondatot, bátorkodom itt most elolvasni. Azt írtad, hogy végül is a modern márkaépítés nem tett más, mint leporolta az ősi történeteket. Változik a világ, vagy újra és újra lejátszok ugyanazokat a sztorikat, amiket 1000-2000 éve már lejátszottak mások?
0: A világ változik, de az emberi psziché az szerintem kevésbé. Úgy szokták is mondani, hogy ugye mi egy őskori aggyal vagyunk egy szupermodern világban, és hogy ehhez a modern világhoz, amit mi megteremtettünk, nem biztos, hogy tökéletesen tudunk alkalmazkodni. Szóval azt gondolom, hogy igen, a történelem változik, a bennünket körülvevő világ változik, de maga a mérőjövő pszichénk az alapvetően azért ugyanazon mechanizmusok mentén működik, és ezen valószínűleg nem is tudunk mit tenni. Hogy mondjam, ez az az eszközre, vagy ez az a felismerés, amire aztán a márkaépítés eszközeit is építeni tudjuk.
1: Ez adja azt a stabilitást, ami lehetővé tesz, hogy a világot értelmezzük, meg a régi korokat megértsük, meg az újakra felkészítsük az agyunkat, azt gondolom.
0: Igen, ez egyfajta stabilitást ad nekünk valójában.
1: Jó, ismét megállunk egy kicsit, mert kicsit az elméletről, az elvekről, a kiinduló pontokról beszéltünk. Szeretném veled megbeszélni azt is, hogy a mindennapi munkában, mindennapi gyakorlatban ez hogy működik nálatok, amikor a brand bár elkezd egy márkán dolgozni. Ugye ez pontosan hogy történik, a hétfő reggel 8-kor bementek az irodába.

0: és bekapcsoltak a gépet, hogy onnan mi történik. Ezt hamarosan megbeszéljük, nem azonnal megállunk, zenét hallgatunk, és innen folytatjuk.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Mai vendégem Simon Attila, kreatív igazgató a Brand Bartól. Az előbb azt mondtam, hogy az elmélet, meg az elvek, meg a okos tudományos megközelítések után nézzük meg, hogy hogyan is folyik a munka nálatok konkrétan a Brand Bartnál. Kell dolgozni egy márkán, és akkor most nem tudom, nyilván nem nevesítjük, de próbáljuk meg megnézni, hogy mivel jön be az ügyfél, és te mindazokból, amit eddig elmondtál, a jungi archetípusok, meg a 8 római is, meg a mesterséges intelligencia, meg a impressionisták tanítása. Szóval ez mind baromi jó háttér, de hogy akkor ebből hogy lesz gyakorlati munka? És persze eredmény, hiszen a kedves ügyfél azért jön, hogy majd eladja a terméket.
2: Egy működő márkája legyen, amelyik megfogja a közönségét. Azért az ugye talán ebből is már sejthető, hogy a mi módszertanunknak ez egy sarokköve, ez a bizonyos archetipus modell. Ebből mi ugye már említettem a Jungi 12-est, illetve ezt a TNS Nitzkópot, ami egy 6-os modell. Bevallom, hogy mi a hétköznapi gyakorlatunkban mást alkalmazunk, egy saját modellt, ami 8 archetipust különböztet meg. Azt kell mondjam, hogy arra jöttünk rá, hogy a 6 nekünk kevés, a 12 túl sok, természetesen jó magyarosan nekünk semmi nem meg elég jó, amit más talált ki, nekünk ki kell találni
1: a 6 sajátot. És a 12 között a 9 lett volna egy nagyon egészséges kompromisszum, de valamiért a 8-ra szavaztatok.
2: Igen, de valahogy itt csobban kijönnek a tengelyek.
1: Értem.
2: A függőleges vízszintes tengelyek, és ez így azért egy elég kerek dolog. Lehet, hogy majd később még tökéletesítünk rajta.
1: Kíváncsian várunk, én
2: a 9-es számban nagyon hiszek, de itt a 8-as szám találtuk jónak. Igazából tényleg azt éreztük, hogy két ponton be kell illeszteni valami archetípust, mondjuk a 6-os TNS Nitzkophoz képest, a 12 meg tényleg továbbra is azt éreztük, hogy túl sok, és hogy mondjam, vannak nehezen megérthető. Tehát ez például a hallgatóinak tapasztalata, amikor bemutattam ezeket az archetípusokat, és akkor megbeszéltük ezeknek a vizualitást, akkor éreztem, hogy nem tudom nekik eléggé markánsan megkülönböztetni bizonyos archetípusokat, és ezért aztán kidolgoztuk a mi saját, amit mi végül is római istenekről neveztük el, rendkívül fantáziadúsan, idézőjelben, de nagyon pragmatikusan. Tehát azért a mi működésünk is nagyjából olyan, hogy értsük meg a piacot, értsük meg a versenytársakat, értsük meg a célcsoportot, értsük meg, hogy az adott márka, az adott cég mit tud. Nyilvánvalóan erre a hármasra tudunk építeni, de amikor a stratégiáról gondolkodunk, és ahol jövőképet fogalmazunk meg mondjuk márka architektúrára gondolkodunk, meg a célcsoport elvárásoknak igyekszünk megfelelni, akkor azért eljön az a pillanat, ahol három dolog így együtt működve fontossá válik. Az egyik a márka pozicionálása, az egy mondat, amiben megmondjuk, hogy kinek mit, hogyan, ezt talán mindenki ismeri. Ez az archetípus modell, hogy eldöntjük közösen a megbízóval, figyelve a versenytársakra, hogy melyik irányba, milyen archetípus irányába indulunk el, mi az, amit a márka tud képviselni, hitelesen tud képviselni, és ami a közönségét is meg fogja fogni. Ehhez aztán kapcsolunk egy értékrendszert, ami meg a márka verbális kommunikációnak az alapja lesz. Innen aztán kidolgozzuk a vizuális alapnyelvezetet, ami markánsan kötődik azokhoz a motivunkhoz, amiket ugye ezekhez az archetípusokhoz mi már kötni tudunk, és amit meg tudunk mutatni a megbízónak, hogy figyelj, ha ebben az archetípusban döntünk, az valami ilyen világot jelent, a tiéd konkrétan nem pont ilyen lesz, de hogy ez a hangulat, és ezt kell magadban azt mondani, hogy igen, én erre el tudok indulni, mert számomra hiteles. Ugye mi régen tényleg nagy cégekkel dolgoztunk, tehát az én pályámnak mondjuk az eddigi 50%-a annak a 30-an évnek azért nagyjából multi környezetben zajlott multi ügyfelekkel dolgoztunk, viszont az utóbbi 15 év az inkább a magyar kis és középvállalatok, de azoknak azért a nagyobb, tehát a már sikeresebb, nagyobbra nőtt márkák, mert őnekik van ránk igazán szükség. Vannak induló márkák is a portfóliónkban természetesen, nem is egy, és nagyon sikeresek, de hogy nagyon, akinek ez nagyon sokat segít, az valószínűleg azok a márkák, akik már valamit letettek az asztalra, de valahogy meg kéne újulni, valahogy egy fokozatot kéne váltaniuk. És számukra.
1: Mekkora nálatok a fluktuáció? Ha jön egy új ember, akkor először meg kell tanítani neki a Brand Bart filozófiát? Tehát van valami induló képzés, vagy a gyakorlaton beül a csapatba, amikor jön az ügyfél, és menet közben tanulja meg?
2: Van induló képzés, de az nem is annyira a kollégáknak van, hanem például azoknak a gyakornokoknak, akik hozzánk érkeznek. Nem mint leendő munkavállaló, hanem mint mondjuk aki iskolákból érkeznek és gyakornokok. A mi munkavállalóink, akiknek ezzel dolgozniuk kell, ők nagyon sokszor az én tanítványaim, magyarul három hát éven.
1: Eleve gyárilag úgy készül.
2: Három éven volt, hogy őket ebből kiképezem és megtanítsam. Úgyhogy gyakorlatilag a mostani tervezőcsapatunkból egy kivétellel mindenki a tanítványom volt. Uh-huh. Úgyhogy ilyen értelemben, aki nem volt a tanítványom, ő meg alattam végzett kettővel, tehát őt még nem taníthattam, mert ő legalább annyit tud, mint én.
1: No, hát akkor eljutottunk még egy nagyon fontos kulcskérdésre, az oktatás, hiszen ezeket a dolgokat meg kell tanulni valahol, meg kell tanulni valakitől, és te sok felé tanítottál, és tanítasz ma is, de mivel ez egy nagy falat, ebben nem fogunk bele most rögtön, inkább megállunk, zenét hallgatunk, és az oktatással folytatjuk. Jazz.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Mai vendégem Simon Attila, kreatív igazgató a Brand Bar-tól. Szóval az oktatásnál hagytuk abba, hogy majdnem belekezdtünk, tehát sokfelé tanítasz. Mesélj erről, hol tanítasz, kiket tanítasz, és nem tudom, mennyien vannak, mekkora az utánpótlás, hogy álltok utánpótlással?
2: Hát az, hogy hogy állunk utánpótlással, az érdekes kérdés, minthogyha egy kicsit fogyatkozóban lenne, ugye valószínűleg a mesterséges intelligencia sztori azért sokakat megijesztett, leginkább a szüleiket.
1: De minden szakmából elfogy a fiatalok. Tehát, hogy általában fogynak el a fiatalok.
2: Hát igen, ne felejtsük el, hogy mondjuk egyre kevesebben vannak.
1: Eleve kevesebben születtek, igen, mint 20-30
2: és ugye egyre kevésbé népes generációk, egyre kevesebb,
1: még kevesebb gyereknek
2: adnak életet, úgyhogy ez a folyamat egyelőre nem tűnik megfordíthatónak. Na, a lényeg, hogy azért a grafikus szakmás, én azt tapasztalom, mint egy kicsit fogyatkozna a jelentkezők száma, de azért, hát hogy mondjam, nem panaszkodunk, tehát azért ez még mindig egy tisztes szakma. Ugye én szoktam mondani, mert néha ott van a szülei félelem, hogy ha ebből nem lehet megélni, meg minden. Nem tudom, hogy a jövő mit hoz, de ebből azért mi, aki ebben a szakmában tudjuk, hogy ez egy tisztes polgári foglalkozás, amiből egyébként jól meg lehetett élni.
1: Ki tudja megmondani most, hogy 5 vagy 10 év múlva miből lehet megélni?
2: Igen, én azt szoktam mondani, hogy én azért a könyvelők meg az ügyvédek helyében jobban félnék, de a lényeg az, hogy ugye mi most abban a fázisban vagyunk, amit már említettem is, hogy használjuk a mesterséges intelligenciát, használjuk ezt a célcsoportelemzésnél, használjuk a szöveges anyagainkban sokfelé, és ezt igyekszünk, mi az oktatásban sem állunk ellen, ugye ebben is egy picit az oktatásban nagyon eltérő álláspontok vannak, hogy igenis használják és bátorítsák, vagy igenis pont, hogy tiltsák, hogy a saját kezű tevékenység legyen érdekes. Mi használjuk, ugye az előző blokkban már érintettük, hogy én ugye alapvetően saját hallgatóimmal dolgozom, mert őket van módon megtanítani, ez ugye két intézmény lehet, ahol én nagyon sokat tanítok, ez a Wizard Art School és a Crea Design Iskola. Egyikben 30 éve, utóbbiban, a Creában 30 éve tanítok, a másikban 15 éve. Egyébként ők kerestek meg egy márkatervezés című tantárgyal annak idején, és gyakorlatilag az egy katalizátora volt annak, hogy ez a bizonyos folyamat 15 évvel ezelőtt ebbe az irányba menjen. Tehát nálam ez mindig egymásra ható tényező, a szakmai munkám és az oktatói tevékenység az egy koherens egészet alkot valójában. És ami még különös, ugye a mi szakmában nagyon sokszor lehet olyan álláshirdetéseket látni, hogy 3-5 éves szakmai gyakorlattal keresik az embereket, mert hát azt a bizonyos kezdőképzést azt nem akarják nekik megadni.
1: Azért igen, tehát a kezdőnek rögtön legyen 5 év gyakorlata.
2: Így van. Ezért aztán mi az adott iskolákkal, ezzel a két iskolával úgynevezett keltető programot alkottunk meg. Ezt így hívjuk, hogy kreakeltető, meg vizetkeltető, amiben azt mondjuk, hogy oké, hát akkor nálunk megszerzed majd azt a szakmai gyakorlatot, ugye, és hát nagyon sok egykori kollégánk, egykori tanítványom már ugye ott van a szakmában különböző neves cégeknél, és alkotnak.
1: Ez van utánpótlás, de egyre kevesebb vannak, az meg számszerűsítve mennyi? Tehát egy-egy iskolában hányan végeznek mondjuk most idén?
2: Hát azért az összes iskolában több százan, ami azért ahhoz képest, hogy mondjuk még a szocializmusban nagyjából 10 és 20 közötti grafikus végzett egyében a két oktatási intézményben, a képzőn és a ciparon.
1: A márkaépítés nem is volt egy annyira fejlett tudományág.
2: Nem is nagyon tudtunk semmiről, tehát nekem ilyen alapélményem volt, hogy az első prezentációmon, amit élesben tartottam, és a gyakorlatban kinevettek. Azért aztán miért is határoztam, hogy igen, ezek szerint újra kell tanulnom a szakmát, amit előtte tanultam ugye 10 évig a különböző középiskolában és a felsőoktatási intézményben. Tehát ebből nőtt ki az, amit ma csinálunk, ebből az újratanulásból. És én azt határoztam el, hogy ezt, amit én újra tanultam, én már azt tanítom. Tehát mi ebben a két iskolában azt gondolom, hogy eléggé mást tanítunk a mi grafikus hallgatóinknak, mint amit úgy általában tanítanak Magyarországon a különböző felsőoktatási intézményekben a grafikáról. Pont emiatt az archetipus modell miatt például.
1: Hát Attila, a műsoridőnek nagyon-nagyon a végén, vége felé járunk, van még egy-másfél percünk, csak címszavakban egy kicsit nézzünk már a jövőbe, hogy az év hátralévő részére neked, nektek milyen nagyobb projektjeitek vannak, amiről már most érdemes tájékoztatni a hallgatóinkat.
2: Hát te tudod, hogy én az eddig említett tevékenységem mellett részt veszek az Aranyrajszög díj szervezésében.
1: Sokat beszél a Gettő, igen, már ez arról,
2: itt is szó volt erről, sőt Gazsi barátom, akivel együtt csináljuk ezt, és vele is voltunk már itt közösen vendégek. Hát idén is lesz például Aranyrajszög, idén is hirdetünk majd eredményt a Bogyólépázban, ami meg magának a nevezési szakasza már lefutott. Szintén egyfajta Aranyrajszög együttműködésben. Szóval, hogy ilyenek lesznek. ezekről beszélhetek. A sajnos ez, ugye, amikor mi márkát tervezünk, az bizony általában arról nem beszélhetünk. Tehát majd lesznek izgalmas piacra lépések, meg piaci változások, tehát ezeket majd akkor mondhatjuk meg, amikor megtörténtek. Az aranyrajszögről viszont lehet beszélni, idén ősszel is lesz aranyrajszög, reményeink szerint ugyanolyan hatalmas, mint a múltkori, ami az eddigi legnagyobb volt, a kiállított munkák számát tekintve, és a kiállított teret tekintve, ugye a Vigadóban voltunk, és megtöltöttük a 6. kerületi nagy termet, és a kicsit is. Egyikben a felnőttek, úgymond, vagy a gyakorlóalkotók, a másikban a diákmunkák, ugye itt is nekem fontos, ugye, hogy mind a két fél ott legyen, a diákok, a tanulók és a gyakorlók is, és azt remélem, hogy idén is meg tudjuk csinálni. Maga a kiállítás viszont ez fontos, az most csak jövőre, mert úgy kaptunk időpontot a Vigadóban, hogy a pályázatot idén bonyolítjuk le, a maga az eredmény meg a kiállítás a 2026-os év tevékenységéről szól majd, de 2027-ben lesz maga a kiállítás. De így legalább egy komplett évről számolhatunk be, ami ilyen értelemben akár ideális is lehet.
1: Sok-sok történik ősszel meg télen is, hála Istennek lesz mit néznünk, meg lesz miről beszélnünk. Viszont a mai műsor véget ért, tiktak mondja az óra, ez lecsengett mára. A mai műsorban Simon Attila kreatív igazgató volt a vendégem, a Brand Bartól. Attila, köszönöm, hogy velünk voltál, gyere máskor is.
2: Én is köszönöm a legjobbakat nektek.
1: Mára ez volt a Márka Monitor a Jazzy Rádióban, de a jövő csütörtökön este 8 órakor ismét jelentkezünk. Ha ezt a beszélgetést, vagy bármelyik másikat a markamonitor.hu oldal podcast rovatában található beszélgetések közül szeretné újra meghallgatni, megtalálja az oldalunkon. Most búcsúzik a műsorvezető, Szakás László, de kérem önök, ne búcsúzzanak a rádiótól, Jazzy programja a remek műsorokkal, jobbnál jobb zenékkel folytatódik. Jó estét, jó éjszakát!
0: Jazzy. Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

itt vagyunk.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kisvonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka Zenekar, Brennyul, Boridalok, Napraforgó Mese Színház, Fabula Báb Színház és sok más program. Hová gyertek gyereknapon? A Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. vasuttörténetipark.hu.
2: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Dunapartján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Meleg, száraz idő lesz, meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomásán szúrt meg három embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. Feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így pénteken hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. A felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérésének biztosítására lépéseket kell tennie a kormánynak, miután februárban lejárt a hallgatók és oktatók kedvezményes szoftver használatát garantáló korábbi szerződés, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy a 90 napos türelmi idő utolsó napjaiban járó rendszer miatt azonnali tárgyalásokat kezdeményeztek a szolgáltatóval. Hozzátette, céljuk, hogy ezek a korszerű digitális és mesterséges intelligencia alapú megoldások a felsőoktatás mellett a teljes magyar közigazgatásban és a közszolgálati ágazatokban is elérhetővé váljanak. Idén nem nyit ki a szabad strand Szolnokon, így a Tisza teljes városi vonalán tilos a fürdés, közölte a város polgármestere. Györfi Mihály kiemelte, hogy a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabad strand megszüntetését a Tiszaligeti élményfürdő júniusi átadása is indokolttá teszi. Az önkormányzat a szolnoki lakosoknak jelentős 28%-os belépőjegy kedvezményt biztosít az új létesítménybe. A szárazság és csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe péntektől. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közútmenti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni. Pénteken is sok napsütés várható, több-kevesebb fátyol és gomoly felhővel. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő, napközben pedig 22 és 27 fok lesz.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

a Jazzy Mixet Suri Imre készítette. Minden utcakő történetek százaival van tele, de vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben és hétvégente itt a Jazzin. Jazzy Mix.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Meleg, száraz idő lesz. A NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem költ sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így pénteken hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Összeverekedett négy férfi Csepelen, az incidensben több szúróvágó eszköz és egy gumilövedékes fegyver is előkerült. A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy a verekedésben ketten súlyosan, ketten pedig könnyebben megsérültek. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomásán szúrt meg három embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. Feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. A szárazság és a csapadék hiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófa védelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébih. Pénteken is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol nem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet éjszaka 6-11, napközben 22 és 27 fok között alakul.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes estét kívánok Önöknek, itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. A mikrofonnál egészen hajnali 3 óráig Bárány Anna számít a figyelmükre. Már is indul a barangolásunk a stílusos és szenvedélyes hazai muzsikák között. Nem sokára a Bohém Ragtime Band muzsikál mégpedig egy örökzöldet, Éjjel az Omnibus tetején. Ezt játszom tőlük, a kezdésben pedig a Jászai Mari díjas színművésznő Gubás Gabi Szabad-e a tested este című lemeze forog, arról is a címadódal. Kellemes rádióhallgatást kívánok egész éjszakára, itt a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol nem sokára egy jazzy dalverseny döntős formáció is elhozza muzsikáját, ők a Made in Base, a muzsika pedig a Holnap címet kapta. A kezdésben a világ egyik elismerten legjobb női basszusgitárosa, Muk Éva játszik, Bring That Beat Back. A dalok után pedig érkeznek a reggeli pillanatok, a Best of Business Class és a válogatás a Reggeli Expressből, ha tehetik tehát, tartsanak velünk! Thank you.

pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Öveket bekapcsolni, ez a Business Class.
1: Van a túlsó végén, itt van velem Kis Róbert Rihád, utazási szakértő, turisztikai szakértő. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, és nagyon kellemes rádiózást mindenkinek!
1: A következő helyzet, két dologról fogunk beszélni. Az egyik az adja magát, szombaton lesz a Bajnokok Ligája döntő, és egészen döbbenetes számok jöttek szálláshelyek árairól. Mit tudsz, mit látsz, mit hallasz?
2: Jó magam, egyébként 2006 óta minden Airbnb és VB-n kint vagyok, és tényleg elérhető áron szerzek magam lelkéért, mert hát ugye noha van, amikor dolgozni megyek, de azért az akkreditáció az egy megint más történet, és nagyon komoly tapasztalatom van, úgyhogy tényleg imádom ezeket a világversenyeket, és szakmailag is érdekel. Na most a valóság az az, hogy napi szinten rengeteg embernek szerzek még most is viszonylag elérhető áru szállást, és vannak elérhető áron szálláshelyek. Miért van az, hogy 2 milliós, 6 milliós árakat látsz az interneten? Azért, mert sokszor bepróbálkoznak a szolgáltatók, és azt mondják, hogy hát már majdnem...
1: Ha van olyan hülye, aki megveszi, akkor vegye meg?
2: Hát egyrésztről igen, másrésztről pedig van, amikor a nagy foglalási portálok lekötnek bizonyos kontingenseket, és azt mondják, hogy oké, akkor én a te kontingensednek a 20%-át garantáltan értékesítem, azon az áron, amit te meghatározod, te nem adhatod olcsóban, és egyben meg magas jutalékot fogok kérni. Na most tegyük fel, hogy eladta az illető már a jutalék nélkül saját maga az összes szobáját, de hát mégiscsak a Bookingnak van 20%-a, tehát neki járna szoba, hogyha ő kérne. Hát akkor hogyan nem fogod, hogy fogod elérni azt, hogy ne akarjon a Bookingon keresztül, vagy bármilyen foglalási portálon keresztül valaki oda menni? Hát azt mondod, hogy 6 millió mondjuk a szobádára. Hát hogyha ha mégis oda megy valaki mondjuk ilyen brutális áron, akkor megoldod.
1: Aha, világos.
2: 1 milliót, hogy menj el máshová, és akkor kapsz, aki veszel egy másik szállodai szobát. Tehát igazából valójában vannak ilyen nagyon durva, nagyon brutális árak megjelennek, de amikor azt mondod, hogy mennyiért kell el a valóságban egy szoba, akkor azért még most is tudsz kapni körülbelül 120-140 ezer forintért per éjszaka szobát a labdarúgó döntője idejére. Akkor mondt, Dunára nézőt tudok most neked mondjuk 1000 euróért 4 főre, tehát elérhető áron mondani. Úgyhogy körülbelül ez a valóság. Ettől még nagyon tele van Budapest. Ettől még 97% körül a foglaltsága a szállodáknak.
1: Elképesztő.
2: És valóban ami ki korábban mondjuk 40 ezerért, 60 ezerért adta a szállást, az most 120 ezerért adja, amelyik korábban mondjuk 80-90 ezerért adta, az most 300 ezer forintért adja. Tehát valóban van egy sokszoros emelkedés, tehát nem 10%, 20-30-50, hanem hát két-háromszoros árak, néha még négyszeres árak, tehát valóban ez benne van a pakliba, de azok a nagyon kiugró 2 milliós, 6 milliós árak, hát nem gondolom, hogy sokan vannak, akik annyiért foglaltak a végén.
1: Uh-huh. Szombaton lemegy a BL döntő, vasárnap elutaznak ezek a drága jó emberek, hét van az összes magyar szállodában, vagy budapesti szállodában dolgozó tortát fog sütni és pezsgőt bont. Nagyjából így képzelem el. Na, kijöttek a KSH-nak az év első negyedére, vagy első harmadára vonatkozó adatok. A fő üzenet ugye, hogy első ránézésre enyhe visszaesés mutat az áprilisi hazai turizmus, de a szezonálisan kiigazított adatok alapján nincs komoly probléma, sőt, több mutató javulást is jelez. A legfontosabb számok: áprilisban 1,4 millió vendég érkezett magyarországi szálláshelyekre, összesen 3,3 millió vendég éjszakát töltöttek el. Az éves összevetésben a vendégek számában mondjuk egy, vendég éjszakák számában 4%-os visszaesés, de azt mondják, hogy a szezonálisan kiigazított adatok szerint a vendégek száma valójában 2,4%-kal nőtt, a vendég éjszakák száma pedig 0,8%-kal emelkedett tavaly áprilishoz képest. Ricsi, hogy kell ezt érteni, ez a szezonálisan kiigazított adat?
2: Alapvetően ez azt jelenti, hogy látszólag van visszaesés, de mondjuk visszaesés lehet azért, mert mondjuk egy hosszú hétvége máshova esett, más időpontra. Tehát meg kell nézni a korábbi időszakokban, el tudja tolni az egészet. Az, hogy mondjuk egy hosszú hétvége olyan időszakra esett, amikor mondjuk benne volt ebbe a mért vizsgálatban, és akkor már ki kell igazítani. Ez olyan, mint a reprezentatív közvélemény kutatások esetében a súlyozás. Tehát az
1: egyenlőségben
2: kiigazított adatok, az a súlyozás. Tudod, ott is, hogyha megkérdezel 10 embert, abból 6 egyetemista, akkor ahhoz, hogy kijöjjön az arány, ahhoz mondjuk 4-et ki kell venni az egyetemisták közül, mert különben az egyetemisták véleményét kapod meg, és nem pedig a
1: teljes lakosságért. Világos.
2: Igen. Tehát ezt jelenti, tehát ez nem egy ördögtől való dolog, vagy csalás, hanem ez egy természetes statisztikai módszertani dolog. Úgyhogy ez azt mutatja, hogy közel-távol a tavalyi időszakot hozzuk, és a figyelembe vesszük azt, hogy mik történtek a világban. Tehát február 28-a óta Izraelből nagyon kevesen jönnek ahhoz képest, hogy tavaly rekordot döntött.
1: Hát onnan 79

0: majd, ha nem is annyira, mint tavaly, de normalizálódik egy picit. Nagyon kell a magyar idegenforgalomnak az onnan érkezők sokasága, hiszen az orosz turisták is, ugye hát száma is
1: minimális lett. Elmaradt, igen. Igen. Azt mondja, hogy a belföldi turizmus stabil, sőt javuló tendenciát mutat, a belföldi vendégek száma 3,7%-kal nőtt, illetve a belföldi utazások fő nyertesei a Győr-Pannonhalma térség plusz 12%-kal. Ez mind okolja?
0: Például az, hogyha egy nagy konferenciát szervezel az adott régióban, és most abból volt több is. Tehát ezek a számok megint olyanok, hogy alapvetően, hogyha hirtelen mondjuk csinálsz egy nagy rendezvényt, eseményt, vagy bármi mást, akkor ott kiemelkedő mutatókkal büszkélkedhetsz. A Bajnokok Ligája döntője idején nézed meg Budapest számait, akkor ott is lesz egy nagyon komoly növekedés, ilyen kiugrás ahhoz képest, hogy milyen volt a foglaltság egy hasonló időszakban mondjuk tavaly. Tehát azért ezt nyilván mértékkel kell kezelni, de azzal együtt is, hát az azt jelenti, hogy voltak annyira ügyesek, hogy szerveztek eseményeket, szerveztek olyan dolgokat, ami élményt jelent a rendő turistáknak, azok örültek az élménynek, és többen jöttek, tehát végül is ez is benne van a pakliba. De összességében azt látjuk egyébként, hogy tényleg nagyon stabil a belföldi turizmus, tehát sokat kirándulunk, trendivé vált az, hogy belföldi szálláshelyeket keresünk fel, belföldi tájakat. Ráadásul a szép kártya pörgeti a belföldi idegenforgalmat, hiszen mint egy éves 450 milliárdról beszélünk, nagyon-nagyon sokat számít az, hogy szép kártyával rengeteg helyen lehet már fizetni, szálláshelyeken is, és vendéglátóhelyeken is.
1: Uh-huh. Az, hogy második helyen egyébként Győr-Pannonhalma után Budapest volt, az mondjuk nem meglepetés, és Balaton harmadik helye sem. Ezek stabilan jól teljesítenek. A Balatonnak ugye folyamatosan nő akkor vissza, mert hogy korábban volt egy csökkenés, akkor most úgy látom, hogy folyamatosan nő megint a renoméja.
0: Hát először is nézzük meg azt, hogy hova érkezik a legtöbb turista Magyarországon, külföldről és belföldről, és hát igazából Budapest viszi a prímet, meg is a Balaton, tehát ez a kettő a fő célpontja az utazni vágyóknak, és a Balaton pedig megint csak egy olyan kérdés, hogy mi a Balaton, ugye? Tehát nézzük meg a módszertanát, hogy a Balaton az, amikor közvetlen tóparti településekről beszélünk, vagy egyébként beszélünk régióról, Veszprémről, Nagyvázsonyról, és sorolhatnám tovább. Tehát igen. Ha az egész régiót nézzük, akkor egyébként korán sem volt vízfelsés, és bizonyos helyeken voltak olyan számok, amelyeket lehetne hova csiszolni. A szálláshelyek közül van jó néhány, amely gondokkal küzdött, tehát tényleg van orvetően nagyon sok jó számot is produkált több szálláshely, több település, tehát azért összességében nem volt a helyzet drámai, csak mondom, van hova javítani, meg vannak olyan helyek, ahol már tényleg mondjuk például a strandok esetében a strandok forgalma, jó pár strand forgalma, az kisebbet, mint korábban volt. Hát nyilván nem csak várni kell, hogy majd valami csoda történjen, hanem a
1: szolgáltatók
0: kell találni, hogy milyen programot találnak ki esetleg, ami miatt vonzó lehet az úti cél. De hát itt sok mindentől függ a dolog, hát például ha jó idő van, akkor megyünk már is a Balatonra, gondolj bele, hogy most jó
1: minden hétvégén dugó van. Igen.
0: Csak azt mondom, hogy ez az időjárás befolyásolja a pillanatnyi kedv, a pillanatnyi állapota az adott családnak, tehát rengeteg dolog befolyásolja azt, hogy most hova megy, mikor utazni.
1: Azt írják, hogy a kereskedelmi szálláshelyeken megszálló belföldi vendégek 79%-a hotelben szállt meg. Ez sokkal magasabb arány, mint korábban volt.
0: Attól is függ, hogy éppen milyen időszakot nézzük. Tehát ez nem azt jelenti, hogy az egész évre kell ezt elképzelni. Az időszakban, amikor például az emberek általában még kevésbé utaznak, mert nem a főszezonban vagyunk, a gyerek még iskolába jár, óvodába jár, a gyerek az meghatározza azt, hogy mikor tudunk mi utazni menni. Tehát ebben az időszakban gyakorlatilag azok mennek főleg mondjuk egy két éjszakás, átlagosan 2,4 éjszakás szálláshelyre, akik mondjuk elmennek a wellness szállodákba, például Sárvárra, Hévízre, Hajdúszoboszlóra, Debrecenbe, sorolhatnám tovább.
1: Wellnesskedni, igen.
0: Igen, tehát ők például tipikusan szállodában szállnak meg. A Balaton környékén ilyen időszakban még a szállodai árak is olyanok, hogy nyugodtan be lehet arra nevezni, és nem érezzük azt, hogy a pénztárcánkban nagyon mélyre kellene nyúlni. Tehát ilyen értelemben még nagy a kínálat, és találkozik ezzel a keresettel. Ez majd változni fog, ahogy megyünk bele a főszezonba, és akkor jönnek majd a panziók, a kisebb szálláshelyek, a magánszálláshelyek, stb. A másik oldalon pedig azt is meg kell nézni, hogy ugye Budapesten például a magánszálláshelyek száma is hogy változott, hát ugye a 6. kerület nyitásáról neki hallott.
1: Így van. Jó, nézzük a külföldieket. A külföldiek száma 5,2%-kal csökkent, de azt mondják, hogy ennek az elsősorban az az oka, hogy Izraelből érkező turisták, amiről már beszéltünk, ugye ott volt egy 79%-os visszaesés.
0: Ennek ez az oka, így van. Tehát 300

0: fölé nőtt tavaly az Izraelből Magyarországra érkezők száma. Csúcsot döntöttünk, de abszolút megdöntöttük a rekordot, és gyakorlatilag február 28-a után érkezőn leállt a forgalom. Hát nem mehettek a repülőgépek, lezárták a légteret, nem javasolt kategóriába került ugye az egy ideig az ország. Tehát ilyen értelemben természetes, azt gondolom, ez a csökkenés, bár fájdalmas, de természetes. És ráadásul Oroszországból sem jöttek ugye az utóbbi években érthető módon a turisták, az ukrajnai turisták is elmaradoztak. Tehát azt látjuk, hogy a geopolitikai válság azért nagyon sok küldőpiacot elvágott tőlünk. És a másik oldalon viszont szép teljesítmény, hogy ennek ellenére is azért tudunk hozni jó számokat. Tehát Olaszországból több turista jött, Spanyolországból több turista jött, az Egyesült Államokból is jönnek vendégek, és az is fontos, hogy Kínában számos várossal van közvetlen összeköttetése Budapestnek, és hát Kína a legnagyobb küldőpiac, 200 millió turistát ad a világnak egy évre, és onnan is azért jönnek turisták. Tehát szerintem ahhoz képest, hogy milyen a geopolitikai helyzet, ahhoz képest az egyébként nem olyan rossz eredmény. Budapest népszerű. Hát nyilván több régió még azért valóban
1: érdemes
0: hirdetni. Igen. Hát most azért Észak-Kelet-Magyarország, Eger környéke, Sárospatak, Sátorójehely, tehát ott azért vannak bőven olyan látványosságok, dolgok, amelyek vonzák a vendégeket. Tehát például Szlovákiából, Lengyelországból is jönnek Sátorójehelyre, Sárospatakra, hát ott van a Kalandparktól kezdve a Szent Erzsébet bazilikáig Sárospatakon, de nagyon sok látnivaló meg érdekesség van ott abban a régióban is. Aztán Győr környékét, meg Sopron környékét, meg ugye a Szlovákiából, Ausztriából érkezők fedezik fel. Tehát ilyen értelemben azért a határon át nyúló turizmus is fontos, és hát Romániából a schengeni csatlakozás óta nagyon sokan jönnek a gyógyfürdőben, mondjuk Makóra, vagy akár Szegedre.
1: Nagyon régóta beszélünk arról, vagy beszélnek a turisztikai szakemberek arról, hogy mennyire jó lenne az, hogyha nem a hátizsákos turisták jönnének, hanem annak is örülünk persze, de hogy mennyivel jobb lenne, hogyha egy kicsit olyan gazdagabb turisták érkeznek, akik jobban költenek Magyarországon, tehát hogy jobb lenne a költés. Hogy állunk most ezzel?
0: Nyilván az nagyon jó, hogyha sokat költ a turista, és akkor a szolgáltatónak nagyobb a bevétel, nagyobb az ár, és az államnak is nagyobb a bevétel. Persze, ez nagyon szép dolog. Hát jönnek azért, mert van olyan kínálat a Budapestnek, ami például vonza a vendégeket. Ilyen például a komoly zenei kínálat, hiszen Milánóval meg Bécssel betegszünk a komoly zenei kínálatot illetően, hát nagyon jó koncertjeink vannak, számos olyan zenekarunk, hogy tényleg világhírűek. Ráadásul egyébként is a kulturális kínálatunk szerintem nagyon élénk és vonzó. Tehát jönnek azért, nagyon jó új szállodák születtek Budapesten. Ha megnézzük azért tényleg a Kimpton Palace-tól a W Hotelen át, sorolhatnám tovább, hát nagyon sok új ötcsillag superior szálloda született Budapesten, amelyek építészetileg is érdekesek, és már önmagában ott lakni élmény. Tehát van, azt gondolom, erősödés ebben a szegmensben. Hát amitől mondjuk azt megcsinálhatnánk, mint Bécs, azt azért nehéz megugrani, mert mit csinál Bécs? Hát mondjuk a Kertner Strasztén, ha sétálgatsz, a Gráben környékén, ha sétálgatsz, akkor rátod azt, hogy milyen luxus üzletek, milyen márkák vannak ott, olyanok, amelyek Budapesten nincsenek meg.
1: Hát próbálkozunk azt, ezzel ugye Fashion Street-tel, meg az Andrássy úttal, de hát azért az még nem ugyanaz.
0: Hát fényli, tehát az a helyzet, hogy mondjuk egy Louis Vuitton üzletben, bemész Bécsbe, akkor ez egy kétszintes, felmész a második emeletre, és a legújabb modelleket ott találunk, ott találod. Most ha nálunk ezek az üzletek még picikék, kicsikék, örülünk, hogy van egyáltalán, és akkor nem biztos, hogy a legújabb modellt meg tudod kapni, lehet, hogy csak meg lehet rendelni, hát egy turista nem rendel, ez a turista oda megy, és akkor most azt gondolja, hogy
1: a Budapest most akarja megvenni.
0: Egy új órát, most akarom megvenni, igen. Tehát ilyen értelemben nagyon komolyan kellene ezt fejleszteni. Na most hát ezt azt gondolom,
1: ez kimúlik egyébként? Ez kimúlik, hogy ez fejlődjön? Tehát, hogy egyre több legyen a luxus üzlet, ami vonza ezeket a turistákat?
0: Figyelj, most mondod, ez egy olyan döntés, ami szerintem nehezen vihető át a társadalmon. Tehát nehéz azt mondani, hogy oké, akkor most meghívok ide 12 márkát, és mindegyiknél mondjuk egy 1 milliárd forint értékben adok ingyen üzlet támogatást, csak nyissál egy hatalmas nagy üzletet. Hát most ezt elmondani, hogy egy kőgazdag, hatalmas, milliárdos, és még azt neki pénzt, hát már szerintem nem viselje a társadalom. Úgyhogy ezt nehéz így megvalósítani, azt gondolom. Organikusan kifejlődni pedig
1: lassú idő, hiszen, hosszú idő.
0: Hát ha az emberek mondjuk Bécsben ott van már egy csomó üzlet, és ott vannak a gazdag emberek, akkor ott fogok nyitni egy nagyon menő üzletet, ha én most nagyon menő üzletet akarok nyitni, nem pedig Budapesten, ahol meg nincsenek az igazán nagyon gazdagok közül olyan sokan, mint mondjuk Bécsben. Érted? Tehát, hogy
1: ezt abszolút értem. De akkor ezt lehet ellensúlyozni azzal, amit már az előbb említettél, hogy akkor viszont remek kulturális eseményeket szervezünk, akár komoly zenébe, akár könnyebb zenébe, akár jazzben, és így tovább. Vagy sporteseményekben.
0: Van, és sportesemények az is, igen, tehát sportesemények, kulturális látványosságok, zene, a zenéket nagyon szeretjük. Tényleg Budapest nagyon sokat csinál egyébként mindenféle fajta olyan eseményt, ami azért vonza azokat a vendégeket is, akik tényleg többet költenek átlagosan. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt az irányt érdemes megtartani, mert ebben tudunk mi tényleg jók lenni, kultúrában, zenében, színházban, tehát most azért már látjuk azt, hogy van angol nyelvű felirat jó pár színházban, van olyan, ahova főleg külföldiek mennek, hát az operában is volt.
1: Igen.
0: És hát mondjuk 90%-a külföldi volt például. Tehát azt gondolom, hogy jók vagyunk, és azt érdemes erősíteni, ami jó, és ami...
1: Amivel erősek vagyunk amúgy is.
0: Meg azt meg tudjuk csinálni úgy, hogy nem lesz abból mondjuk egy feltett kérdés, hogy ugyan már miért akarunk ott, nem tudom, mi luxus negyedet, vagy bármi más. Tehát szerintem ez se rossz, amit egyébként most hoz jelen pillanatban a idegenforgalom. Budapesten még nincsen olyan mennyiségű túlturizmus, amit mondjuk Barcelona vagy Velence elszenved, bár a barátom, aki a várba lakik, szerinte van, de nyilván szubjektíve éli meg, hogy előtt szállnak ki a turisták.
1: Hát én ezért költöztem ki a belvárosból, mert nekem is igen, mások igen. volt.
0: Igen, úgyhogy azt gondolom, hogy azzal együtt is szerintem meg lehet ezt úgy oldani ügyesen, hogy ez azért a racionalitás keretein belül maradjon, és olyan ötletekkel, fejlesztésekkel, hogy alapvetően a szolgáltatóknak is jó, a helyi lakóknak is az életminősége nem csökken, hanem inkább szinten marad vagy növekszik, és mellette nyilván a bevételek is jönnek a nemzetgazdaságnak.
1: Kis Robert Iházzal, turisztikai szakértővel beszélgettünk a KSA frissen megjelent adatairól, illetve a bajnokok kriája döntőjéről. Ricsi, köszönjük szépen!
0: Köszönöm szépen, és további jó rádiózást!
1: Köszönöm szépen!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzin.
1: Egy nagyon érdekes királyunkról van szó, akiről Prohászka Ottokár püspöknek van egy nagyon szép idézete, hogy Szent László nem tanít, ő nem apostol, de küzd, harcol és győz a kereszténységért. Ezek a komoly és fontos mondatok ugye lettek átültetve gyermekszemnek és gyermekszívnek a László király táltos paripája című gyerekelőadásba Szent László legendáin keresztül. És meg kellett találnom azt a látásmódot, hogy kicsiktől a nagyokig hogyan tudják jól látni a gyerekek ezt a királyunkat, és hát megtaláltam, hiszen László királynak valóban volt egy nagyon kedves lova, és így lett ugye a szög nézőpontjából az egész előadás, tehát hogy a ló hogy látja ugye a királyt, hogy látja a vele történt eseményeket, és hogyan tud segíteni, mint a népmesség táltos paripája. Ugye hát itt is harcol a jó és a rossz, Isten ember és a gonosz küzdelme, de ugye a végén akár csak a mesékben mindig a jó győzedelmeskedik és elnyeri méltó jutalmát.
2: Nem rakott túl nagy terhet Illés Dániel hátára, ő ugyanis szög.
1: Egyből tudtam, hogy ő lesz szög, amikor így a társulat tagjai között keresgéltem így, és gondolkodtam, hogy ki milyen szerepet tud méltóképpen eljátszani. Nem, nagyon, nagyon jó paripa lett belőle, azt kell, hogy mondjam. Ahogy kitaláltuk ugye az egész jelmezét, és stepcipőben van különben, és táncol, úgyhogy azt kell mondjam, hogy ez egy teli találat volt, hogy ő lett a paripa, és méltóképpen képviseli László királyunkat Pál Péter. Ugye Krizsik Alfonsz pedig a testvérét, Gézát játsza, de ugyanakkor az úzvezért is, a szegény embert is, és van egy nagyon szép hevesítót Evelinünk, ugye olyan szép karaktereket játszik, mint az esthajnal csillag, a csodaszarvas, az angyal vagy a szép leány.
2: A lányok itt mit találnak?
1: Hát a lányok a férfi ideált találják meg. Ugye a fiúk a hősöket megtalálják a László királyban és lovában, a lányok pedig a herceget lóháton, ugye, akiről kislánykorban mindenki álmodik, és szerintem nincsennél fontosabb. Ugyanakkor ez az egész előadás úgy van megszerkesztve, hogy sok játékot használtam fel, népi játékot, meg éneket, és nagyon interaktív az előadás. Ez azt jelenti, hogy bizonyos pontokon a szereplők megszólítják a gyerekeket, és közösen játszanak velük. Tehát lehet keresgélni a kavicsokat, László király lovának patái nyomán ott vannak, meg kis pénzecskék, ugye, amiket úzvezér szólt ugye a László király katonáinak, meg lehet játszani, tehát be lehet állni akár az úzvezér csapatába, akár László király csapatába. És nagyon érdekes, mert voltunk ugye délvidéken, turnén az előadással, és ami soha nem fordult elő, soha-soha, Palicson különben, a palicsi előadáson egy gyerek sem akart a rossz táborba beállni, egy sem. Soha nem történt ilyen még. Két évvel ezelőtt mutattuk be szinte gyereknap előtt, és ugye most egy különleges gyereknapi előadásunk lesz 30-án. Farkas Gábor és Pál Péter segített abban, hogy ennek az előadásnak ilyen kis zenei betétei legyenek. Klasszikus gyerekmondókákat kellett megzenésíteni, és egy végtelenül játékos és kicsit ilyen ismétlődő ritusszerű zene lett, amit a gyerekek könnyen tudnak mondani. Mert erre is van példa, hogy felszólítják a gyerekeket, hogy akkor most mondjuk együtt ezt, mert akkor ez is ez fog történni. És ugye ehhez olyan egyszerű, de mégis fülbemászó zene kellett, amit a gyerekek ugye könnyen meg tudnak jegyezni, a dallamot meg mindent, és akkor együtt tudnak mondani és énekelni a színészekkel. Én mindig azt mondom, hogy szerintem 3 éves kortól 99 éves korig, ha valaki eljön, ezt az 50 percet élvezni fogja. Egyrészt ugye vannak közismert és kevésbé közismert Szent László legendák, tehát én azt gondolom, hogy ismeretileg mindenki kap valami újat. Nem csak ilyen szükséges történelmi tényeket mondunk el, hanem ezek nagyon szépen el vannak rejtve, vagy legalábbis próbáltam elrejteni, hogy könnyen meg lehessen jegyezni és be lehessen fogadni, ugye főleg a gyerekeknek. Szól ez az előadás a hazaszeretetről, valamint én azt gondolom, hogy erre büszkék lehetünk, és ez szintén gyerekekre is felnőttekre is igaz, hogy ilyen királyunk volt, aki ilyen okos, tiszta lelkű hős volt, és hogy, hogy tényleg ez a paripa, aki vele volt, és valóban volt neki ez a szök paripája, hogy méltó társa volt ugye ezekben a harcokban. Bata Edith tervezte a jelmezeket, korhűek, de ugyanakkor modernek is. Tehát a lónak ugye, hát a ló jelmezek van értelemszerűen, és nagyon érdekes, hiszen nem mindegy, hogy ugye látszik azért a Daninak az arca is ebben a lójelmezben, és milyen érdekes, amikor mondjuk eszik egy almát, hogy akkor most a ló eszi, vagy a Dani eszi, ezt így el kellett dönteni. Ez egy nagyon fontos kérdés volt. Az a lényeg, hogy ezek az ötletes jelmezek azért kifejezik a szereplőknek ugye a karakterét és a rangját is. Itt fontos szerepe van ugye a legdíszesebb palásnak, ami ugye László királyi, a koronának, de kifejezzük azt, hogy mondjuk a Géza, hogy nézett ki, vagy az Unzvezér, hogy nézett ki. A hevesítót Evelin által megformált gyönyörű alakok, ugye az egy vakító fehér ruha, az az alapruha, és ugye ez a tisztaságot illusztrálja, ami mindegyik általa játszott figurára jellemző. A díszletről még ejtenék pár szót, azt az én ötletem alapján Remzső Szalome segítségével a csillagos ég meg a bolygók vannak odafönt, és egy mesebeli fa, ami végtelenül egyszerű különben, nagyon-nagyon egyszerű, olyan, mint egy ilyen gyerekrajz. Nem is akartunk ennél bonyolultabbat, mert azt gondolom, hogy nem is kellett ennél bonyolultabb, mert van egy saját ígérő fánk, kerek napunk, fénylő csillagunk, éppen elég ennek az előadásnak. Én azt gondolom, hogy mindenki eljön, beül, és nagyon-nagyon jól érzi magát. Utána jönnek a kérdések, amiután megnézték az előadást, és ez így van jól. Azok a gyerekek, akik 30-án eljönnek erre az előadásra, azok László királyos kifestőt fognak kapni ajándékba.

0: A reggeli Express főváros centrikus program ajánlójában zenei koncertek jönnek, szépséggel, kíváncsisággal és jósággal. Legyen az első szó a jóságé, a jótékonyságé. Május 29-e, vagyis hogy péntek este 20 óra mindenkit vár a Budapesti Operett Színház, illetve a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. Évente ők több karitatív célú rendezvényt szerveznek, ezek bevétele hozzájárul a hátrányos helyzetű, nehéz sorsú, beteg, árva gyermekeket segítő egészségügyi és oktatási programjaihoz. És ez a májusi hangverseny egyben megemlékezés is Kocsis Zoltánról, aki a kezdetektől fogva tagja és támogatója volt a szervezetnek, hisz 1991-től haláláig minden születésnapján hangversenyt adott a szolgálat javára. Most nélküle, de rá emlékezve, tehát péntek este ott lesz Liszt Ferenc, a Liszt Ferenc Kamarazenekar, illetve Berecz Mihály, Mozart B-dur divertimentójával, Haydn G-dur zongora versenyével, illetve Bartóktól a román népi táncokkal és egy divertimentóval. Ha jót szeretnének hallani és tenni, akkor péntek este 8 óra Budapesti Operett Színház. Érdekesség, keveset tudunk a zsidó liturgikus zenéről, és hogy ott lehet vizsgázni, na arról szinte semmit sem. Hiszen az időpont az ma este, illetve délután 6 óra, az egyik legszebb fővárosi zsinagóga a Rumbach utcai, és ez rendelkezik egyébként a legjobb akusztikával is, tehát az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem kántor és előimádkozó hallgatóinak ünnepi vizsga koncertje lesz ez este 6-tól. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Élvezzék, legyenek kíváncsiak, és legyenek kíváncsiak a szépségre is, amit elhoz majd önöknek egy egyedülálló magyar kamara együttes Szelejó Erzsébettel és Razvaljaéva Anasztáziával. Az előbbié a szakszofon, az utóbbié a hárfa. Ez a kamara zenekar, illetve az ő kettősük élvezhető péntek este 6-tól a BMC könyvtárában a Mátyás utcában. Az ő egyik fontos küldetésük a szakszofon hárfa duó repertoáriának bővítése mellett új művek és átiratok bemutatása, úgyhogy jön Bolcsó Bálint, Illés Márton és Tornyai Péter darabja, valamint három ősbemutató Bali Jánostól, Barát Bálintól, illetve Nagy Ákostól. Dőljenek hátra, szeressék az újat, a kortársat, és gyönyörködjenek tehát a két hölgyben, meg a hárfában és a szakszofóban. Szakszofonban Razvaljaéva Anasztázia és Szelejó Erzsébet jó voltából. Legyenek kíváncsiak, jók, a szépség pedig jön magától programjainkon, amelyhez jó szórakozást kívánunk.
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzén.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Meleg, száraz idő lesz. A NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így pénteken hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Összeverekedett négy férfi Csepelen, az incidensben több szúróvágó eszköz és egy gumilövedékes fegyver is előkerült. A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy a verekedésben ketten súlyosan, ketten pedig könnyebben megsérültek. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomásán szúrt meg három embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. Feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. A szárazság és a csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófa védelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébih. Pénteken is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. Eső sehol nem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet éjszaka 6-11, napközben 22 és 27 fok között alakul.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes éjszakát kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Összeállításunkban hamarosan érkezik egy felvétel, a Galambos Dorina vezette Mrs. Columbo-tól, ez a dal pedig most a Kiss, ami természetesen elsősorban Prince nevéhez fűződik. A kezdésben pedig a Senso Magico és a Komlós Sonhorns közös muzsikája a barátságról. Jó szórakozást kívánok, ha tehetik, töltsék velünk az éjszakát, itt a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol Premec Mátyás vezetésével a Kék Nyúl Hammond Band is játszik. Guessing Game című dalukat játszom. A kezdésben pedig Nárai Erika énekel, aki színpadon is, szinkron hangként is, és koncertpódiumokon is nagyon népszerű. Erika itt nálunk természetesen énekelni fog. Nem tudom, veled minden, hogy jó. Ezt a számát játszom. Jó szórakozást!

Velük még az alapításkori énekesnő Mihály Réka szerepel a Swing című muzsikában, Réka mellett Szabó Leslie közreműködik, aztán a Ladánybere 27 énekese Miksa is elhozza Everyday című muzsikáját a szólóanyagából, a kezdésben pedig a közelmúltban 80. születésnapját megünnepelt Berki Tamás énekel, ő a blues nagymestere, vele indulunk már is egy utazásra. Jó szórakozást kívánok a muzsikákhoz, a Jazzy Night éjfél után is folytatódik. Ha tehetik, tartsanak velem!

0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Meleg, száraz idő lesz. A NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem költ sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így pénteken hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Összeverekedett négy férfi Csepelen, az incidensben több szúróvágó eszköz és egy gumilövedékes fegyver is előkerült. A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy a verekedésben ketten súlyosan, ketten pedig könnyebben megsérültek. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomásán szúrt meg három embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. Feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. A szárazság és a csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófa védelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébih. Pénteken is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. Eső sehol nem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet éjszaka 6-11, napközben 22 és 27 fok között alakul.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Nagyon kellemes pénteki hajnalt kívánok önöknek, itt a Jazzin, folytatódik a Jazzy Night, a mikrofon mögött Bárány Anna köszönti önöket. Hamarosan egy 2026. januárjában megjelent lemez forog, az alkotó a Bércesi Jazz Band, igen, Bércesi Robi a vezetője. Erről a lemezről szól majd a Dob meg basszus. A kezdésben a füstös hangú Ferenczi András énekel Soha nem késő című dalát indítom. Jó szórakozást kívánok egész napra, itt a Jazzin. Thank you.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. A Vabadaba egy érzés, pontosabban sokféle érzés. Geszti Péter koncert estjén egykori jazz megazós partnerével, Váci Eszterrel kezdett újabb zenés kalandba, hogy hol szentimentális, hol ironikus módon szóljon a szerelem csodáiról és azok viszontagságairól. Ezekről az esetekről egy album is született, erről szól nem sokára a címadódal. A kezdésben pedig egy olyan melódia, ami Frank Sinatra születésének 100. évfordulója alkalmából jelent meg. Az előadók a Budapest Jazz Orchestra és Mark Blake. The One I Love Belongs to Somebody. Itt a Jazzin.

Most szólóanyagából választottuk az Örömtánc című dalát, a kezdésben pedig egy egykori X-faktoros, akit azóta az ország szerintem minden pontján ismernek. Takács Nikolászról van szó, egy valaki, egy valami kell. Hallgassuk most Nikolászt itt a Jazzén.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Meleg, száraz idő lesz. A NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott: Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem költ sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így pénteken hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Összeverekedett négy férfi Csepelen, az incidensben több szúróvágó eszköz és egy gumilövedékes fegyver is előkerült. A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy a verekedésben ketten súlyosan, ketten pedig könnyebben megsérültek. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomásán szúrt meg három embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. Feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. A szárazság és a csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófa védelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébih. Pénteken is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol nem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet éjszaka 6-11, napközben 22 és 27 fok között alakul.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzén, ez a Jazzén állt a mikrofonnál Bárány Anna. Ebben az összeállításunkban a kutya vacsorája is játszik, ez a csapat Varga Livius nevéhez fűződik, akit ugye a Quimbyből ismerünk. A nevet pedig Livius nagymamája adta, aki szerint a zenészek sorsa olyan, mint a kutya vacsorája. A kezdésben Fenyves Márk vezetésével a Fenyves Kvartett indul a Saturday Blue, itt a Jazzén.

Magunktól elszállunk, nem pirul az arcunk, nem marad más, csak az örökös harcunk. Az az értelmetlen mindig győzés, egóőrzés, humán kigőzölgés, mocsárban fetrengés, szívszendergés, mit sem sejtés, felejtés, felejtés. Isten kóló, öntő forró.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol hamarosan László Boldizsár énekel, most nem a Cotton Club Singers-el, most szólóanyagából érkezik a Menj, ha vár más szív című melódia. A 2018-ban alakult Gran Canariával kezdünk, a zenekar elsősorban pop együttesnek mondható, de zenéjükben többféle hatással is kísérleteznek. 2023-as második lemezük forog már is, arról is az Oda Band ismerős. Itt a Jazzin.

Kellemes pénteki hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzén, ez a Jazzy Night, ahol a Szabó Balázs bandája 2024-es Keringés című lemeze is forog, arról a Hadd legyek című melódiát választottuk. Delove Jávor és DJ QC formációja a Random Trip most a Zenehíddal érkezik, amelyben Dés László hallható. A kezdésben pedig a Gyárfás István trió Old Amsterdam című lemeze forog, indul Lord Mignon karácsonya, mármint hogy az erről készült dallam. Itt a Jazzin.

az irány a szabadba. Mondod, ez a korosztály eltévedt, s mutat cukkot a naplementének. A háttérzene nyilván hip-hop, magukkal visznek néhány titkot.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Meleg, száraz idő lesz. A NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott: Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem költ sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így pénteken hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Összeverekedett négy férfi Csepelen, az incidensben több szúróvágó eszköz és egy gumilövedékes fegyver is előkerült. A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy a verekedésben ketten súlyosan, ketten pedig könnyebben megsérültek. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomásán szúrt meg három embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. Feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. A szárazság és a csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófa védelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébih. Pénteken is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol nem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet éjszaka 6-11, napközben 22 és 27 fok között alakul.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes hajnalt kívánok önöknek, itt a Jazzin, folytatódik a Jazzy Night. A mikrofonnál ebben az órában is Bárány Anna. Hamarosan Szolnoki Péter Follow Me című szólólemeze forog, arról is Demeter Bencével közös szerzeménye, a Várok rád. A kezdésben Nyári Alíz és Nyári Edit saját szerzeménye, a Gimme All Your Lovin' című melódia, amely a lányok